0: Felújítás miatt egyirányosítják a második kerületi Nagyrét utcát július 13-a és várhatóan július 24-e között a Határ utca és az Ördögárok utcai körforgalom között. A munkaterület mellett csak a fél útpálya járható, autóval a Mária Remetei út, Hidegkúti út, Hüvösvölgyi út, Nagykovácsi út útvonalon érdemes kerülni. A Decathlon közel 10 év után ismét új áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, közölte a vállalat. Az 1976-ban alapított francia sportszeráruház ősszel Óbudán a Bécsi úton nyit új, több mint 2000 négyzetméteres egységet. A francia vállalat világszerte mintegy 100 000 munkatársat foglalkoztat több mint 1700 áruházában. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat, Szunyi Timmert köszöntöm nagy szeretettel. A Madame Tussauds, jól mondtam ki?
2: Igen, okay,
1: igyekeztem, nagyon-nagyon igyekeztem. Marketing és értékesítés, na még egyszer, marketing és értékesítési vezetőjét látod, a Tussauds-t már kimondtam, most a titulussal volt egy kis probléma, de nagyon örülök neked mindig, amikor jössz. Mert mindig van valami aktualitás nálatok veletek, és én azért szeretem azt, amit ti képviseltek, mert tulajdonképpen hátra is dőlhetnétek, nem? Ezekkel a viasz figurákról ott el lehet lenni egy pár évig.
2: Hát elméletileg igen.
1: De mindig vannak újítások.
2: Gyakorlatilag igen, hál' Istennek így az egész csapatunk, mondhatom, hogy nagyon kreatív, és rendszeresen ötletelünk, hogy mivel lehetne még vonzóbbá, még interaktívá tenni a kiállítást, és rengeteg jó ötletünk van, ezeket igyekszünk meg is valósítani.
1: Hát ez is egy ilyen, amivel most kapcsolatban érkeztél. Azt mondja, hogy és az első kérdésem az, hogy hogyan lehet tulajdonképpen egy világkuriózum, egy különlegesség Magyarországon. Egy kutya. Nem akárkinek a kutyája viasz figurában, ugye? Kalambó kutyája.
2: Igen, igen, hát őre nagyon büszkék vagyunk egyébként, mert még az előzményekhez hozzátartozik, hogy mikor megnyitottunk, és ugye Peter Falk figuráját bemutattuk a
1: igen,
2: közönségnek.
1: Meg ezt tudom, hogy ő van,
2: akkor,
1: vagy volt.
2: Igen, igen, akkor ilyen nagyon büszkén kommunikáltuk, hogy egyedül nálunk látható az ő viasz figurája, és valóban nagyon közkedvelt figura, és nagyon örültek neki az emberek, de sok olyan kommentet, meg visszajelzést kaptunk, hogy na jó, jó, de hol a felesége? Uh-huh. Hol a kutyája? Hát most ugye a feleségét, mivel a sorozatban nem ismertük, mindig csak emlegette.
1: Ugye, talán egyszer sem
2: így
1: láttuk.
2: Egyszer sem lehetett látni. Így őt nem tudtuk prezentálni a közönségünknek, meg a látogatóinknak, de arra gondoltunk, hogy ha már a kutyáját ennyien emlegetik, és ennyien hiányolják, akkor őt megpróbáljuk megjeleníteni, és hogy ne legyen úgymond most idézőjelesen sablonos, hogy nem viaszból képzeltük el a kutyáját, hanem még játékosabb formában, Lego formájában, és ehhez segítségünkre sietett egy építészmérnök hallgató, aki egyébként maga is egy óriási Lego rajongó.
1: Jó, tehát akkor tényleg Lego, mert én láttam a fotót,
2: igen,
1: csak nem hittem
2: igen,
1: el.
2: Igen, igen.
1: De akkor
2: igen, ez tényleg.
1: Ja,
2: ez. Okay. És kifejezetten nekünk, illetve Kalambó hadnagynak a figurájának lett tervezve, tehát 1:1 méretarányú, és ez a mérnök hallgató fiú, ő még azt is hát így közvetítette felénk, hogy melyik kockát honnan lehet megrendelni. Aha. Úgyhogy ez egy elég hosszadalmas procedúra
1: meg
2: volt.
1: Meg gondolom macerás is
2: meg
1: volt.
2: Meg macerás is volt.
1: Meg hát
2: igen,
1: a drága,
2: igen,
1: vagy az anyagi igen, részében igen, nem is beszélve.
2: Igen, igen, de nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy így több mint 5000 darab Lego kockából sikerült összeállítani ezt a kutyát, de azt elmondhatom, hogy például csak az, hogy magákat a beérkezett Lego darabkákat külön válogassuk. Egyébként ez a mérnök hallgató fiú, ő irányította az építést is, és csak az, hogy ezt külön válogassuk, az egy teljes nap volt, hát szerintem ilyen 6-8-an dolgoztunk rajta. Tehát kollégák,
1: ember nem gondolná, hogy ez
2: kollégák gyerekei.
1: De jó.
2: Úgyhogy nagyon...
1: Össznépi. Összefogás volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet Hungarikum egy alapvetően nem is magyar kutyából. Ez egy amerikai kutya, nem?
2: Igen, igen, igen, de Magyarországon is nagyon közkedvelt.
1: Az oké, okay, az oké. Okay.
2: Tényleg nagyon sokan például elküldik nekünk a saját kutyájuknak a képét, meg, tehát hogy tényleg nagyon...
1: Na most nem vagyok abban biztos, azt tudom, hogy Kalambó szobor van Pesten. A kutya igen. Is ott van vele?
2: Hát így Legóban.
1: Na, ja, nem,
2: ja,
1: nem.
2: A szobornál. Na, ez egy jó kérdés.
1: Na jó, ennek utána nézek,
2: szerintem
1: addig
2: igen,
1: beszélni.
2: Egyébként.
1: Akkor illett a kutya most már hozzátok
2: szerintem
1: is.
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: De az igaz, hogy sehol máshol nincs viasz figurája
2: nincs,
1: ennek a kutyának.
2: Nincs.
1: Mert nem akárki a
2: nincs.
1: Kutya, ugye kalambó kutyája. Az nem is tud akárki lenni. De a ti, mondhatom, hogy a tűzfőcok történetében vannak-e állatok? Úgy világszerte?
2: Vannak, de nagyon kevés helyen láthatóak. Egyébként pont Erzsébet, második Erzsébet angol királynőnek kutyáit örökítették meg viaszból. Például a bécsi tűzfő kiállításon is láthatóak ezek a kutyusok. És hogyha elárulhatok egy titkot, ez még igazából belső egyeztetéseket folytatunk, hogy már tervezzük, mivel a korgi is ugye egy nagyon népszerű fajta itthon hazánkban, ezért tervezzük, hogy akkor Erzsébet királynőnek is megcsináljuk Legóból, de mondom, ezek még tervezési
1: fázisban. Jó, meg ezek hosszas
2: fázisban.
1: Folyamatok.
2: Igen.
1: Megértettük.
2: Igen.
1: Jó, akárhányszor össze, ezt muszáj sajnos, ne haragudj érte, tisztázni, mert ha egy újszülöttnek minden információja, akkor egy új hallgatónak is, hogy akkor tűzfő vagy tűzfőc, én azért mondtam tűzfőcnek, mert tőled hallottam így.
2: Igen, hát megmondom őszintén, én is az angol kollégáktól hallottam így, mivel ugye a Merlin, a mi franchise jogtulajdonosunk, tehát a Madame Tussauds jogtulajdonosa, nekik ugye Londonban van a székhelye, egyébként minden figura London mellett Ectonban készül, és hivatalosan Tussauds, de nagyon sok országban egyszerűen csak Tussaudsnak nevezik.
1: Nem haragszatok egyikért sem.
2: Nem.
1: Te voltál az összes, nem tudom, panoptikumnak mondhatjuk ezt? Tudom, hogy nem szeretitek.
2: Legyen? Igen, nem szeretjük.
1: Nem szeretitek,
2: igen,
1: oké, de igen, akkor az összes igen. Kiállító helyen voltál?
2: Nem, sajnos nem.
1: Mennyi van a világon?
2: Hát több mint 20, 22. Tehát New Yorktól Sydney-n át, Tokióig, Shanghaiban, Hongkongban, Szingapurban. Úgyhogy én nagyon sok helyre szívesen elutaznék, hogy megtekintsem a kiállítást. Legutóbb egyébként Londonban voltam 2025-ben.
1: Mivel más a magyar kiállítás? Most azon túl nyilván, hogy itt vannak hungarikumok benne.
2: Igen, hát én elmondhatom, és szerintem ez nem csak az én személyes véleményem, hanem így a visszajelzések alapján is, hogy a magyar attrakció, múzeum, az sokkal kidolgozottabb, tehát látszik rajta, hogy a díszleteket aprólékosan megmunkálták a mesteremberek, több száz mesterember dolgozott egyébként, közel 4 évig, amíg elkészült ez a múzeum, és tényleg ilyen diorámák, kézzel festett oszlopok, aranylappal bevont bélétes kapuk, tehát, hogy ilyen nem létezik máshol.
1: Aha, csak itt Magyarországon.
2: Csak itt Magyarországon. Tehát annyira figyeltek minden apró részletre, ami vissza is jön, tehát ahogy belép az ember, az első termünk, az egyébként a Duna korzót ábrázolja. Ott is például elég csak annyit említeni, hogy a padló az itáliai, vagyis hát olasz bazaltkő, tehát egy robbantott bazaltkő, és tényleg így kövenként rakták le, hogy picit emlékeztessen ugye a Duna korzóra. És ez át is jön az embereknek, hogy itt
1: messze.
2: Van ami. Igen. Igen, illetve hát ott rögtön a Lánchidat meg tudják csodálni az emberek, vellette ugye Will Smith ül, aki annó ugye felmászott a Lánchidra, tehát hogy mindennel összefügg, tehát semmi nem véletlen. Vagy például az, hogy George Clooney szintén ebben az első teremben egy padon ül, és mögötte egy virágbolt található. Az sem véletlen, mert úgy gondoltuk, hogy George Clooney karakteréhez ez nagyon illik, egy gyönyörű, szép virágbolt. És hogyha ezt is elárulhatom, hogy például, hogyha Clooney mellé leül valaki, és a szívére hajtja a fejét, vagy teszi a kezét, akkor érzi a szíve dobogását.
1: De jó.
2: És, na, ami szintén nincs sehol a világon.
1: Más, tele van ilyen attrakciókkal.
2: Tele.
1: Most már kutyaik van, kalambó kutyáik.
2: Igen,
1: ott van, és
2: aminek
1: máshol.
2: Nagyon örülünk.
1: Megnéztem, közben a szobornál is van egyébként.
2: Van, jó.
1: Most már akkor ez biztos. Na, de hát ilyen verzióban meg soha nem, meg sehol nem láthatták, úgyhogy ha megnézték a szobrot, menjenek el hozzátok is.
2: Várjuk, sok szeretettel.
1: Azért teljesen más hangulat, és esküszöm, hogy csak a nem a kekeckedés, meg semmi rossz szándék nincs benne, hogy miért nem szeretitek, csak hogy megtanuljuk egy életre, hogy miért nem panoptikum.
2: Mert a panoptikumnak a véleményünk szerint van egy kicsit ilyen poros hangulata, ami egy ilyen álló kiállítás.
1: Ez meg nálunk tudna meg nagyon mai lenni?
2: Igen, igen. Nálunk meg tényleg minden mozgalmas, tehát a fényhatások, a hanghatások. Akkor mondom, minden érzékszervre próbálunk hatni. Igen. Tehát azt szerintem múltkor meséltem, igen, hogy van olyan figuránk, akinek saját illata van. Ugye nem árulunk el nagy titkot, például a Szoboszlai Dominiknak is, hogyha
1: aki tényleg minden nap hozzá. Egyébként? Minden nap
2: majdnem minden nap, minden második, harmadik nap körülbelül.
1: Kezelve van.
2: Igen, igen, vagy Ariana Grande-n is a saját parfümjét érezhetik az emberek. Tehát, hogy tényleg itt minden érzékszervre hatunk, és ez egy nagyon mozgalmas kiállítás, és szeretjük így bevonni az embereket, hogy átérezzék, és hogy átadjuk ezt az élményt. És a panoptikum szó nem tükrözi ezt. Úgyhogy mi ezt ezért
1: szeretjük. Jogos, nem fogom többet emlegetni, megígérem. Neked nem is rosszból mondtam egyébként. Meg amúgy is most, ami miatt jöttél, az a kutya.
2: Igen.
1: Lego. 5000 darabból épült fel egyébként a Kalambó Lego kutyája. Milyen érzés hozzáérni például?
2: Hát nagyon jó. Én...
1: Most azért, mert te már
2: tesztelted. Igen, én rendszeresen megsimogatom. Tehát amikor így elmegyek
1: mellette. Ez szabad a látogatóknak is?
2: Szabad. Tehát a figurákhoz is hozzá lehet érni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy úgy, mintha finoman egy barátodhoz érnél hozzá. Tehát megnézheted a ruháját, megtapinthatod.
1: Ez el van mondva mindenkinek, aki bemegy, vagy ki van írva.
2: Igen.
1: Mint egy viselkedési
2: kultúra. Igen.
1: Volt-e bármi köze annak a ti ötleteteknek, megvalósításnak, hogy felröppentek azok a hírek, hogy van valamiféle magyar vonatkozása a Kalambónak, vagy a Peter Falknak?
2: Igen, mindenképp, de igazából a figura szelekció, ugye az még 2018-ban történt meg, amikor is az ötlet megszületett, hogy Magyarországon is nyit ennek a nemzetközi láncnak egy újabb egysége, attrakciója, és akkor egy nagyon komoly kutatást végzett egy cég, mind a magyar jövőbeni látogatók között, mind külföldi turistákat is szólítottak le, és Peter Falk neve nagyon sokszor felmerült, aminek lehet, hogy van ehhez köze, hogy valószínűsíthetően van ugye magyar szála is, de abban biztos vagyok, hogy ez azért is történt, mert tényleg nagyon népszerű. Tehát meglátják az emberek, és rögtön úgy állnak mellé, hogy ők is tartják a szivart a kezükbe, mint ahogy a figura.
1: Jó, hát legenda, ikonikussá vált.
2: Ikonikus legenda, igen. Ahogy egyébként Bud Spencer is. Tehát Bud Spencer is hasonló reakciókat vált ki az emberekből, és az ő figurája is csak nálunk.
1: Na de milyen jó, hogy ezek a karakterek, na és pláne, hogyha még ő is csak igen, a magyarországiban igen, van, hogy ezek nem tudnak, mármint a karakterek eldevalválódni.
2: Nem.
1: Ők nem celebek voltak.
2: Nem, pontosan. Ezt nagyon jól mondod, mi is így érezzük. Ők egyszer örök. Tehát hihetetlen. És az, hogy mai napig emóciót váltanak ki az emberekben. Tehát ez csodálatos.
1: Na most összességében a kutya, tehát hogy meddig készült akkor pontosan, ha mindent összeadsz, mert az még nekem nem világos.
2: Hát sokkal tovább, mint ahogy mi is terveztük.
1: De ezek most évek voltak?
2: Nem. Ez hát egy, szerintem egy közel 2 hónap, és péntekeket neveztük ki erre a Lego építő napra. Ott fent nálunk az irodában volt egy terem, ahol ennek lehetőséget adtunk. És tényleg aki tudott, csatlakozott. És egyszerűen teljesen a flow élmény is megvolt, és utána, amikor már láttuk, hogy hát ebből most már tényleg lesz valami, és nem sokára kihelyezhetjük, akkor, ha nem árulok el titkot, egy időkapszulát is beletettünk. Az építészmérnöknek szóló kapszulát, tehát az ő neve van benne, és egy nagyon szép idézet.
1: Azt nem lehet tudni, hogy mi ez az idő?
2: Vagy hát nem azt nem árulom, mert ez az időkapszula, mert...
1: Aha. Na de az mit jelent, hogy azt mit 10 év múlva majd egyszer megnézhetik, vagy akár több is?
2: Igen, végül is igen.
1: Na jó, hát akkor kedves, ne felejtsék el, hogy van egy ilyen, amit ki kell deríteni. Egy útravaló egyébként?
2: Egy útravaló, egy nagyon szép útravaló. Igen.
1: Én kívánom is, hogy...
2: tehetség előre, és...
1: Hogy ez sokáig maradjon. Az, hogy meddig van kiállítva valami nálatok, az kin múlik?
2: Igazából nyilván, mivel nekünk a franchise partnerünk a Merlin Entertainment, így mindent közösen döntünk, de mi senkitől nem szeretnénk megszabadulni.
1: De olyan lehet egyébként, hogy valaki kifutja magát?
2: Lehet, igen.
1: Tehát le lehet
2: cserélni. Más attrakcióban igen, előfordul az ilyen, illetve azért nyilván a viasz figuráknak is van egy bizonyos korhatár, ami után
1: elérhet.
2: Hát, hogy mondjam, szépen elkezdenek öregszeni. Úgyhogy, és akkor igen,
1: is.
2: Igen, igen. Tehát van sok olyan világsztár, akiről több időszakában, életének fázisaiban készítettek figurát, és akkor mindig az újat tették ki. Ugyanis ez nagyon fontos még megemlíteni, hogy a figurák az életüknek egy ikonikus pillanatában készültek, tehát úgy jelenítjük meg őket. Tehát nem feltétlen mindenki a mai kornak megfelelő kinézete van, hanem
1: az adott
2: Igen, például Whitney Houston, amikor berobbant a legelső slágerével, őt fiatalon ábrázoljuk, Madonnát is a fénykorában. Tehát, hogy sokan mondják, hogy jaj, de hát, hogy idősebbek ezek a világsztárok, mint ahogy a figurán. Igen, mert a figura az életének egy bizonyos szakát.
1: Persze, de a sikerkorszakot
2: igen,
1: mutatja.
2: Igen.
1: Egyébként, hogy milyen érdekes ennek a lélektana, hogy nem csak a Hollywood bulváron, vagy ezen a hírességek sétányán csillagot elnyerni, vagy a nevet odaírni lehet nagy szó, hanem az is, hogy ide bekerülni hozzátok
2: hát
1: a rendszeretekbe.
2: Igen, igen.
1: Az is egy mérföldkő.
2: Ez abszolút egy mérföldkő. Tehát amikor ez hivatalosan úgy működik, hogy a Merlin Entertainment keresi meg ezeket az embereket, akiket szeretnénk megformálni viaszból, és ez tényleg egy megtiszteltetés, tehát én nem is nagyon tudok olyat, aki esetleg azt mondta volna, hogy nem. Mert ez egy...
1: De milyen szomorú lehet az, aki kikerül a rendszerből egyszer csak.
2: Nem, egyébként általában úgy szokott kikerülni, hogy már, tehát nem tudom, aki például gyerekként robbant be, mondjuk egy fiúbandával, lánybandával, de utána elért mondjuk szóló karriert is, akkor már nem a nagyon fiatalkori
1: világos,
2: élét mutatjuk, hanem már egy kicsit
1: az újabb mérföldköveket.
2: Az újabb mérföldkövet. Igen.
1: Világos. Na de hát Kalambó kutyájával mit lehet kezdeni? Neki egy korszaka volt, az a 15 évig tartó.
2: Igen.
1: Ugye, hogy is volt? 68 igen, és igen. 2003 között forgatták. Még 2003-ban voltak Kalambók.
2: Igen.
1: Ezt nem is tudtam.
2: És egyébként, ha információim nem csalnak, az igazi felesége, tehát nem a szerepbeli felesége, az igazi felesége is megjelent egy-egy jelenetben.
1: Na, hát te se tudtam. De ha most számolgatok, hogyha ez 68-ban indult, akkor itt valószínűleg nem egy kutyával csinálta végig.
2: Nem, kettő.
1: Kettő
2: kutya
1: volt?
2: Igen. Igen.
1: De két hasonló.
2: Két teljesen
1: most akkor
2: hasonló,
1: kettőből kellett összehozni?
2: Igen. Mi az elsőt vettük alapul, igen. Hát igen. Tehát ő volt a modellünk.
1: Okay, jogos.
2: Ő volt hosszabb ideig a társa.
1: Na, hát akkor
2: és úgy tudom, hogy kötődtek érthető. Is egymáshoz. Úgyhogy ez.
1: Azt tudtuk, hogy hívták? Nektek ki van írva? Vagy Kalambó kutyája?
2: Az nincs ki írva. Igen, de most jó, hogy mondod
1: hát
2: majd.
1: Hát csináltok egy nem tudom én, névadó valamit.
2: Jó, ez jó ötlet, köszönjük.
1: Akinek nevet a látogató Kalambó, mert Kalambó kutyája, ez olyan, mint amikor a gyerekes szülőknél mondja, hogy Klári anyukája. Érted? Tehát, hogy nem mondják meg a nevet, csak ez ő anyukája. Tehát Kalambó kutyája, ilyen szempontból.
2: Hát kézzel, hogy egyszer volt egy karácsonyi rendezvényünk, ahol azt kérték a résztvevőktől, egy cégnek volt a karácsonyi partia, hogy öltözzenek be valamilyen jelmezbe, és egy hölgy felvette egy nagyon hasonló ballonkabátot, mint Kalambó hadnagyon, ilyen kis ővel szépen összekötötte, és a hátára kiírta, hogy Mrs. Calambó. ő volt ugye Calambó felesége, nagyon vicces volt tényleg.
1: Nyáron is érdemes, gondolom, hozzátok ellátogatni. Feltételezem, hogy jó idő van.
2: Igen,
1: nálatok.
2: Nálunk muszáj, hogy jó idő legyen.
1: Nem 42 fok, mint odakint időnként.
2: Nem. Egyébként beletrafáltál, mert így is reklámozzuk, vagy promotáljuk mostanában magunkat, hogy nálunk garantáltan 24 fok.
1: Na, igen. Szuper. Egyébként a bábuk miatt igen, is kell, igen, hogy
2: igen, igen,
1: legyen?
2: 24 fok felé nem mehet a hőmérséklet. Igen.
1: Mi történne? Elhamadnának?
2: Hát nem lenne egy hatással rájuk. Igen. Hát nyilván, hogyha most a 42 fokba kiraknánk a tűzőnapra, na akkor elég gyorsan látható szétesés lenne, de vigyázzunk rájuk nagyon.
1: Van olyan látogatottok, aki bemegy és nem készít fényképet?
2: Nagyon ritkán, de van. Például pont a napokban láttam egy olasz úriember, egyedül jött, és mi éppen forgattunk, úgyhogy így láttam, hogy ő így éppen hol van, meg mit csinál, és nagyon érdekes volt, minden táblát, ugye minden figuránál van egy tábla, amin bemutatjuk magát a figurát, és még található egy QR kód is rajta, ahol még további információkat lehet róla olvasni, meg idézeteket tőle, ezt egyébként nagyon szeretik a látogatók, és például ez az olasz úriember, ő nem csinálta egy fotót se, minden egyes táblát elolvasott, minden QR kódot letöltött, azt nézte, fotót nem csinált, de így látszott, hogy nézi a ruhákat, beleásta magát, nézte a kihelyezett vagy kiállított múzeumi kardokat, mondjuk Szent István mellett, vagy Mátyás király mellett, tehát olyan alapossággal nézett meg mindent, hogy őszintén megmondom, hogy mi már zártunk volna, már zárási idő volt, de mivel láttuk, hogy teljesen belemélyült, így ő észre se vette, de ő miatt a tovább tartottunk nyitva, hogy végig tudjon érni, és tényleg mindent
1: el tudjon olvasni. Hát ez az emberközpontúság, meg a közönség gért levés.
2: Igen, hát
1: gratulálok hozzá. Na hát jó, társaságban repül az idő, sajnos a végén vagyunk, de akkor lesz, az attrakció megvan a nyárra. Calambó kutyája. Hungarikumként, kedves hallgatóink, Legóból a magyar Madame Tussaudsban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Jó idő lesz, az biztos. Nem csak a kutya miatt természetesen, hanem a többiek miatt is. Meg hát már a múltkor mondtuk, hogy sok mindenre használható a ti helységetek, például a randevúkra is.
2: Abszolút.
1: Vannak ilyenek, de majd legközelebb jössz, aztán majd mondod, hogy a randevúk hogy sikerülnek ott nálatok, mert randi estek is.
2: Igen, abszolút.
1: Vannak úgy, rendszeresen. Úgyhogy gondolom a Madame Tussauds honlapján, weboldalán, közösségi oldalain minden pontos, fontos abszolút információt megtalálnak. Úgyhogy szép nyarat kívánok.
2: Nagyon
1: nektek
2: köszönjük, és viszont kívánok.
1: Szunyi Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, Gál Pétert köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked, milyen jó, hogy most megint találkozunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És személyesen is.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Egyrészt... Hát nagyon szép ajándékokkal érkeztél, és ezt őszintén köszönöm. Hoztál egy nagyon szép CD-t, és egy még szebb, talán még szebb, mert ilyet még nem is nagyon láttam, díszdobozos pendrive-ot. Tehát mintha ez egy konkrétan egy CD vagy egy lemez, csak nem vinil, hanem ez most már pendrive, de borítója van, nagyon szép tartója, és benne exkluzívan itt van a pendrive is.
2: Igen,
1: a borítóval, mindennel.
2: Ez nem véletlenül készült, mert ma már a háztartásokban egyre inkább nem használnak CD lejátszót. Uh-huh. Mindenütt van a számítógépen pendrive olvasó, a televízión pendrive olvasó, az új gépjárműkben csak pendrive olvasó van, tehát ott oda már nem is tudsz CD-t berakni, és azért döntöttem úgy, hogy legyen egy olyan, hogy pendrive is legyen, meg legyen CD is. Hát aki a hagyományosat szereti, de ez még nem a régi, a bakelit, azt már
1: az okay,
2: azt nem, az... lehet megfinanszírozni. Tehát aki azt szeretné a CD-t, az CD-t tud kapni, aki meg az új modern hangzásot szeretné, az kapja.
1: Annak meg ott van a pendrive. Szóval haladsz a korral, ez a lényeg.
2: Hát majdnem.
1: Na, tényleg jó, hogy itt vagy. És most ugye a te szerzői munkásságodról beszélünk ezzel a lemezzel, amit mi nem szoktunk ebben a műsorban, és csak azért tettünk kivételt, annyi helyen vagy egyébként az egyéb kulturális lábaiddal, akár Szűcs Totyával közösen,
2: igen,
1: vagy az Attilás...
2: Attila fénytársulat.
1: Fénytársulat, tehát hogy rengeteget lehet veled találkozni.
2: És még sorolhatnám.
1: Így, tudom, tehát annyi helyen vagy itt, hogy hál' Istennek vissza is tértél a színpadra, úgyhogy nagyon örülök neki, itt vagy éppen egészségesen,
2: igen,
1: és ennek őszintén, meg külön örülök. Annak meg, hogy itt van a te több évtizedes pályafutásod, hát majd, hogy nem lenyomotta.
2: Hát ez körülbelül...
1: Hány év munkája ez?
2: Azt mondja, hogy...
1: Hány évtized? Most számol, csak mondom a hallgatóknak.
2: 45 év körülbelül.
1: Na, hát címből köszönöm, már vénülő kezemmel.
2: Igen.
1: Ez a címe. Klasszikus költők megzenésített versei. Ugye te vagy a zeneszerző minden egyes,
2: igen,
1: dalnál, és nyilván a verseket mindig más írta, de mindig más is énekli ezeket a dalokat. Tehát egy igazi sztárparádét hoztál össze.
2: Hát vannak olyanok, akik két dalt is énekelnek.
1: Akkor is sokan mondnak.
2: De a kiosztás miatt, és hát tehát úgy kellett összeválogatnom a közreműködő művészeket, hogy valamilyen módon bízzak benne, hogy ezeket jól tudják interpretálni, jól elő tudják adni, és hát egy ilyen hanghordozó egy kevés költségvetéssel készül. Uh-huh. Tehát meg kell oldani, hogy ez ne legyen drága, és akik közreműködnek, azok gyakorlatilag az elmúlt 40 akárhány év, akikkel én együtt dolgoztam, van, akikkel együtt dolgozok a mai napig, uh-huh, is, sokat vagyunk együtt, és az első szóra mellém álltak, és ingyen is bérmentve jöttek énekelni, ami ez egy nagy dolog. Mert
1: de jó.
2: Hát akkor egyébként ez
1: felsorolhatom a borítóról,
2: hogy
1: és akkor nem
2: persze,
1: hagyunk ki senkit.
2: Persze.
1: Fehér Adrien, Kalapács Ódor Szintia,

0: Én nem dolgozom együtt, hanem amikor van valahol valami nagy koncert, és meghívnak engem is, mint közreműködő művészt. Őt is meghívnak, akkor ott találkozik, és nagyon örülünk, és anekdotázunk, és poénkodunk, és egy nagyon jó ember, és egy fantasztikus szaxofonos. Tehát én azt mondom, hogy a number one-nak közé tartozik.
1: Na, de a number one-ok is itt vannak a te lemezeden. Igen. Szóval neked ez most egy szép elégtétel, mondhatom ezt így? Vagy egy összegzés? Minek nevezzük?
0: Inkább hívjuk azt, hogy egy összegzésnek.
1: Lenyomata a pályát.
0: Igen, valamikor nagyon régen verseket zenésítettünk meg, és úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy jó volna egy olyat csinálni az életem vége felé zenét, amikor már a pályám, mondjuk nem az életem, de pályám vége felé, hogy egy olyan hanghordozót, amin újból költökversenyt zenésítem meg. És ez egy nagyon komoly munka volt, mert ezt elkezdtem 2024-ben csinálni.
1: Tehát akkor ez két év munkája, ez a lemez?
0: Hát gyakorlatilag igen, tehát 2024-ben, ami avval kezdődött, hogy elkezdtem verses köteteket olvasgatni. Rengeteg, nem tudom én, tehát 40-50 kötetet. Most nem azt jelenti, hogy mindet végigolvastam, de ahogy elglapoztam, az első két sor valamit bennem elindított, azt, hogy kiírtam, hogy na, akkor ezt tetszik, és akkor így összejött ebből a rengeteg verses kötetből, nem tudom én, 150-200 vers, nem emlékszem. Akkor azokat újból elkezdtem, akkor már egy kicsit tovább mentem, hogy egyáltalán, hogy megszólal bennem valami zeneileg, vagy nem, tehát, hogy... És akkor szépen így szűkítettem, és végül is ez lett a végeredmény. De hát ez egy komoly nagy munka volt, és amikor elkészültem valahogy, hogy megírtam a zenét, valamilyen szinten a hangszerelés egy darabig elkészült, akkor mentem a Jankai Bélának, én csak úgy hívom Béluska, aki nekem egy remek kollégám és segítőtársam, és megkerestem őt, hogy mehetek a stúdiójába, mert hogy hát van ez az anyag, és hát ezt meg szeretném csinálni, és persze mondtam, hogy hát erre olyan sok pénz nincsen, és akkor azt mondta, hogy de hát Péter, hát neked nem kell, az egy családtagjaimnak ingyen van, de mondom, de Béla, én nem vagyok ott egy családtagod. Hát azért már nagyon régen annak számít.
1: De jó.
0: Tehát,
1: melléd állt.
0: Ő is mellém állt, igen. Tehát ez...
1: És azért is örülök ennek, mert ez tulajdonképpen ez egy irodalmi misszió.
0: Igen.
1: Az meg nagyon ritka manapság. Tehát én azt gondolom, hogy a Kalákán kívül nem is nagyon találkoztam még most itt a műsort illetően olyanokkal, akik ezt felvállalták volna misszióként.
0: Hát... Nézd, mondom, hogy ebben kezdtük valamikor. Igen, a Kolmorán együttessel, és nagyon sok olyan lemezt csináltunk, amik versek megzenésítése volt, és ez mindig közel állt hozzám, és az irodalom az, hogy mikor elkezdesz egy verset olvasni, és abban a pillanatban megszólal egy dallam mögötte, akkor ez egy fantasztikus dolog, és gyakorlatilag minden olyan vers, ami megszólít engem, az megszólítja azt, hogy egy dallam is ott van mögötte. És én nem is tudnék úgy írni zenét, hogy fogom is elkezdek írni egy zenét, mert latin az más, de egyébként nem. Tehát az, mikor arról van szó, hogy valaki azt mondja, hogy hát írjál már egy dalt nekem, mondom, jó, és a vers, tehát engem a vers érdekel, az szólít meg, az mondja meg, hogy milyen stílusba írodjon ez a dal, és ezért én azt mondom, hogy ez a lemez viszonylagosan egy ekletív lemez, mert hogy a hány dal, az szinte mind más stílusba íródott. Más a hangszerelése, másképp szólalnak meg a hangszerek. Van olyan, ami a régi kormorára hajaz a stílusba. Van olyan, ami blues, van olyan, ami rock, van olyan, ami swing. Tehát nagyon-nagyon változó.
1: Széles a paletta.
0: Széles, mert magában a vers így szólított meg engem is. Nem az volt a szándék, hogy egy stílusba írok egy lemezt, mert akkor az úgy nem lenne igaz.
1: De egyébként az, hogy dalszöveg vagy vers, azt

0: Igen, másként szólít meg? Tehát a költemények azok mívesebbek, mint egy dalszöveg? Vagy nem lehet ilyet kijelenteni?
1: Nem lehet ilyet kijelenteni, ha jól a dalszöveg,
0: akkor az is felér egy verset.
1: Persze, hát ha jól a dalszöveg, tehát hogyha most mondhatnám Boródi Jancsi, Horváth Attila, hirtelen akartam mondani a Dusán. Uh-huh. Tehát vannak olyan zenei vers írók, akik verset írnak. Uh-huh. Nem dalszöveget írnak, hanem verset írnak. És ha verset írnak, akkor azt meg lehet csinálni nagyon-nagyon szépen. Vannak olyanok, akik meg dalszöveget írnak, az meg nálam nem jön be, mert ottan nem találom meg, hogy mi az, ami megszólít engem, mert hát egyfajta akár ritmikailag nem stimmel nekem, akár szótag számban nem stimmel ritmikailag, nem szinte, tehát az nem.
0: Hát itt azért Ady Endre, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, itt ez elég
1: de hát ez
0: díszes a skála itt is.
1: A nagy baj a költőknél, hogy ők mindig szerelmesek voltak.
0: Aha.
1: Tehát a versek többsége az szerelmes vers. Persze vannak nem, meg vannak olyan balladák, amik nem szerelmes versek, tehát rengeteg olyat lehet találni.
0: De a legtöbbje igen. Minden,
1: de azért a szerelmes verset, hogy itt is azért szerelmes versről van szó, de hát hogyha igen, ez a jellemző.
0: Szerették elénekelni ezeket a dalokat a vendég énekeseid? Meg egy ilyen verset, azt nem nehezebb énekelni? Kérdezem, hát, én, aki nem énekelek.
1: Hát én sem énekelek, tehát ezért nekem, én hangszeres zenész vagyok. Szerették, tehát senki nem mondta azt, hogy nekem ez nem tetszik, nem vállalom, adjál nekem más verset, vagy adjál, uh-huh. vagy írjál más zenét hozzá. Mindenki jött és csinálta, énekelt, és, uh-huh. és jó hangulat volt a stúdióban, tehát
0: ez fontos.
1: Nem volt olyan, hogy valaki, hogy hát, hogy most imelámmal uh-huh. feljönnek. Nyilván nem egy formák. Hallgasd végig, remélem, uh-huh. hogy tetszeni fog.
0: Biztos vagyok benne.
1: Mondjuk a CD-nél van egy erőnye, hogy ha nem tetszik, akkor magába a CD-t, ezt egyensúlyra látétnek tudod használni.
0: Ugyan. De tényleg hol tart most szerinted a közönség? Befogadásban, nyitottságban, megértésben?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát erre nem tudom a visszajelzést, hogy hol tart, mert akik megkapták, akik vásároltak ebből, azok visszajeleznek, hogy nagyon szép, uh-huh. nagyon tetszik, nagyon jó, de egyébként nem tudom. Más már a közönség egyébként, mint volt ezelőtt, 30 évvel, 40 évvel, és erre nem is szabad uh-huh. Rossz arcot vágni, hiszen amikor mi kezdtük a pályánkat, vagy még hát az Illési Komegáik, akik régebben kezdték, azok egy stílust kezdtek el Magyarországon bevezetni, mi ugye a folkrockot a Kormoránnal, de az úgynevezett tánczenétől teljesen eltérő zenét játszottunk. Akkor, abban az időben, akik a táncdalt énekelték, azok igen meg voltak sértődve, gúnyolták, nem tudom, lenézték ezt a stílust, aztán később ők is fölvállalták, és eltörölte azt valami, ezt nem törölte teljesen ez a rossz kifejezés, hanem valami háttérbe szorította uh-huh. a régi tánczenéket, ahol egyébként remek előadók voltak, a Sárosi Katitól kezdve, a Zárai Vámosig, uh-huh. tehát lehetne sorolni, tényleg remekek voltak, és szerintem nem is szabad őket elfelejteni, és jobb volna, hogyha többet is játszanának a rádiók belőlük. Most már jött megint egy új korszak. Már nem mi vagyunk azok, akik számítanak. Hozzátéve, hogy van olyan produkció természetesen, ahova elmegyünk, ilyen az Attila fiai, a régi Kormoránnóták szólalnak uh-huh. meg, az István királyból szólalnak meg dalok. Ott a közönség, akár legyen 4-5 ezer, az végig tombolja az egészet. Ha végignézzünk a közönségen, akkor azt lehet látni, hogy hát bizony a 40-50 éves korosztálytól felfele vannak. Az alatt lévők, azok már nincsenek ott. Tehát az, hogy mennyire elfogadó a közönség, hát ezt már nagyon nehéz megítélni. Uh-huh. Irányunkban egyre nehezebb, én azt gondolom.
0: De például a vers az a mai napig segít neked? Te olvasol?
1: Én szoktam, igen. Sokat olvasom a Facebookon a verseket, mert van egy...
0: Ott is.
1: Mert van egy csoport, nem is egy csoport, van két-három csoport, akik valaki mindig földob valami, ez most a kedvenc versem. Azt hiszem, hogy van olyan, aminek ez a címe, hogy kedvences, és akkor ott ma élő költőktől is jön neki verset.
0: Tehát
1: és
0: kortárs.
1: Akkor azt én elolvasom, és rengeteg olyan van, ami nagyon tetszik, ami nagyon jó. Hát a régiek közül meg hát az persze ismétlődnek, tehát van olyan, hogy visszaköszön nekem, amit tényleg, amit én egyébként megzenésítettem, de persze olvasok a mai napig verset. Nekem az irodalom számomra nagyon fontos. Én dolgoztam a 25. színházban és a Várszínházban, ahol remek színészekkel dolgoztam, amit köszönhetek a sorsnak, a nem tudom én életnek, hogy Töröcsik Mari, Iglódi, mint rendező, Jancsó Miklós, mint rendező, tehát olyan jobb a Gabi, mint színésznő, Tordai Terézsi, mint színésznő, tehát rengeteg olyannal, akikkel nagyon sok mindent lehetett tanulni. Élvezet volt nézni a rendelkező próbáktól kezdve végig, ahogy ezek a megalakított, vagy létrehoztak egy személyiséget a színpadon. Úgyhogy, és hát ők azért predesztináltak arra, hogy azért olvassak sokat. Könyvet is, meg verset is.
0: Na, de ez meg is maradt?
1: Meg. Könyvolvasása az már egy kicsit nehezebb történet. Ott már nehezebben megy.
0: Jó, mindegy, hát most
1: olvasok. Van ennek a kéziratát odaadta egy orvos, hogy véleményezzem, hogy írt egy remek könyvet.
0: Fellépni szeretsz még?
1: Nagyon szeretek. Hát
0: találkozni a közönséggel?
1: A fellépés az egy olyan dolog, hogy aki egyszer a színpadra áll, megszokja a tapsot, a sikert, annak nagyon nehéz erről leszokni. Ezért van az, hogy szinte onnan fordul le az ember a színpadról, és ott van vége mindennek. És a
0: színpad, ez beszippant egy életre tényleg.
1: Igen, és a színpad az, ami tényleg nem vicc olyat produkál, hogy bármi bajod van, legyen ez pszichés, legyen ez konkrétan betegség. Abban a pillanatban, amikor felmész, és ott a produkcióban ott vagy, akkor minden megszűnik, minden eltűnik, érsz a zenének, és amikor leérsz, és bemész a backstage-be, az öltözőbe, akkor épp lehet, hogy össze akarsz esni. A feleségem szokta mondani, hogy a színpadon egy teljesen más ember vagyok. Aha. Tehát ottan virulok, ott jól nézek ki, ott minden oké, az amikor hazamegyek, akkor már baj van.
0: Na jó, de konzervál a színpad. Ez
1: igen,
0: a
1: abszolút, igen.
0: És hát maradjon is így, ezt kívánom. Te jó szájízzel hallgatod a lemezedet? Egyáltalán hallgatod?
1: Hát az utóbbi pár napban nem nagyon, nem pár napban, pár hétben nem nagyon hallgattam, de
0: büszke vagy rá?
1: De büszke vagyok rá, csak mindig az a baj, mikor létrejön egy produkció, hogy legyen ez lemez, tehát beszéljünk a lemezről, hogy visszahallgatni sokszor én nem szeretem. Mert akárhányszor hallgatom, akkor mindig jönnének újabb ötletek, hogy
0: mit csinálnék másképp,
1: hogy hangszerelnem, mert másképp. Mennyivel jobb volna, hogyha nagyon sok pénz volna erre, mert akkor azért bővebben tudna az ember hangszerelni, sokkal több mindent tudna rátenni, tehát azért ez egy szegényes büdzsével készült
0: ahhoz képest milyen szupergrupot összehoztál.
1: Jó, tehát a hangszerelésben azért úgy idő is, az nyilván időigényes, és hát az egy nagyon, nagyon komoly dolog, plusz zenészeket behívni, plusz embereket, tehát ez...
0: Oké, de ugye nem véletlenül használtam a misszió vagy küldetés kifejezést, mert az irodalmat, akár a fiatalabb közönséget, tehát egy hírvívő vagy egy hídépítő, aki a múltat köti össze a jelennel, és közben építed a jövőt. Mert lehet, hogy ezeket a egyébként ikonikus verseket nem ismernék meg másképp. Az elemek hát, segítenek.
1: Most van ebbe a kiadványban egy olyan barbatrükk, hogyha kinyitod és kiveszed a CD-t, akkor a hátulján ott vannak felsorban az összes olyan social media, ahol ez meghallgatható. Aha. ahol fönn van az összes.
0: Tehát minden fent van, tehát ha mi befejeztük most a beszélgetést, bele tudnak hallgatni.
1: Abszolút,
0: hallgatók.
1: Abszolút, a Spotify-tól kezdve, tehát ott minden fönn van.
0: Az Apple-ön, a YouTube-on, Deezer-en, Spotify-on
1: igen, ott van. Tehát azért haladtunk akkor arra, hogy nem arról szól, hogy fizikálisan meg is kell venni, hanem ott van, és lehet hallgatni, és hogyha tetszik, akkor hallgassa meg sokszor, és akkor én annak nagyon örülök.
0: De hát ez egy, még egyszer mondom, ez egy nagyon szép gesztus a részedről. Egyébként azért is érdemes megvenni a fizikai hordozót is, mert itt vagytok a feleségeddel, meg a kutyátokkal lefotózva.
1: Igen.
0: Sétáltok.
1: Igen.
0: Az úton. Jó lett a címe is egyébként, az egész. Ikonikus ez is.
1: Nagy vers, amit sokan megzenésítettek, remélem, Varga Miki, én azt gondolom, nagyon-nagyon szépen elénekelte. Nagyon felkészült a stúdióba, amikor jött, hogy nem ott találkozott a versen és a dallammal, tehát érezhető volt, hogy dolgozott rajta, hogy ezt hogy énekelje. Remélem, hogy sok embernek tetszeni fog ez a dal.
0: Hát kedves hallgatóink, akkor így a végén most arra kérek mindenkit, hogy Gál Péter Már vénülő kezemmel lemezét, akár a Spotify-on, akár a YouTube-on, hogy csak a két legismertebbet említsen, most el szabad indítani a beszélgetésünk után. Nagyon jó egészséget kívánok neked, és nagyon örültem.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ezt meg őszintén köszönöm.
1: Én meg köszönöm szépen a meghívásodat.
0: Sok csillogó szempárt kívánok neked. A közönséggel, amikor találkozok, akkor nagy baj nem lesz.
1: Oké, köszönöm szépen. Vigyázz
0: magadra. Gál Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink. Pétertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cunyi Tímeának és Gál Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Egy év türelmi időt kap az e-beutalók kötelező használata. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papíralapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermek szállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Július 10-től változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. Péntektől a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakasz 30 km/órás sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a kerékpárszállítást, tették hozzá a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

Persze, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 11-én szombaton este 20 órától az Én Szívem Játszik címmel érkezik Lábas Viki összművészeti estje. Egy generáció dilemmája a színpadon ritmusból és szenvedélyből szőve. Lábas Viki énekes dalszerző, 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal. Az elmúlt 11 évben zenekarral járta az országot, lételeme a művészi önkifejezés. A jelenben él és szeret olyan pillanatokat teremteni, amelyek felszabadítják az őt körülvevők érzéseit. Ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y-generáció világába pillanthatunk. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmáit boncolgatja. A zene, a tánc és a szavak ereje együttesen rajzolja ki a nőiség különböző arcait. A múltból a jövő felé utazva ezekre a kérdésekre keressük a választ, hogyan befolyásolja a gyermekkorunk a felnőtt életünket. Lemosható ez a bizonyos generációs por? Milyen kapaszkodóink lehetnek a hétköznapokban? Hogyan lehet megtalálni és meghúzni a saját határainkat? Az előadással az apró, hétköznapi pillanatokat szeretnénk megragadni, mondja Lábas Viki, amelyekért érdemes minden reggel újrakezdeni és tiszta lappal a jövőről álmodni. Az előadás hossza egyébként 75 perc, szünet nélkül, és Viki énekel, táncol ebben a produkcióban, amely beszélget természetesen a közönséggel a maga sajátos módján. Az Én Szívem Játszik. Azt gondolom, hogy maga a cím is nagyon beszédes. A táncművészek között ott van Baumgartner Krisztina, Buncsuk Vera, Kis Eszter, Kovács Enikő és Nagy Csaba Mátyás. Ne felejtjék, tehát július 11-én szombaton este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon érkezik Lábas Viki, hogy egy összművészeti estel tegye feledhetetlenné a nyár közepét.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stop önkény címmel tartottak tüntetést az államfő elmozdítása ellen. Több alkotmánybírót is érinthet a visszaállított korhatár. Ismét működik az MR berendezés a Székesfehérvári kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. A rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor, fideszes országgyűlési képviselő, Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója, Tóth Elizabeth és Szakács István influencer, valamint Osztie Zoltán plébános. A meghirdetett időpontra sokan összegyűltek a Budai Várban a Sándor palota előtt, megtelt a tér és a környező füves terület. Nem csak a jelenleg már 70 év feletti alkotmánybírókat érintheti az alaptörvény módosítása, hanem később további tagok megbízatása is megszűnhet a korhatár miatt, írja a HVG. A lap szerint a Törvényalkotási Bizottság elé került módosítójavaslat alapján a hivatalban lévő alkotmánybírók megbízatása a 70. születésnapjukon megszűnne. Ez azt jelenti, hogy többen nem tölthetnék ki teljes eredetileg 12 évre szóló mandátumokat. A változás az alkotmánybíróság összetételét és érdemben befolyásolhatja, miközben az újonnan választott tagok megbízatási ideje már rövidebb, 9 év lenne. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, írja a feol.hu. A Székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak, az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudtak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpont foglalási lehetőségek valamelyikén. Megszűntek az illegális táborhelyek az Óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentéseket követően összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Július 13-án kezdődnek a munkálatok a második kerületi Nagyrét utcánál, írja az ittlakunk.hu. A felújítás részeként befejezik az út korábban kimaradt szakaszának javítását, és új gyalogátkelőhelyet is építenek a réthez vezető részen. Őrsi Gergely polgármester szerint sok panasz érkezett amiatt, hogy itt eddig nem lehetett biztonságosan zebrán átkelni, pedig sokan innen közelítik meg a rétet és a játszóteret. A munkák várhatóan legalább egy hétig tartanak, ez alatt az érintett szakaszon félpályás lezárás lesz. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be, a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt a szülészeti ellátás a budapesti Uzsoki utcai kórházban, a hónap végén bezár a ferencvárosi lőtér. Új éjszakai járatok indultak Budapest és a nyugati agglomeráció között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig egyelőre meg nem határozott időre leáll a budapesti Uzsoki utcai kórházon a szülészeti ellátás, közölte csütörtök este Facebook bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje. A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. A probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérik a várandósokat, hogy a vajudás beindulásakor a Honvéd kórház szülészetén jelentkezzenek. Július 31-ével végleg bezár a ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámítható az éjszakai hazajutás, akár egy késő esti vonat, koncert vagy munka után is. Új belépési és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a fővárosi állat- és növénykert. A látogatók mostantól a biodóm bejáratánál is megválthatják belépőjegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkapu tér és a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megkezdhető. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkolózónában hagyják gépjárművüket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. A helyszín könnyen elérhető az 1-es és az 1M villamosokkal a Kacsó-Pongrác úti megállónál, valamint a 3-as és 69-es villamosokkal, amelyeknek a végállomása a Mexikói útnál található. Az autóversenyzés és a legúzás rajongóit egy különleges kiállítás várja július 10-től augusztus 10-ig a fővárosban. Az alza.hu budapesti bemutató termében a Róbert Károly körúton megcsodálhatják azt az életnagyságú Lego Ferrari Forma 1-es autót, amelyet kizárólag Lego kockákból építettek, és ami a tavalyi Formula 1 Miami nagy díjat nyitotta meg. Az életnagyságú versenyautó másolat közel 400 ezer Lego kockából készült, és 1500 kg-ot nyom. A modell hűen visszaadja egy Ferrari F1-es autó minden apró jellegzetes részletét, a szponzori logóktól kezdve az eredeti Pirelli gumiabroncsokig. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, mondanám, hogy Vár Nagy Andreát, régi kedves barátunkat köszöntöm nagy szeretettel, ami igaz is, de most már a doktor is hozzátartozik. Doktor Vár Nagy Andreát köszöntöm nagy szeretettel, Liszt Díaz zongoraművész és Magyarország érdemes művészét. Jaj, de rég találkoztunk. Nagyon örülök neked, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen, és én is nagyon örülök a meghívásnak, és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: Mindig jó, amikor jössz. Csuda dolgokkal érkezel mindig. Hát most is, ha ránézek a jegyzeteimre, legalább 5-6 olyan aktualitás van körülötted, ami ezek zajló projektek folyamatosan.
2: Igen. Én hiszem, hogy
1: nem
2: soha nem...
1: Hátra.
2: Én hiszem, hogy soha nem állhat meg az ember, és mindig új inspirációk jönnek az életben, és az ötletek azok kipattannak az ember fejéből, és aztán én nagyon örülök, hogy mindig van egy háttér mögöttem, hogy ezt meg is valósíthatom. Nagyon sok jó ember segíti az én munkámat, és nagyon-nagyon sok embernek tudunk ezzel örömet adni.
1: Hát hosszú-hosszú évek óta már.
2: Így van.
1: Az állandóságot képviseled, a körülötted levők is, no meg azt a fajta missziót, amihez hasonló küldetés, nem is nagyon láttam még egyébként a művésztársait.
2: Igen, nagyon között. Szépen köszönöm. Nyilvánvalóan ez a saját útjárás, és én azt hiszem, hogy talán az én munkásságomat azt határozza meg, hogy bátor vagyok. Tehát, hogy merek új kapukat nyitni, és egy új úton elindulni, és így van akár a börtönmisszióm, akár a zenevarázslat, klasszikus zenei mesejátékom színrevitele, tehát hogy azok a dolgok, amik az én szívemben megszületnek, azok tényleg megvalósulhassanak. Sokszor mondják azt, hogy az én ötleteim olyanok, mint a színes lufik, csak össze kell egy kicsit gyűjteni őket, és én nagyon remélem, hogy valóban az állandóság mellett a színesség is jellemzi a zenevarázslatot. Hát mi megyünk ezen az úton töretlenül, és én azt hiszem, hogy a közönség és a gyerekek megerősítése, vagy a tanárok, a zenei életnek a visszaigazolásai, azok mindig azt mutatják, hogy ezért érdemes.
1: Hát akár zenevarázslat, akár zenehír, mindig a zene a legfontosabb.
2: Így van.
1: Hogy azt át tud adni.
2: Így van, és a hangjegyek mögött rejlő üzenet, mert ebben a nagyon-nagyon zajos, felgyorsult világban kell ez a pici megnyugvás, ez a befelé figyelés, hogy mindenki oda a szíve legközepébe tudjon picit bepillantani, és az önmaga érzéseivel is tisztába kerülni, megnyugvást találni, és akkor ebből építkezni.
1: Na melyikkel kezdjük a sok-sok aktualitás közül? Melyik, ami a leghamarabb lesz talán
2: Hát a leghamarabb az lesz, hogy én hétfőn kell, hogy leadjam a kéziratomat.
1: Kezdjük a könyvvel.
2: Igen,
1: okay.
2: Igen, hát most az utolsó napok simításai zajlanak, és ez valóban egy nagyon nagy új út, hiszen én előadó művész vagyok, és most íróként is meg fogok jelenni
1: De
2: a zenei életben.
1: Meddig dolgoztál?
2: Hát ez igazából az én doktori disszertációmnak a bővített változata, ugyanis... Amikor én elkezdtem ezt a kutatást, akkor volt egy olyan mű az én életemben, ami tulajdonképpen legtöbbet adta nekem, és a legtöbbet üzent. És ez Liszt Ferenc utolsó szimfonikus költeménye, a Bölcsőtől a Sírig, vagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel. Én hiszem azt, hogy nincsenek véletlenek, és ezt mindig hangoztatom, talán már nálad is elmondtam, hogy a véletlen az Isten fedő neve.
1: Igen, igen.
2: És
1: igen.
2: Amikor 2011-ben én találkoztam ezzel a művel, akkor a régi Zeneakadémia könyvtárában találtam, akkor úgy már elsőre is olyan sokat üzent nekem. És azt kell, hogy mondjam, hogy eltelt 15 év, és sok partnerrel játszottam már, ugye a négykezes változatát, aztán megtanultam a kétkezes szóló változatot is, de minden egyes alkalom új mondanivalót, új olyan megállapításokat és olyan arany igazságokat rejt, hogy azt érzem, hogy mindig egy picikét hozzátesz a személyiségemhez. És nagyon sokszor én beszélek ugye a koncertek előtt, és elmondom körülbelül, hogy érzelmileg nekem mit jelent egy-egy mű, és egy művésznek szerintem a legszebb visszaigazolás az az, amikor persze a nagyon nagy taps és a bravózás is nagyon jól esik, de amikor egy ilyen egyperces szünet van, vagy olyan nagyon lassan kezdenek el összeérni a tenyerek, és akkor ez mindig azt jelenti, hogy egy olyan mondani való ért el a lelkekig, ami megfoghatatlan, de mégis egy ajándék a közönség számára. És én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor megszületett, ez a csoda pillanat, ez az angyal szállt fölött a pillanat. Épp ezért elkezdtem úgy, mint előadó művész, nagyon sokat foglalkozni ezzel a művel, de hogy hát a szerző Liszt Ferenc, és ő az én emberi és zenei példaképem is, és elkezdtem a darab megírásának a körülményeivel foglalkozni, az ő életrajzi vonatkozásaiban is, és ott is rengeteg mindent formált rajtam. Tehát, hogy pontosan ezt a 47 éves korában megváltozott az élete, nagyon sok bizonytalanság vette körül ezt a giga mega szupersztárt. Szoktuk mondani, hogy az ő életét, a fiatalkori éveket a liszti-hiszti vette körül gyakorlatilag, és aztán, hogy mennyire változott utána. Tehát a sok-sok külső és belső csapás után, a nehézségek után mennyire elkezdett önmagába tekinteni, milyen új utakat kezdett keresni, mennyire kereste például az Istenhez vezető utat. És gyakorlatilag ez a mű, ez az, amit ő a 70. születésnapjára önmagának írt. Ez a 13. szimfonikus költemény, és amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, számomra nagyon-nagyon meglepő volt, hogy még egészen a 20. század elejéig is azt írták, hogy 12 nagyon-nagyon szép és nagyon értékes szimfonikus költeménye van, a 13. az nem említésre méltó. Mert ez már egy olyan csontzene, egy olyan progresszív irányzatot követ, ami gyakorlatilag hidat épített a 20. századhoz, és Bartók zenéjét idézi már, és utána, amikor én ebbe beleástam magam, azt vettem észre, hogy ez tel is tele van csodával. És olyan érdekes volt, hogy ekkora érdeklődés övezi, ami nekem nagyon nagy biztatás, hogy a Weimari Liszt Intézet azt kérte, hogy ha kész lesz a könyv, akkor ők kérik a példányokat, és képzeld, hogy a washingtoni könyvtár Eckhart Mária segítségével a rendelkezésemre bocsátotta a kéziratot. Na most ez milyen érzés, amikor te megfogod azt a kéziratot, amelyet Liszt Ferenc írt, és ott vannak a bejegyzések, ott vannak a piros-kék áthúzásai, és nagyon érdekes dolgokat kitaláltam a könyvírása közben, ugyanis arra gondoltam, hogy ugye a személyiségét azt nagyon sokszor elemzik. Tehát egy fantasztikus ember volt. És én pontosan tudom a helyem, tehát hogy félre ne értsd, én nagyon kicsi vagyok Liszt Ferenchez képest, de hasonló személyiségjegyeket hordozunk. És ez az állandó ötletelés, nyitottság a világra, szerintem a szeretet, teltelisége, tényleg, tehát ez a mindenkinek segíteni akarás, ez azért az ő személyiségében nagyon-nagyon hatványozottan ott van, és láttam, hogy a kéziratban rengeteget javít, tökéletesít, és én pont azt gondoltam, hogy itt már azért elbizonytalanodhatott. Tehát, hogy biztos, hogy az lehetett mögötte, hogy sokszor nem érezte helyén valónak, és elvittem egy grafológushoz a kéziratot, hogyha lehet kéziratot, vagy kézírást elemezni, akkor milyen lehetne egy kéziratot?
0: Jogos.
2: És fantasztikus volt Urbán Gabriel, egy nagyon kiemelkedő grafológus, nagyon örült ennek a feladatnak, és nagyon jó volt így együtt dolgozni, és képzeld, hogy azt hozta ki a végén, hogy igazándiból valóban rengeteg csapás érte. Egyetlen egy nem változott meg Liszt Ferenc személyiségében, a tenni akarás, a lendület, a tökéletességre törekvés. És így született egy valódi remek mű. És nagyon érdekes volt, hogy a grafológus elemzése teljes mértékben lefedi a liszti személyiségrajzot, és ez nekem nagyon-nagyon érdekes volt, és hát természetesen maga a kéziratelemzés, a műelemzés, de a történeti körülmények is nagyon sokat adtak ahhoz, hogy most már talán egészen másképp játszom ezt a művet, éppen ma este fogom játszani, Ábrahám Marian emlékkoncertjén, és olyan jó érzés volt ezzel foglalkozni, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ez 100%-os summa cum laude védés volt, amikor...
0: Gratulálok.
2: Köszönöm szépen, és ott a professzorok ajánlották, hogy ezt könyvbe jelentessük meg. Ezek az én gondolataim, de mi lenne, hogyha nagy-nagy művészek is bekapcsolódnának ebbe a gondolkodásba, hogy mi is ennek a műnek az üzenete, és kiegészítettem ezt a kötetet számomra nagyra becsült művészek, Marton Éva, Balázs János, Tóth Péter, az én doktori vezetőm, dr. Király Csaba gondolataival, egy püspök is elmondja az élet értelmét, hogy hogyan értelmezik az emberek az élet szépségeit, értékeit a halál pillanatában. Nagyon, és hát a korona rajta az, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját ez a könyvhöz adta. Igen.
1: Az óriási dolog.
2: És azt mondta, hogy ő szeretné ezt az ajándékot még a végén, és hogy olyan szépen, ugye ez arról szól, ez az egész könyv, hogy a bölcsőtől a sírig mi egy életút. És ő összefoglalta azt, hogy ő mit gondol erről, és hogy látja az ő életét. És tudod, azok a pillanatok, hogy így visszagondolok, hogy ott ültünk egymással szembe, és egy hihetetlen kék szeme volt. Tehát, hogy az égszín kék szem, és már nagyon-nagyon szeretett volna úgy mindent átadni, és egy kicsit úgy erőlködött is, és tele volt a szeme könnyel, és amikor azt mondta azt a mondatot, és így fogta a kezem, hogy tudod, olyan nem lesz, hogy én nem leszek. Ott leszek minden talban, minden billentyűkoppanásban, minden szélben, és pont akkor így lecsorgott egy könycsepp a szeméből, és olyan érdekes volt, hogy ott álltam a temetésén, és ilyen szórásos temetés volt. És szólt a Brahms harmadik szimfóniának a harmadik tétele. És képzeld, így kisütött a nap, és ugye a hamvak, ahogy szóródtak, szólt ez a gyönyörűséges zene, és azt éreztem, hogy tényleg, Tamás, te ott leszel minden szélben.
1: Igen. És azóta is ott van.
2: És hát nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sokak örömére lesz benne ez az interjú. Minden esetre Marton Éva művésznő rögtön azt mondta, hogy ő még ilyen szép interjút nem is olvasott, mert ő már olvasta a kéziratot, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az ő ajánlásával került.
1: Na, hát nagyon várjuk, mikor foghatjuk kézbe?
2: Hát mikor? Hát Liszt születésnapjakor, okay. Tehát nagyon remélem, hogy a zene világnapjára, és aztán október 22-én pedig mindenki megtalálja a kedvére valót a fejezetek között.
1: Na, hát akkor izgalmas lesz már a várakozási idő is. Na, de addig meg zenélni fogsz.
2: Hát igen, maradok a kaptafánál utána. Így van, tehát ez a hétfői leadás, és utána indulok a Kultcamp táborba, ami nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és mindig sok örömmel tölt föl, hiszen ott van 400-500 fiatal, középiskolás fiatal. Ugye ez úgy zajlik a Kultáp előadások, hogy mi megyünk középiskolákba, és akkor napi 4-5 előadás, ez a legelitebb gimnáziumoktól a szakmunkás képzőkig, tehát, hogy nagyon érdekes a fiatalokkal való ilyen találkozás, és gyakorlatilag bejárjuk az egész országot, és ott az egy óra alatt egy ilyen intimebb lesz a hangulat. Tehát művész vagyok ugyan, de lehet velem beszélgetni. Uh-huh. Igazából ez egy olyan interaktív foglalkozás, amikor együtt látjuk meg a zenei üzenetét. Nagyon szép például egy olyan pillanat, amikor rávezetem őket, hogy hogyan kell komoly zenét hallgatni. És például, amikor Bachot játszom, akkor elmondom, hogy hát tényleg itt Bach zenéje az a híd, a Föld és a Mennyország között, és mit látnak bele, mire asszociálnak. És ugye, hogy az olyan, mint egy imádság, és a végén van az, hogy durban zár, tehát, hogy egy nagyon-nagyon szép, mondjuk egy fiszmol preludium, és milyen szép az a belső béke, ez a legyen meg a te akaratod üzenet, és látom, hogy elkezdenek rá hangolódni. És akkor jönnek, képzeld el, az ilyen meghatározások, hogy elengedést, azt éreztem. Uh-huh. Vagy nyugalom, és utána pedig nagyon szép az a játék, amikor azt mondom, hogy és milyen színű volt ez a darab.
1: Igen.
2: És azt annyira szeretem, amikor azt mondják, hogy ez naplemente színű, vagy levendula.
1: Tehát hozzá tudják társítani.
2: Abszolút. És utána megyünk szépen végig a zenetörténeten, és akkor azt mondjuk, hogy hogyan is lett Bartók aztán a vége, és utána pedig, hogy egy picit elárulok nekik egy titkot, hogy nem szeretem azt a kifejezést, hogy én komoly zenész vagyok, nem vagyok én szomorú zenész, én klasszikus zenész vagyok, és a könnyű zene meg nem igazán helyes kifejezés, hiszen jó könnyű zenét írni, hát ez piszok nehéz, és képzeld, nagyon sokszor, amikor ugye Csillagok, ugye Bartók csillagok feldolgozását, együtt elénekeljük, és akkor mondjuk például Kaposváron, és akkor milyen csillagok vannak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor 67-es út, és akkor képzeld, a 17-18-esek, telitorokból ott együtt énekeljük.
1: Nem fél csoda, hogy tudják egyébként.
2: de képzeld el, tudják, és olyan aranyosak, mert nem, abszolút nem rendbontásból, de teljes lelkesedésből, tehát telefonokkal elkezdenek világítani, és egy picit ilyen rockstar hangulata lesz az embernek, és utána az a jó, tudod, hogy a szünetben egyik sem megy ki, hanem ott marad. És elkezdünk beszélgetni arról, hogy nekik mit jelent a zene, ők mit tanulnak, milyen hangszert, és így nyáron összegyűjtjük ezeket a fiatalokat, és ott vagyunk 4 napig sátorai jogi helyen, és ott mentor is vagyok, csinálunk egy csomó foglalkozást, és azért az fantasztikus, hogy mennyi tehetséges fiatal van. És azt sem felejtem el, hogy a tavalyi táborban, tehát hoz mindenki saját alkotást is, például egy lánynak a versére, hogy az volt az utolsó mondata, amikor a lelkét megmutatta a szavak mögött, hogy nem zuhanok, csak lebegek, kérlek, fogjátok meg a kezemet. Hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy mi felnőttek, ne a saját dolgainkban ott evezzünk, hanem néha nézzünk ezekre a fiatalokra is, és egyengessük az útjukat. Tehát ez vár rám, július 16-ától, közben ugye folyik folyamatosan a börtönmisszió, amiről majd mesélek.
1: Tehát az nem áll meg.
2: Az sosem áll meg, így van, és ez most már az 5. évadunk, és a lélek gyümölcseit nagyon jól, tehát igazából ez engem épít. Én mindig azt mondom, ugye ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságának a közös projektje, és nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok a bizalomért. Tulajdonképpen én tartozom hálával, engem nagyon-nagyon sokat formált ez az 5 év. Rengetegszer smirgli volt az én életemben is, és az igazán fontos dolgokra ráirányította a figyelmemet. Tehát, hogy mi az, hogy hála? Tehát miért lehetünk hálásak? Azt, hogy én tényleg bárhova elmehetek napközben, vagy a gyerekeimmel töltetem az estét. Nagyon-nagyon sok minden olyan dolog, amikor például van most a lélekgyümölcse is, és az, hogy mértékletesség. Erről elkezdünk beszélgetni, hogy mi is az a mértékletesség.
1: De a rabokkal?
2: Persze.
1: Tényleg? Tehát ezek itt nem csak zene van, hanem beszélgetés?
2: Mi írjuk a színdarabokat. Eddig több mint 33 színdarabunk van. Kész, megírt színdarab, amely én azt hiszem, hogy legalább a 3/4 része bármelyik kőszínházban megállna a helyét. És az onnan kezdődik, tehát mindegyik saját alkotás, hogy megkapjuk azt a szót, vagy azt a parancsolatot, hogy mondjuk mi az, hogy békesség. És akkor úgy kezdődik az első alkalom, hogy körülbelül egy olyan 3-4 órás beszélgetés van. És ez mind teológiai, mind lelki, pszichológiai beszélgetés, és nagyon sok olyan gondolat jön vissza, ami engem is meglep, és úgy elkezd gondolkodtatni. Tehát, hogy például a békességgel kapcsolatban, hogy mi az, hogy konfliktus kerülés, vagy valóban mit jelent a belső béke, vagy beleállok szabályosan a dolgokba, és az én elveimet azt mindig is kőkeményen tartom.
1: De ezek workshopok akkor?
2: Az eleje, az első alkalom, és akkor utána mindenki úgy elhelyeződik ebben a történetben, tehát a gondolatokat helyre tesszük, és a következő alkalom az már az, hogy elkezdjük a színdarabot írni, és elkezdjük a zenéket írni. És én ezt mindig hangsúlyozom, hogy belőlem egy van, ugye, és 10 fegyintézetem van, hogy ez nem csak az én munkám, lelkészek, nevelőtisztek segítik a hét közben az alkalmakat, és akkor én oda megyek, és akkor egy picikét úgy fölkavarom az állóvizet, és akkor új irányokat mutatok, és akkor így zajlik az egész. De mi folyamatosan tartjuk ugye a nevelőtisztekkel a kapcsolatot, átküldik az új módosításokat, és akkor ugye szeptemberben meg gőzerővel folynak a próbák, és októberben pedig következnek a bemutatók.
1: Na, egyszer beszélgetünk majd erről hosszabban.
2: Igen, ezt mindenkit ismer.
1: Mert most már a végén vagyunk, de még egyet feltétlenül, hogy augusztusban meg a zenevarázslat nyári tábor is folytatódik, igaz, Kárpátalján.
2: Így van, tehát ez a legfontosabb ugye a zenevarázslat munkájában, hogy a tehetséggondozás, az előadó művészet szerepeljen, és hát a zenevarázslat az én, mondjuk elmondom, a 4. gyerekem, tehát a legfontosabb az én művészi pályámban, és Kárpátalja pedig egy hatalmas bázis. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Brüsszelbe ezt bemutathattuk tavaly novemberbe, és ugye a világ figyelme arra is ráirányult, hogy a szép dolgokat kell keresni, és hogy mennyire fontos az, hogy a háború árnyékában élő gyerekek ebben egy kapaszkodót találnak. Tehát ez reményt hoz, boldogságot, és mosolyt az ő arcukra. És hát most összegyűlünk megint százan, tavaly volt az első zenevarázslattábor ott a Rákóczi Egyetemen, ahol én most már tanítok, tehát ott is ez nagy dolog, hogy Beregszászon elindult a zenei képzés az egyetemen, és ennek én nagyon nagy szerepét vállaltam, hogy ez valóban sikeres legyen, és gondold el, hogy most már ott egy picikét a jövőt képezem a zenevarázslat résztvevőinek is, és most százan leszünk, tehát most már más hangszeresek is lesznek, tehát nem csak mi zongoristák, hanem befogadjuk a vonósokat nagy örömmel, és a fúvósokat is.
1: Te egy művésztelepen.
2: Művésztelep, és pontosan nagyon jól látod, mert jön a képzőművészet is, tehát itt, és mentálhigiénia is lesz, és milyen érdekes, hogy úgy egészbe rakjuk össze majd, remélem, a gyerekeket, és ami különlegesség a zenevarázslatnak Kárpátalján, és ez egy alázatot is mutat egyébként, hogy nem csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem a tanárokkal is. Tehát ott úgy zajlanak a kurzusok, hogy gyakorlatilag egy háromszög van. Én nem csak a gyereket tanítom és mutatom az utat, hanem a pedagógusoknak is egyfajta irányt kijelölök, és nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni most már évek óta a Géniusz Alapítvánnyal közösen, és ez egy fantasztikus dolog lesz, és akkor este pedig koncertek, és egy olyan együttlét, hogy tényleg emeljük fel a lelkünket ezekben a nehézségekkel teli időkben, és a zongora nyomja el a fegyverek zaját.
1: Na, szerintem ez a legszebb végszó, ami lehet, úgyhogy most ezzel búcsúzunk, de ígérd meg, hogy amikor a könyv megjelenik, visszajössz.
2: Nagyon szívesen.
1: Szívesen látunk mindig.
2: És nagyon
1: sok
2: szép
1: erőt.
2: Nyarat kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Hát meg néked is, amerre csak jársz. Kedves hallgatóink, dr. Várnagy Andrával beszélgetem, Liszt Ferenc díjas zongoraművésszel, Magyarország érdemes művészével, akitől most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Egy év türelmi időt kap az e-beutalók kötelező használata. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállító ügyében. A NAV közlése szerint a belföldön elvégezhető nyomozati cselekményeket már végrehajtották, és az eddigi eredmények alapján nem igazolódott a bűncselekmény gyanúja. Az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára, ezért a NAV addig felfüggesztette az eljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult, miután felmerült, hogy Magyarországon ismeretlen eredetű készpénz és arany haladt át. A hivatal belső vizsgálata még folyamatban van, ennek eredményét később nyilvánosságra hozzák. A kormány egy év türelmi időt ad az e-beutalók kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, így azok csak 2027. augusztusától lépnek életbe, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be, azzal a céllal, hogy egyszerűbb ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak, ám a rendszer sok helyen technikailag nem megoldott, ezért továbbra is sokan a papíralapú beutalót használják. Eredetileg most júniustól szankcionálták volna az e-beutaló nélküli ellátást. A kormány döntését társadalmi egyeztetésre bocsátják. Augusztus 1-től változnak a parkolási kedvezmények a 12. kerületben, írja az ittlakunk.hu. A módosítás szerint a gyermeket gondozó háztartások várakozási zónánként 2 gyermek szállítási parkolási hozzájárulást kaphatnak. Újdonság, hogy bölcsődébe, óvodába vagy általános iskolába járó gyermek szállításához olyan szülő is kaphat engedélyt, aki nem kerületi lakos, ha az intézmény a kerületi várakozási övezetben működik. Egyszerűsödnek a karaktertévesztés miatt kiszabott pótdíjak törlésének szabályai, és bővülnek a méltányossági lehetőségek is. Októbertől az ügyintézést a parkolás üzemeltető Faber Kft. Végzi. Július 10-től változik a forgalmi rend a 9. kerületi Mester utcában, írja a BKK. Péntektől a Haller utca felől nem lehet behajtani a Mester utcába, a Ferenc körút irányába, ezért az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A Kereszt utcák felől továbbra is be lehet hajtani, és a Mester utcán végig is lehet haladni. Az érintett ingatlanok autós megközelítése a mellékutcák felől biztosított marad, a közösségi közlekedés pedig a munkák idején is elérhető lesz. Az érintett szakasz szakaszokon 30 km/h sebességkorlátozásra, sávszűkítésekre és ideiglenes terelésekre kell számítani. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. Csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a kerékpárszállítást, tették hozzá a Budapesti Közlekedési Központ közleményében. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Szigeti Julit köszöntöm nagy szeretettel.
4: Nagyon örülök, hogy itt lehetek,
1: Szigeti
4: köszönöm
1: Juli
4: szépen.
1: Szigeti Juli Band képviseletében. Most egyedül érkeztél.
4: Igen, igen, most egyedül vagyok itt, a többiek nagyban dolgoznak.
1: Mit csinálnak ebben a 100 fokban?
4: Hát mindenki ezért most egy előkészül, próbálgat, ugye most vasárnap lesz majd egy bulink, akkor arra készülgetünk, úgyhogy hát mindenki el van.
1: Na várjál, most a vasárnapi buli az lesz a Veszprémi, ugye?
4: Igen, igen, így van.
1: És oda például külön kell készülni? Vagy ti mindig tartotok próbákat minden?
4: Hát általában szoktunk, igen, hogy azért most a repertoárunknak új részei vannak, új darabjai, például nagyon izgalmas, mert ilyen hát 90-es évek, vagy a 2000-es évek eleje, de modern daloknak is kicsit belekoppintottunk a velejébe, mert...
1: És azt jól isítjátok?
4: Igen, vagy? Igen, igen, igen. Hát annyira, hogy volt egy olyan dal, ami először meg se ismerték a közönségünk, hogy az mi, és amikor elérkeztünk a refrén, ez a nagy felismerés, de hát például olyannyira távoli stílusban nyújtunk bele, mint hogy egy Beyoncé dalt is fogunk játszani. Ez most teljesen új, ez most erre a szezonra készítettük el, és hát nagyon, mi nagyon lázba jövünk, amikor játszunk, szerintem nagyon jó lett.
1: Ja, mert ez úgy van, hogy amit szeretsz, azt játszani is jó?
4: Igen, hát ez általában.
1: Tehát nem csak az, hogy ott ugrálsz, igen, rá, bárhol hallod, hanem arra is ugrálsz, amit te játszol és énekelsz.
4: Abszolút, abszolút. Hát mi, aki volt már Sziget Juli Band koncerten, azt szerintem azt tudja, aki meg nem, annak itt az ideje.
1: Igen, azt láttam, hogy ilyen olyan nagyon nagy a szabadság.
4: Nagyon,
1: meg a fesztelenség,
4: igen.
1: Talán ez a jó szó.
4: Igen, valahogy én azt érzem, hogy a közönségünknek is olyan jó esik, hogy amikor eljönnek a mi koncertünkre, akkor nincsenek maszkok. Az elején picit érezni, tehát ahogy mondjuk az első pár számnál érzem ezt, most nem akarok egy kliséket mondani, mert most nem csak magyarok, nem csak külföldiek kapcsán van ez, de ugye itthon nagyon sokszor érzem azt, hogy most szabad magam jól érezni, vagy mit csináljak, és akkor picit érzem ezt a feszélyeztetést, és aztán egymással rájövünk, nyilván aki ismer az alapból, nem, de hogy aki mondjuk esetleg először van ott, hogy nem kell se tőlünk félni, sem a zenétől, sem a jó kedvtől, sem a jó hangulattól, és akkor annyira jó érzés, amikor megnyílnak, és akkor együtt tényleg eltölthetünk egy fantasztikus 90 percet, úgyhogy ez mindig jó szokás.
1: Jó, lesz még a nyáron lehetőség rá, hogy eltöltsünk veletek bármennyi időt, mert a Veszprém után jön egy másik fontos.
4: Igen, koncert. Július 21-én a Budapest Jazz Clubban leszünk majd, 9-kor fogunk kezdeni, július 21-én. Hát az is pontosan egy ilyen buli szokott lenni, hogy hiába ültetett tér van. Volt már arra példa, hogy valaki egy kicsit félre rúgta az egyik széket, hogy hadáljon föl. Igen, igen, hogy hadáljon föl. Mi ennek sem állunk útjába, tehát bármit lehet, amit akar.
1: Egy jazzklubban fellépni másabb, rangosabb? Van ilyen, vagy nem foglalkoztak ezzel?
4: Érdekes kérdés. Amúgy szerintem van benne valami, mi már annyira otthonos, tehát mint egy otthon megyünk haza a Budapest Jazz Clubban.
1: Igen, de ott nem játszhat akárki.
4: Talán így van, nem tudom, én nem szeretem saját magunkat dicsérni, remélem, hogy így van, és ezért is lehetünk ott, és ezért találkozhatunk ott is a budapesti közönséggel.
1: De ha oda mentek, ez a BJC, ugye? Igen. Így mondják, igen. Akkor szintén külön műsort kell fabrikálni? Vagy a setlist az lehet ugyanaz?
4: Lehet ugyanaz, szoktunk meglepetéseket belecsempészni.
1: De egy Beyoncé ott beleférhet?
4: Bele. Tényleg? Képzeld el, hogy még néhány évvel ezelőtt, amikor talán hogy az első koncertjeink között volt, első BJC-s koncertjeink között volt ez az este, amikor én is kételkedtem, hogy vajon elfér-e ott, és én pontosan ezt látom, hogy nagyon is. Tehát nagyon nyitottan fogadják ott az emberek a zenénket, és nagyon nagy boldogsággal is. Pláne, hogy ugye a Beyoncé-t sem úgy szólaltatjuk meg, hogy
1: nyilván,
4: megfogjuk,
1: persze.
4: Eljátsszuk, azt kész, hanem ugye belerakjuk magunkat. Nagyon sok olyan arancs van benne, ami jazzkedvelő közönségnek úgy meg fel

0: És hát ugye ennek már jó pár éve ennek a tehetségkutatásnak. Én, amikor abban a világban éltem, nagyon más fogalmam volt a zenéről, meg az önmegvalósításról. Valahogy annyira más köntösben lehettem én ott, Juli. Tehát, hogy ott nekem mindig bele kellett valakinek a bőrébe bújnom. Uh-huh. Tehát akár Kínában is az volt, hogy ilyen Shakiraként konferáltak föl mindenhova, és ez engem nem zavart, tehát hogy mármint, hogy értem, hogy nem zavart, uh-huh. persze, egy csodálatos énekesnő, és bárcsak, de nem azt mondom, hanem, hogy nem éreztem azt, hogy na jó, de hát én mást csinálok, nem, olyan volt, hogy nagyon jól esett, nagyon jókat bulisztunk, és akkor valahogy így elmentek ezek a koncertek, és hogy az évek múlnak, és mondjuk ez egyre távolabbi múltam része ezek a bulik, valahogy megváltozott bennem az, hogy mi a lényege a zenének, hogy nem feltétlenül csak az, hogy van egy dal, amit eljátszunk, hanem azzal valamit közvetíteni szeretnénk mi, akár amik mi vagyunk, ami én vagyok, ahogy mi ehhez a dalhoz hozzányúlunk, mondjuk saját dalok tekintetében nem véletlen, hogy ilyenek a dalok, amilyenek, uh-huh. és ezért is olyan csodálatos, amikor mondjuk a közönségünk erre ráharap. És ugye együtt tudunk pulzálni, akár élőben, akár ugye online mondjuk a zenefelületeken, mert picit más, mint amit mondjuk minden nap lehet hallani, és ez nem véletlen, és szerintem van rá igény, csak sokkal nehezebb elérni a közönséget, mert ugye nem olyan a stílus, amit mondjuk meghalljuk, ja, persze, ezt ismerjük is. És viszont ennek szerintem pont, hogy van lényege és létjogosultsága, és szerintem így kell egy zenésznek működnie, hogy nem az elsődleges az, hogy az igényeket kiszolgálni, hanem egy olyan értéket képviselni, ami igaz, meg önazonos, és azzal megtalálni azt, aki viszont ezt szereti. És akkor így a kínálat is, meg a kereslet is.
1: Közeledik egymáshoz a kettő. De már csak a te pályafutásodat nézve is mennyit változott a zeneipar?
0: Nagyon, nagyon-nagyon sokat. És az a helyzet, hogy én is hiába vagyok benne már elég régóta, én jó magam is érzem, hogy változok. Nagyon jó irányba is, abszolút. És most is, azért nem tudom, hát hány évről van szó, most vagyok 35 éves, azért már azért ideje csinálom, és például most ebben az évben jöttem arra rá, hogy van egy olyan zenei stílus, amit nekem 4 éves korom óta például egy szívszerelmem, és nem nyúltam hozzá nem tudom hány éve. És ez most 2026-ban jöttem rá, hogy én ezt nagyon szeretem. Ez a blues, meg a soul, ez a talán még az R&B-t is hozzá lehet mondani. Ezek a régi női soul blues hangok, akiket most újra elkezdtem hallgatni, és most egy új dalunkat majd kicsit ennek a hatására is írunk, hogy ez ennek a szeretetéből fakadóan.
1: Szóval jó visszatérni ebbe a műfajba?
0: Jaj, nagyon. És úgy látom, most akikkel így beszélgettem, mondjuk akik már szeretik a zenénket, és megpendítettem ezt, hogy ilyen szólosabb, akár ugye a funk, meg a blues hangzást belevinni, és nagyon örülnek neki. Most nem tudom, hogy nem akarnak-e csak az arcomba kamerolni.
1: Hát de egyébként meg lenne baj azzal, hogy most ez a stílus te vagy, vagy igen, ebben a korszakodban igen. Most ez jellemez.
0: Igen,
1: mert abszolút. Ez van kedved.
0: Igen. És szerintem így lehet az ember önazonos, és talán így találja meg tényleg azt a közönséget, akivel jól érzi magát, és nem csak az, hogy na jó, most megírom ezt a dalt, mert tudom, hogy ez most megy, és akkor nem is biztos, hogy igazán kialakul az a közösség, csak olyan...
1: Na, de ha mondjuk még az az időszak lenne az életedben, amikor a tehetségkutató volt, és ugye akkor menedzsmentet is raktak mellé, a győzelemhez az is
0: ért? Igen.
1: Na, de akkor ott azon, hogy azok megmondják, hogy mit azok csinálhatsz.
0: Meg, pontosan.
1: Akkor nem lenne blues.
0: Na, akkor nem. Nem, és hát fel is ajánlottak kint egy szerződést, és hát ugye kaptam is a kérdéseket, hogy hát ője vagy, miért jött ő vissza? Az a pontosan emiatt. Tehát, hogy akkor én ezt még nem is annyira éreztem, akkor igazából csak a Túró Rudi meg a szalámi hiányzott itt arról. De hogy
1: Kínában volt ez a...
0: Igen, Kínában.
1: Tehetségkutató elnyerés.
0: És hogy ott igazából az volt, hogy te ezt kell csinálnod pontosan, tehát én ott meg voltam téve, mint hogy azért ennek már 10-12 éve, akkor még

0: ez a kinézet, ugye ez valaminek számított, és akkor ezért volt, hogy akkor göndörhaj, meg fehérbőr, meg stb., és akkor te leszel a Shakira. És akkor nekem el kellett mennem helyekre, és akkor nekem ezt kellett képviselnem. És akkor ugye szerződés szerint ezt kellett volna csinálnom. És egy darabig biztos, hogy buli is lett volna, de úgy éreztem, hogy jó, és jól is tettem szerintem, hogy akkor én ezt viszont ott hagyom.
1: Tehát szereted ezt a mostanit?
0: Szeretem, igen.
1: Életedet is?
0: Nagyon, nagyon-nagyon szeretem. Természetesen mindig lehetne több, mindig lehetne jobb. Nyilván most talán a kulturális életnek egy picit újra fel kell virágoznia itthon, de én látok rá nagyon sok reményt és nagyon sok lehetőséget, hogy erre igény is van, meg lehetőség is.
1: Meddig látod egyébként a Szigeti Juli Band életét? Fél évre tudsz előre tervezni?
0: Hát, bárcsak tudnám. Én szerintem, most, hogyha mondhatok ilyet, szerintem ezzel a stílussal, amit mi képviselünk, szerintem mi elértük azt a... Tehát elértük azt, amit igazán lehet szerintem.
1: A maximumot?
0: Tehát most nem is mondom, hogy a maximumot, de hogy kicsit korlátozott azért ugye a zeneipar, és ez az electro swing, amit mi ugye képviselünk, picit ilyen groove-osabb, funkisabb vonalakkal, hát mi olyan, tehát nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, és tényleg nagyon sok helyre eljuthattunk a világban, hogy ezt elvigyük, ezt a műsort. Én azt látom, így a nemzet, mert ez egy pici család, tehát így ismerjük egymást az olasz elektroszwing képviselőjével, a némettel, tehát hogy nem nagy ez, ez egy globálisan egy nagyon pici család, és nagyon sokan elmennek ebből már. Tehát, hogy,
1: a műfajból?
0: Igen. Tehát, hogy ennek egyre kisebb a létjogosultsága, mi mégsem fogjuk feladni, tehát, hogy mi annyira szeretjük, meg tényleg szerintem mindig olyan energiákat adhatunk ezzel a közönségnek, ami megéri, de egy minimális átalakulás szerintem lehetséges, és nem is baj, és pontosan emiatt is hozunk be még több funkit, még több ilyen szólosabb érzetű dalt, mert látni is, hogy szereti a közönség, meg nekünk is jól esik. Tehát, hogy nem az van, hogy mi ettől megerőszakoljuk magunkat, hanem csak együtt növünk a világgal talán.
1: Hát meg lehet, hogy a közönséggel.
0: Igen.
1: Mennyire kell, ezt lehet, hogy kérdeztem a múltkor is, de most ide illőnek érzem, értőnek lenni a ti zenétekre?
0: Az az érdekes, hogy egyáltalán nem. Tehát sokszor megkapjuk ezt, hogy ez bonyi zene, de igazából nem az. Tehát annyi, hogy a harmóniák szépen fel vannak építve, meg nagyon, nagyon jó aranzsok vannak benne, mert ugye nagyon szuper zenészekkel dolgozhatom együtt, tehát a zenekarban óriási tehetségek vannak, és emiatt ugye megvan az, hogy egy picit komplexebb, de közben meg, aki meghallgatja tényleg a zenéinket, az érzi, hogy könnyed az egész, nyárias, könnyed, jókedvű, vannak balladáink is, abban meg ugye megtörünk.
1: Te?
0: Igen, hát ez minden élő műsorban egyszer elhalálozok a színpadon.
1: Komolyan? De az érzelmek miatt?
0: Az érzelmek miatt is. Hát születtek olyan dalok, amik nagyon mélyre mennek. Szerencsére most már annyit játszottuk élőben, hogy már nem bőgöm el magam, de azért volt már rá példa, hogy ez bizony kicsit eltörött a mécses, de konkrétan fizikailag is megtörténik, mert a sónknak van egy olyan lény része, amikor is a szaxofonos fiú engem lelő. Tehát van egy ilyen rész, hogy...
1: A játékpisztoly?
0: Hogy van, amikor van vagy a hangszerrel, vagy van egy pisztolyunk, igen, egy ilyen kellék pisztolyunk, és akkor az egész zenekar ugye nyomja az effektet hozzá, ezt a lövés effektet, én meg kiterülök a színpadon. És akkor onnan jön a következő dal, amit viszont egy halloweeni, egy német halloweeni CD-re írtunk, egy ilyen egyvelegre.
1: Aha.
0: És akkor abból jön, hogy akkor én meg kvázi így feltámadok.
1: Jó, hát itt akkor komoly koncepció van.
0: Hát igen, azért azt ott kitaláltuk, szoktunk ott szórakozni azért.
1: Mi az igazi sikerszámotokra a visszajelzés? A tapsok?
0: Hát az nagyon. Az, megmondom neked őszintén, pedig nem szabadna, hogy számítson, ugye azt mondják, hogy ha a profi vagy, akkor mindegy, hogy mi van a szín, tehát hogy te megcsinálod, mindegy, hogy mi van, de akkor is, mivel én nagyon-nagyon szeretem a visszacsatolást, én ebből élek tulajdonképpen, hogy a közönségünknek jót tehessünk, és amikor mondjuk olyan bármi, meleg van, nincs jó kedvük, bármi van, hogy mondjuk kisebb az, hát az ováció, vagy hogy mondjam, tehát kisebb a taps. Most nem mondom, hogy rosszul esik, de hát persze, tehát megérint. Tehát, hogy igen, tehát valahol az számít nekünk sikeres koncertnek, mint amikor tényleg a végére felrobban a nézőtér, és akkor viszont csak a kezeket látjuk, meg a sikongatásokat, és tehát ez, igen.
1: De szerintetek ez kin múlik? Vagy szerinted ez kin múlik?
0: Hát ez nagyon jó kérdés, mert van, hogy tehát van, simán van, hogy rajtunk, tehát hogy valamit éreznek, hogy van valami olyan vibe, ami mondjuk nem megy át, de azért mi eléggé tényleg nagyon-nagyon szeretjük így egymást is, meg a zenét is, amit csinálunk, és azért ez általában át szokott menni szerencsére, de persze nagyon sok mindentől múlhat. Tehát van olyan buli, amikor mi meg se szólalunk, és már csodálatos a hangulat, és bármi lehet, akármi, hogy miért, de már akkor... De
1: ezek ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, nem, hogy ez
0: igen,
1: miért van.
0: Igen, igen. És van, amikor meg életünk legjobb koncertje, és hogy köszönjük, tudod, aha. Tehát, hogy...
1: Na jó, de talán pont ugye. Ez a szépsége, hogy kiszámíthatatlan
0: igen,
1: az egész.
0: Igen, abszolút, abszolút.
1: Meddig látod, most nem a fél évet kérdezem, hanem úgy te magadat egyébként színpadon.
0: Hát én szerintem, mint ahogy egy jól ismert gitárost és énekest is láthatunk, hogy hát amíg az oxigén maszk bírja. Tehát, hogy én nem szeretnék soha lejönni a színpadról. Én nekem az lételemem, tehát hogyha én beteg vagyok, és nem tudok kimozdulni az ágyból, de van lehetőségem színpadra állni, ott nekem megszűnik minden
1: bajom.
0: Tehát
1: az olyan szinten beszippantott, hogy ez már megmarad.
0: Ez én legalább nyilván nem csak rajtam múlik, mert hogyha holnap eldönti a közönség, hogy Viszlát Juli, akkor nyilván nem, de én nagyon remélem, hogy megmaradhat ez a kölcsönös szeretet, és hát hívnak minket, mi is mehetünk, és el is jönnek a koncertjeinkre, mert hát nekem van lételemem a színpad, tehát az anélkül. Mint ahogy ezt a férjemmel szoktuk beszélni, hogy amikor mondjuk elvisz a hétköznapi sodrás, és mindenféle van, és mondjuk nincs idő bármilyen zenei foglalkozásra, az nekem nem csak az, hogy hát most nem csináltam, hanem érzem fizikailag, hogy rosszabbul vagyok, hogyha ha én nem zenélhetek. Ez egy érdekes dolog, hogy akinek van hivatás, az biztosan tudja, hogy ez hogy működik, hogy akár csak egy pici valami, de muszáj, hogy a zene az életünk része legyen, vagy hát az életem része legyen.
1: Tehát az önkifejezés az...
0: Igen. Tehát maga az éneklés, maga az, hogy én nagyon szeretek szerepelni, nagyon szeretek fölmenni a színpadra, nagyon szeretem azt, amikor kapocs van, most majd ugye lesznek koncertjeink a nyáron, és ott már tényleg nagyon várom, hogy ott lehessünk, és találkozhassunk azokkal, akik várnak minket. Ez egy fantasztikus dolog.
1: Tehát akkor vegyük még egyszer két nap múlva az első adáshoz képest, ugye nem az ismétléseket nézve, Veszprém.
0: Igen,
1: tehát ez szombaton, ugye?
0: Vasárnap.
1: Bocsánat,
0: vasárnap.
1: Még inkább. Akkor mondd el a pontos idő, vagy a napot.
0: Tehát most vasárnap, július 12-én, 9 órakor fogunk fellépni a Rosé Riesling Jazz Fesztiválon, és utána egy pici pihenő után, egy hetes nyaralás után, pedig július 21-én Budapesten, a Budapest Jazz Clubban, ott pedig 8:30-kor fogunk játszani. Ez most a két legközelebbi időpontunk.
1: És a Szigeti Júli Band oldalán egyébként megtalálnak minden?
0: Igen, minden ott van. Lehet ott kutakodni, hogy milyen új dalok vannak, meg minden egyéb információ, amit igen, hát nem érdemes lemaradni ezekről a bulikról.
1: Kedves hallgatóink, most már érdemes hallgatni. Júli, befejeztük a beszélgetést, örültem neked.
0: Én is örülök,
1: sok csillogó szempárt bárhol léptek fel. Aztán majd legközelebb azt is megkérdezem újra, hogy van-e különbség, teszel-e különbséget színpad és színpad között, tehát BJC vagy Veszprém vagy bárhol.
0: Amúgy igen, Igen.
1: Amúgy igen, jó.
0: Igen.
1: Legközelebb kifejted.
0: Folytköv.
1: Sziget Julival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Julitól most elköszönök, önök hallgassák, kérem is a dalait, és mi megfolytatjuk a legnagyobb slágerekkel, és vissza fogok térni egy elköszönés erejéig.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Várnagy Andreának és Szigeti Julinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Stop önkény címmel tartottak tüntetést az államfő elmozdítása ellen. Több alkotmánybírót is érinthet a visszaállított korhatár. Ismét működik az MR berendezés a Székesfehérvári kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. A rendezvényen felszólalt Szűcs Gábor, fideszes országgyűlési képviselő, Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója, Tóth Elizabeth és Szakács István influencer, valamint Osztie Zoltán plébános. A meghirdetett időpontra sokan összegyűltek a Budai Várban a Sándor palota előtt, megtelt a tér és a környező füves terület. Nem csak a jelenleg már 70 év feletti alkotmánybírókat érintheti az alaptörvény módosítása, hanem később további tagok megbízatása is megszűnhet a korhatár miatt, írja a HVG. A lap szerint a Törvényalkotási Bizottság elé került módosítójavaslat alapján a hivatalban lévő alkotmánybírók megbízatása a 70. születésnapjukon megszűnne. Ez azt jelenti, hogy többen nem tölthetnék ki teljes, eredetileg 12 évre szóló mandátumokat. A változás az alkotmánybíróság összetételét és érdemben befolyásolhatja, miközben az újonnan választott tagok megbízatási ideje már rövidebb, 9 év lenne. Újra teljes kapacitással működik az MR berendezés a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, írja a feol.hu. A Székesfehérvári intézmény szerint a vizsgálatok ismét a megszokott rendben zajlanak, az ellátás zavartalanul biztosított. A kórház arra kéri azokat a betegeket, akik a korábbi műszaki hiba miatt nem tudtak részt venni az előjegyzett MR vizsgálaton, és még nem kaptak új időpontot, hogy mielőbb egyeztessenek a megszokott időpont foglalási lehetőségek valamelyikén. Megszűntek az illegális táborhelyek az Óbudai Kórház utcai ókori romoknál, tudatta Óbuda Békásmegyer polgármester a közösségi oldalán. Kis László közölte, hogy lakossági bejelentéseket követően összehangolt intézkedéssel rendezték a Kórház utcai ókori romkert, a keleti városkapu környezetét. A közterületfelügyelet és a városüzemeltetés összehangolt akciójában kitisztították a területet, miközben az ott tartózkodóknak szociális és egészségügyi segítséget is felajánlottak. Kis László azt mondta, hogy a cél az volt, hogy a közterület ismét tiszta, biztonságos és mindenki számára kulturált módon használható legyen, miközben az érintett emberek számára a rendelkezésre álló segítséget is felajánlották. Július 13-án kezdődnek a munkálatok a második kerületi Nagyrét utcánál, írja az ittlakunk.hu. A felújítás részeként befejezik az út korábban kimaradt szakaszának javítását, és új gyalogátkelőhelyet is építenek a réthez vezető részen. Őrsi Gergely polgármester szerint sok panasz érkezett amiatt, hogy itt eddig nem lehetett biztonságosan zebrán átkelni, pedig sokan innen közelítik meg a rétet és a játszóteret. A munkák várhatóan legalább egy hétig tartanak, ez alatt az érintett szakaszon félpályás lezárás lesz. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallották.
3: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Köszi szépen, Anikó, nézzük a közlekedést. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között továbbra is dolgoznak az útépítők, főleg napközben, ugye? Úgyhogy félpályás zárásokra lehet számítani több szakaszon is, és ennek nyomán arra, hogy kisebb kisebb, nagyobb torlódás azért kialakulhat. Budapesten a Mester utcában tart a felújítás, úgyhogy ma délelőttől egyirányosítják a Lánhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat, szakaszosan pedig a villamos sínekre terelik majd. A Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között, valamint a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között burkolatjavítás miatt időszakos lezárásra kell készülni ma napközben. Aztán lezárják majd mától a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tér utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt, bár ez elvileg majd még egy picit később lesz, de nem árt, ha tudunk róla. És egyelőre nagyjából ennyi. Ha bármilyen másik közlekedéssel kapcsolatos információjuk, meglátásuk van, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: Hogy vagyunk ma reggel, Petrám?
5: Jó, köszönöm szépen. Picit szomorkásan, de amúgy jól.
4: Hát már holnap nem jöhetünk, holnap alhatunk meg. Értem, értem.
5: Azért.
4: Köszönti önöket, Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
4: 6 óra után, 6 percre egy jó kis Mikával. Yeah, yeah, yeah.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:12-kor, azt hiszem, jól esik majd a hétvége, úgyhogy ez egy örömhír, hogy már péntek van.
2: Igen, képzeld el, hogy egy nagyon kedves barátunknak lesz a születésnapi bulia, úgyhogy szombaton oda megyünk, már nagyon várom, mert ő az én férjemnek egyébként egy nagyon jó barátja, és a Tomi mindig olyan ajándékokat talál ki neki, ami nagyon személyre szabott, és az idei is olyan, úgyhogy már alig várom, hogy végre megkapja. Tehát például nekik van egy ilyen szivarklubjuk, és akkor az egyik évben koibás dobozból csinált hangszórót, és akkor amikor a szivarklubban ők összeülnek, koiba, ja, az egy szivar, egy kubai szivar, okay. És annak a dobozából csinált hangszórót, és akkor azon keresztül hallgattak, nem tudom, zenét, bármit, tudom, amikor így beszélgetnek. Szóval, hogy így mindig kitalál neki valami örült ötleteket, és az idei szerintem eddig a legjobb. De nem árulom el, csak várom, hogy... már, hogy megkapja.
1: Majdnem rácsaptam, hogy mondtad, hogy szülnap, ja, én is várom, hogy, de mondom, meglepetés partiba hívtak, meg nem, hogy most elszóljam magam
2: a rádió. Ez nem az lesz, hál' Istennek.
1: Jó.
2: Hát attól még nem tudhatják, hát hány embernek mehetsz a meglepetés partijára?
1: Hát rengetegnek. De majdnem mondtam, hogy kinek a meglepetés.
2: Ja, azt nem szabad.
1: Mert hogy mondom, itt neked elmesélem, de rájöttem, szabad. Hogy ezt esetleg nem. Hallják mások.
2: Igen. Úgyhogy jó lesz. Szeretem az ilyen ajándékozós születésnapokat, amikor már várod azt, hogy végre lássa a másik, amit te gondoltál, és akkor, hogy mit fog hozzászólni. Ez olyan jó érzés.
1: Hát érzés. Erről beszéltük is, igen, a minap, hogy adni, az valahogy sokkal jobb érzéssel töltél az embert, mintha...
2: Igen.
1: Hát mondjuk azért kapni is jó.
2: Tehát, de mondjuk kapni is
1: szóval jó. Erről azért, olykor az jó, hogyha így kapsz valakitől. Vagy ha saját magad megajándékozod, egyébként az is működő módszer lehet. Ja, mi viszont önöket szeretnénk megajándékozni a koncert élmények nyara tükrében, hiszen ezt ugye most már számos alkalommal hangsúlyoztuk, hogy nagyon sok világsztár látogat Budapestre ebben a szezonban, most az idei nyáron, és hogy mindegyik koncertre vannak belépő jegyeink, ez a folytatásban is igaz, hiszen számos koncerten már túl vagyunk, de várat magára még például Seal koncertje, vagy Lenny Kravicé.
2: Igen, Lenny Kravicé csak. Kicsit krákogok, hogy...
1: Miért? Mi baj? Hozzak inni?
2: Lenny Kravicet tessék nagyon figyelni, ja. Majd, jó?
1: Lenny vagy nem Lenny, Lenny. Ugye? Lenny vagy nem
2: és
1: Lenny.
2: És ott nem lehet hibázni, mert Lenny Kravicről mindent tudok. Szóval, hogy ott nem lehet az, hogy valaki fals választod. Sajnálom.
1: Szerintem Petra kérdése valószínűleg az lesz, ha Lenny Kravic...
2: Hány kockája van hasár?
1: Igen, biztos voltam benne, hogy ezt mondod. Hány kockája van Lenny Kravic? 8 vagy 10, vagy 12.
2: Nem,
1: jó képet.
2: Szerintem ő egyébként egy vámpír, mert az, hogy nem öregszik, de se a hangja, se a teste, se a feje, az valami egészen elképesztő.
1: Megjegyzem, tegnap reggel nem játszottunk. Napközben volt játék a Slágeren, de hogy itt a Sláger reggelben például tegnap nem volt ilyen típusú játék. Ez szerintem növeli annak esélyét, vagy valószínűségét legalábbis, hogy ma például lesz a következő néhány órán belül. Ezek szerint akkor mondjuk Lenny Kravicz játék, de akár lesz ilyen játék, akár nem, az biztos, hogy hablacs az majd lesz, és tegnap megfejtettük.
2: Nem, képzeld el.
1: Ja, nem, mert a tegnap előtt fejtettük meg a tanítati karamot.
2: És tegnap mi és volt
1: tegnap,
2: a baj?
1: Tegnap nem az volt a baj, hogy itt volt a Dobrádi Ákos, hanem az volt a baj, hogy hiába segít, foggal körömmel szegény, minden lehetséges módon. Például még azzal is nagyon sokat segített, hogy itt igencsak elmosolyodott, igen. Amikor meghallotta a feladványt, és akkor ennél többet most nem is segítek.
2: Ó,
1: tényleg. De hogy igen, aztán igen. Nem lett meg a megfejtés, pedig nagyon bíztunk benne.
2: Figyelj, és amiről lemaradtál tegnap, és annyira helyes sztori volt, hogy most már máshogy fogom hallgatni az új dalukat, mert elmesélte, hogy miről szól, az ő párjával való megismerkedéséről. És hogy elmesélte, hogy soha nem volt olyan, hogy egy rajongójával jött össze.
1: Hallottam.
2: Ja, hallottad?
1: Igen, mert akkor még pont úton voltam.
2: Nem tudtam.
1: Így utólag is
2: szép volt.
1: Szíves elnézésüket kérem, hogy csak úgy köszönés nélkül leléptem, de hogy pont amikor itt ugye beszéltünk még az óra végén, mielőtt elindultam volna, hogy annyira elfeledkeztem, vagy belefeledkeztem jó értelemben itt az adásba, hogy teljesen kiment a fejbe, úristen, nekem mindjárt indulni kell. És akkor itt ugye véget ért a megszólás, és hoppá, autóba kell pattanni, és akkor még pont úton voltam, néhány perccel az előtt történt ez, amiről faggattod őt, hogy megérkeztem volna.
2: Tehát
1: oda,
2: ez, hogy így
1: hívtak.
2: Ismerkedtek meg, hogy tényleg egyszer csak a közönség soraiból meglátta, és kereste azt a gyönyörű szempárt. Hát ez mennyire mesébe illő. Na, ilyen ismerkedést kívánunk mindenkinek tényleg.
1: Na, szóval lesz hablatjáték, aztán beszélgetünk majd a Velencei tóról, hogy kiszárad vagy sem, és hogy egyáltalán bajos-e ez vagy sem. És bár Cilla ma nincs itt testben, itt van velünk lélekben, úgyhogy lesz Cilla Tours, lesz Cilla Gastro, ott Mautner Zsófira is számíthatunk persze, úgyhogy számítunk mi is önökre, most pedig Andrea Bocellire, aki David Guettával fogott össze. Ez nagyon...
2: Hát várjál, igen? Tehát, hogy érted, tehát, hogy nem csak David Guetta, Andrea Bocelli, hanem Megan Thee Stallion is benne van, tehát, hogy minden szegmens próbálnak ugye lefedni, mert hogy ez egy FIFA dal, ez egy VB himnusz, és ugye pont ezért szerették volna azt, hogy akkor mindenkit meg tudjanak szólítani, mint ahogy a foci VB maga, ami tök jó.
1: Na, hát akkor gól!

0: Sláger reggel.
1: Ludbörözik ettől mindig.
2: Hogy mi volt a szomorúságom oka, amikor reggel kérdezted, ez, hogy tegnap ugye elhunyt Bonnie Tyler, és figyelj, tudod, ezt már beszéltük, hogy vannak olyan halálesetek, amik annyira megütik az embert, hogy nem tudod, hogy miért történik ez meg, de Bonnie Tyler-é egyébként ilyen volt. Nagyon-nagyon szomorúvá tette.
1: És ez is kétszeresen ludbörözik a hátam, mert egyrészt ez, hogy most meghalom, és már ennek kell eszembe jutni, hogy ő sincs már, hogy kicsekkolt, a másik meg, hogy ettől a daltól nekem mindig jó értelemben a hideg futkosott a hátamon. Hát először a Kicsoda Harry Crumb című filmben láttam, és azt már néhányszor felemlegettem, tudom itt az elmúlt években az adásban, hogy annyira megvan az az ikonikus jelenet, amikor a repülőgépnek neki
2: nekem
1: megy oldalról az a lépcső, ugye az utas lépcső, és így beszakad az ajtó, és Harry Crumb, a pocsék magánnyomozó megérkezik, és ott valahogy az egésznek van egy olyan pátosza, annak a, hát nem tudom. Tegnap sajnos váratlanul elhunyt Bonnie Tyler, 75 esztendős volt, ugye májusban Portugáliában lett volna fellépése, tehát hogy alapvetően tök jól volt, ment dolgozni, ment koncertezni, és hirtelen rosszul lett, kiderült, hogy nagy a baj, úgyhogy sürgősségi műtétet, egy bélműtétet hajtottak rajta egyébként végre ott Portugáliában. Ezt követően pedig mesterséges kómába került, illetve hát helyezték, és aztán én nagyon megörültem, mert valahogy a múlt hónap közepén, június közepén jött a hír, hogy na, magához tért, hogy fölébredt, és mondom, akkor, tehát ilyen megkönnyebbülés, hogy akkor ezek szerint jól van, sajnos nem. Továbbra is súlyos állapotban volt, és végül aztán a szervezete feladta a harcot.
2: Képzeld el, hogy Bay Alex egy nagyon helyes sztorit osztott meg vele kapcsolatban, amikor ő képviselte Magyarországot az Eurovízión 2013-ban, akkor ott volt Bonnie Tyler, ő pedig a briteket képviselte, és pont a Holding Out for a Hero-nál próbáltak, stb. Ott elment előtte, megcsúszott, megbotlott, Bay Alex felsegítette, és elkezdte neki énekelni, hogy you are my hero, és mondta, hogy annyira helyes volt, és mosolygott, és pont tegnap rengetegen osztották meg vele kapcsolatban ismert emberek, hogy olyan jó humora volt, például Catherine Zeta-Jonesnak, nem is tudtam, hogy rokoni szálak vannak közöttük. Ő is megosztotta, hogy az unoka testvérével házasodott össze, és hogy a legviccesebb, legjópofább nő volt a világon.
1: Én abszolút egy ilyen bohókás csajnak képzelem el. Sajnos vele nem volt soha lehetőségem semmilyen formában kontaktálni.
2: Ezt én is sajnálom, hogy nekem sem.
1: Egyébként olyan érdekes, hogy hát nem csak, hogy meg kellett dolgozni a sikerért, hanem szó szerint meg kellett szenvednie érte. Hajaj. Egy műtéttel indult a karrierje is. Volt ugyanis a hangszálán egy csomó, és nagyon sokáig tanakodtak, hogy akkor most, hát hogy meg kéne műteni, mert hogy az úgy nem jó. De ugye nem lehetett tudni, hogy most akkor mi lesz például a hangjával. Főleg, hát itt még a 70-es évek végén járunk, tehát azért egészen más volt a technológia is, mint mondjuk, amit manapság használnak, és azért tehát konkrétan 78-ban történt ez a beavatkozás, és arra sem volt garancia, hogy egyáltalán marad hangja utána. Na most ehhez képest ugye egy olyan masszív, markáns hangja lett Bonnie Tylernek, ami megkülönböztette őt mindenki mástól, és ezt a műtétnek köszönhette.
2: Igen, és azért, mert ugye mondták az orvosok, hogy maradjon csöndbe, de aztán egyszer csak véletlenül elfelejtette, hogy így kellett volna, és sikított egy nagyot, és állítólag ennek köszönhette, hogy máshogy gyógyult az a hangszál, mint ahogy kellett volna.
1: Mondjuk sosem titkolta, hogy Tina Turner volt az egyik példaképe, az ő zenéjén nőtt fel, és mondjuk lehet, hogy ezért is ez a wow, vagány éneklés, meg Tina Turner is szerintem ilyesmi habitusú nőci lehetett, mint amit beszéltünk ezzel Bonnie Tylerről, meg hát azért a tupirkázott haja lehet, hogy azt is a Tina Turnertől este. A 80-as évek elején jött egyébként a nagy áttörés, írtak ugyanis egy Total Eclipse of the Heart című dalt, amit eredetileg Meatloafnak, ugye annak
2: és
1: a Meatloafnak csinálták.
2: És egyébként ezt nem is tudtam, pedig tényleg van hasonlóság a két dal között.
1: Igen, hát Jim Steinman volt mindegyiknek a szerzője, és tök érdekes, mert amikor Meatloafnak megírta eredetileg a Total Eclipse of the Heart című dalt, akkor a Meatloaf kiadója azt mondta, hogy most már ebből nem kérünk, köszönjük szépen, és akkor így került át végül Bonnie Tylerhez, aki aztán tökélyre fejlesztette.
2: Bizonyám.
1: És 6 millió példány fogyott belőle, a legtöbb európai slágerlistát simán uralta, illetve nagyon érdekes, hogy Amerikában, Kanadában és Új-Zélandon is első lett vele. Tehát a legkülönbözőbb pontjain a világnak, ez akkoriban ritkaság számba ment, hogy minden kontinenset meghódított vele.
2: És nagyon megható, ahogy például tegnap Rod Stewart is megemlékezett róla, mert pont egy rendezvényen volt, fölállt, kiállt az emberekkel, és mondta, hogy most kaptam a hírt, hogy meghalt az én nagyon kedves barátom, és elkezdte egyszerűen csak énekelni az It's a Heartache-et.
1: Most gondolkodtam, erős volt a kísértés, hogy amit mutattál videó, hogy Rod Stewartot idézzük, de azért mégis inkább Bonnie Tyler hangját. Hát, jött még ugye a Holding Out for a Hero, amivel kezdtük. Ez meg egy filmnek is köszönhette a sikerét, a Ronyláb című mozihoz készült. Aztán, és nagyon érdekes, hogy Bonnie Tylernek a saját lemezén nem is volt rajta, éveken keresztül, csak sokkal később tették rá, de tény, hogy a dalnak a filmtől függetlenül is nagyon szép sikere lett, ez is halmozta az elismeréseket, az angol kislemezlistá ezüstérmes lett, mint nézem, de a Billboard is abszolút felkerült, és hát azóta igazi filmes kedvenc, mert hát hogy persze. Például a Rövidzárlat 2-ben, vagy a Nacho Libre-ben, az ilyen érdekes játék volt, vagy mondjuk ugye a Kicsoda Harry Crumb-ban, sőt, hát amire múltkor rácsodálkoztam, hogy a Shreknek a második részében is benne volt, bár ott ugye nem Bonnie Tyler eredeti előadásában igen. Már. Hát, én bíztam benne, hogy majd még itt Magyarországon is találkozhatunk Bonnie
2: Tylerrel. Én nagyon vágytam rá, mert ugye a Deja Vu Fesztiválra jött volna idén, csak sajnos nem tudott.
1: És most már nem is fog.
2: Igen.
1: Nyugodjon békében Bonnie Tyler, és búcsúzunk tőle a szerintem mindkettőnk egyik nagy kedvencével. Akkor hát Total Eclipse of the Heart itt a slágerem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
7: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
6: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
7: Velem, Mautner Zsófival.
8: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
6: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
5: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkád.hu.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
11: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
12: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
13: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
14: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencé, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
15: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.

0: a reklám után.
1: Jó híreim vannak, gyönyörű nyárias időre számíthatunk, és nem lesz dögmeleg, szóval 28 fokot mérünk majd délután, kellemes napos idő vár ránk, úgyhogy használják ki ezt az igazán jó időt. Egyébként hétvégére is ugyanezt ígérhetem, 29-30 fokos hőmérséklettel.
2: Na, ez már jól hangzik. Igen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Erősödik már a reggeli forgalom Budapest felé az M1-esen, Bicskétől, az M3-ason nagyjából az M0-ástól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A városon belül pedig a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Helsinki út Soroksári út útvonalon befelé, illetve az Üllői és a Váci út néhány szakaszán a városközpont irányában, valamint a Budaörsi úton és az Alkotás utcában és a Hegyalja úton tapasztalható már némi lassulás. Mire számítsunk, ha inkább a vasutat választanánk? Pejper Károly a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. Jó reggelt!
4: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatforgalom, a Mástusz megújult vonat és buszkövető térképen is látható, hogy szinte mindegyik járatunk tartja a menetrendjét. Viszont Tatabánya és Szárliget közötti karbantartás miatt 12-ig változott, majd pedig 25-én és 26-án is változni fog az oroszlányi S12-es vonatok közlekedési rendje, valamint a győri fővonalon számos vonat menetrendje is módosult, pár perccel eltérő indulásokkal, hosszabb menetidővel is számolni kell. Szombaton és vasárnap Dabas és Lajosmizse között majd pótobuszok szállítják az utasainkat szintén karbantartás miatt, viszont hallásra!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 2,5 perccel. Elkezdődött, Petra, az óvodások műtétje.
2: Jézus Isten!
1: Mert hogy képzeld,
2: ez hogy lehet?
1: Képzeld el, egy 5 éves brit kisfiú önként ment szépészeti műtétre.
2: Önként nem tudom menni, hát szülői beleegyezés
1: hát,
2: kell.
1: Persze, de úgy értem, hogy, tehát, hogy ő ragaszkodott hozzá. Tehát nem az volt, hogy kisfiam, ezt vagy azt kell csinálni, nem akarom, de muszáj, hanem hogy ő önként is dalolva vállalta, hogy ő aláveti magát egy szépészeti műtétnek.
2: Jézus,
1: mert mi? Hogy ugye milyen elrettentően hangzik, aztán hát az a baj, mire a cikk végére értem, magam sem tudtam eldönteni, hogy most igazából ez nem jó, vagy inkább jó, vagy nem tudom. Tudnélik, a kis Percy Blue-nak egy vele született porcfejlődési rendellenessége van, és igen, emiatt szegény 5 éves kisfiú, de mind a két füle annyira elállt neki, de nagyon-nagyon elállt neki, és hát emiatt csúfolták is nyilván, tehát már kapta az ívet rendesen, és hát ő maga is elhitte valószínűleg a tükör előtt áll, hogy hát ő egy Dumbo, vagy Dumbo, vagy nem tudom micsoda, és minthogy, és ez is hozzátartozik a történet teljességéhez, a nővérének is volt ilyen problémája, és gyermekkorában neki is volt egy korrekciós műtétje. A nővérével nyilván sokat beszélgetett, a nővére elmondta neki, hogy nem fáj, nem rossz, hogy utána mennyire jobb, stb. És aztán így a kis Percy maga kérte a szüleit, tehát hogy ő ment oda és rángatta anyu szoknyáját, hogy, hogy anyu, csináljuk meg az én fülemet is, mert így izé. Tehát, hogy ha innen nézed a sztorit, azért mondom, hogy akkor így kezdek rajta elgondolkodni és hajlani rá, hogy nagyon korán van, igen, 5 évesen egy kisgyerek még, tehát hogy nem arról van szó, hogy...
2: gyógyul még talán.
1: Igen, nem? De ez, hogy nem arról van szó, hogy kislány és nagyobb titkokat szeretett volna, 6 évesen, mert ő ezt látta a magazinban, hanem szerintem itt azért ez méltányolható, hogyha...
2: Abszolút, igen. Rákerestem közben a kisfiúra, hát halálcuki, hát megzabálom, tényleg, nagyon édes az arc, és valóban nagyon elállt a füle, tehát tökre értem, hogy ő neki ez problémát okozott, és lehet, hogy ilyenkor még a porcok, meg minden sokkal könnyebben, nem
1: tudom, begyógyul, nyilván a bőre is sokkal szebb lesz.
2: Szerintem ez érthető, tehát ez nem ilyen őrület, pláne úgy, hogyha a tesója már túl van ezen, tudott neki segíteni, én aztán van más fogsz mondani.
1: De ugye, hogy milyen sok múlik a tálaláson.
2: Így van, pontosan.
1: Hogy egy 5 éves brit kisfiúnak plasztikai műtétje volt. Fú, itt igen, a világ vége. És hogy mondom, tehát... Még én is az elég maradék felfogás vagyok sok minden, de hogy ez szerintem...
2: Érthető.
1: Igen.
2: Persze.
1: És hogy azóta kivirult. Tehát, hogy Percy...
2: Cukikám.
1: És értem, nyilván nem a külsőségeken múlik minden, mert azt is szoktam azért mondani, hogy nem szeretem a mai világban, amikor mindig mindent azon lovagunk, hogy fú, mert hogy néz ki, meg majd hogy fogadják. De hogy kell, tehát hogy nyilván az ő kis egészséges lelki fejlődéséhez az is kell, hogy ne bántsák állandóan a suliban. Bár tudom, ami nem ő meg az erősebb
2: nem,
1: létez, de hogy...
2: az elálló füllel nem tudsz mit csinálni, tehát azt meg, mert még a kislányok mondjuk a hajukat tudod, így rá tudják húzni, nem tudom, de látod, gondolom a tesója se tudta, mert lehet, hogy annyira eláll a fülük. Nekünk is volt olyan osztálytársunk, akinek rettenetesen elállt a füle, és borzasztó rosszul érezte magát, mert őt is Dumbónak csúfolták. Tehát a gyerekek azért kegyetlenek tudnak lenni.
1: Hát, és hogy ebből jönnek a hülyeségek, mert képzeld, a baráti körben volt egy srác, Alex, akinek szintén így elállt a füle, és hogy gyerekkorában fog

0: a pillanatragasztót, és azzal próbálta
1: meg valami.
0: Ugye? Tehát akkor már mennyivel jobb, hogy oda megy inkább anyuhoz, vagy apuhoz, és könyörögnek, hogy csinálhatassuk már meg, mint hogy fogja a pillanatragasztót, és azzal próbálja. Hát abból nagyobb baj volt.
1: Hát az biztos.
0: Utána, igen. És egyébként az egyik tévéműsoromban is volt ilyen, ahol próbáltunk így segíteni kisebb-nagyobb ilyen esztétikai beavatkozásokkal, és ott is volt egy srác, tehát hogy nem egy csaj, ez főleg a férfiaknál úgy látom, hogy probléma ez az elálló fül, és már a srác, hát így szerintem már javában a 30-as éveiben járt, tehát ő már nem gyerek volt, és hogy ott is, ahogy így kicsit mélyebben elbeszélgettem vele, kiderült, hogy azért van, tehát hogy okoz frusztrációt.
1: Hát hogyne.
0: Srác így teljesen kigyúrta magát, hogy jól nézzen ki, meg igen. Nem tudom, meg hogy magabiztos legyen, meg de hogy ezzel nem tudott megbékélni, hát hogy a füle az ilyen-olyan, és akkor azt így megcsinálták neki ebben a műsorban, és hogy figyelj, vele is utána madarat lehetett fogadni. Tehát, hogyha ennyi kell hozzá,
1: igen.
0: Hát akkor hajrá! Ez a Sláger reggel 3:47 múlt 2 perccel, amikor is Petra olyan nő, mint te.
1: Jaj, köszönöm.
0: Jut eszembe Edwin Collins daláról, A Girl Like You.

0: Jó reggelt a slágerekből. Móni írja, hogy náluk fordítva volt. Anyuék könyörögtek, hogy hadd vigyenek fogszabályozásra. A két szemfogam át szinte égnek. Persze nem akartam, mert féltem tőle, mint a fogorvostól is, de a mai napig nem győzök eléggé hálásnak lenni, hogy végül rávettek, és ma már önfelettem mosolyoghatok, nevethetek, például veletek minden reggel. Puszi.
1: Köszi.
0: Gábor azt írja, neki meg kellett várnia a nagykorúságát, bár már maga sem emlékszik pontosan, hogy inkább félelemből, vagy valóban a szülei miatt, de hogy a fülét kellett neki is, megcsinálni. Igen.
1: Nekem is van olyan fiú ismerősöm, aki a fülét megműtette, és halálboldog vele. Felnőtt tette mindezt, de sokkal boldogabb az élete.
0: Ami még látom, hogy sláger téma, így a fiú barátaim körében, ez az orsövény ferdülés kérdése, hogy
1: tényleg,
0: akkor most...
1: Igen, hogy az olyan ott... szexi.
0: Hát a férjednek van, azt
1: neki
0: tudom,
1: van.
0: Igen, de hogy mert van olyan haverom, aki szenved tőle, tehát hogy mondja, hogy azért dugul be nagyon hamar az orra például, igen. Mert hogy ott úgy nem úgy szellőzik a likán, ahogy kellene.
1: Igen.
0: És mondta, hogy neki már az orvos már mondta párszor, hogy el kéne törni, és valahogy úgy csinálják,
1: hogy azaz, így, igen.
0: És mondta, hogy nem nagyon van kedve hozzá, én meg, mint jó barát mondtam, hogy hát figyelj, megértem. Ugye? Most, tudom, azt kéne mondani, hogy de figyelj, hát ha szükséged van rá, meg hogy a horkolásból van a így, kedves így. Feleségével, így emiatt ugye probléma, hogy így állítólag ők jobban horkolnak, vagy másként.
1: Igen, tehát,
0: hogy...
1: ezt tanúsíthatom, egy ilyennel élek együtt.
0: Igen?
1: Akinek megműtötték már az orrát, ugye nem úgy, hogy eltörték, mert belülről képzeld el, hogy kiszedtek mindenféle dolgokat, mert hogy azt mondták, hogy ha nem tették volna ezt meg, akkor már oxigénhiányos állapotba került volna az agya, tehát nála már itt tartottunk, hogy ez és igazából életmentő
0: műtét volt. Ja, még nem volt ilyen, hogy oxigénhiányos állapotba került?
1: Hát, figyelj, sokat beszélget velem, lehet, hogy oxigénhiányos állapotba került az agya.
0: Tehát, hogy...
1: hát ez az, valami baj van az agyában. Szóval megműtötték, és kevésbé horkol, ez igaz, de nem lett 100%-os az orra sajnos, de sokkal jobb, mint volt.
0: Fújtat, mint egy rinocérosz, értem.
1: Hát ilyen ez.
0: Szia, pedig szilinázik, vigyárt, jön a Give Me Love 7 óra előtt 5 perccel itt a slágerem.

0: kiház. Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
3: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
0: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Sláger FM.
8: A reklám után...
7: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Leállt a szülészeti ellátás a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A hónap végén bezár a ferencvárosi lőtér. Új éjszakai járatok indultak Budapest és a nyugati agglomeráció között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A légtechnikai berendezés hibája miatt a műszaki probléma megoldásáig egyelőre meg nem határozott időre leáll a budapesti Uzsoki utcai kórházon a szülészeti ellátás, közölte csütörtök este Facebook bejegyzésben az egészségügyi intézmény menedzsmentje. A közlés szerint a császárműtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. A probléma végleges és megnyugtató megoldásáig arra kérik a várandósokat, hogy a vajudás beindulásakor a Honvéd kórház szülészetén jelentkezzenek. Július 31-ével végleg bezár a ferencvárosi lőtér, amely évekig zavarta az ott élők nyugalmát, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt is elmondta, hogy a MÁV felmondta a lőtér bérleti szerződését, miután a létesítmény minden nap hangos lőgyakorlatokat tartott, megszegve több önkormányzati rendelkezést is. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint ezzel egy több éve húzódó, a kerületiek életét megnehezítő ügy zárul le. Baranyi Krisztina polgármester szintén beszámolt a jó hírről, és köszönetet mondott azoknak, akik évek óta küzdöttek a ferencvárosi lőtér megszüntetéséért. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámítható hálószóváz éjszakai hazajutás, akár egy késő esti vonat, koncert vagy munka után is. Új belépési és jegyvásárlási lehetőséggel bővült a fővárosi állat- és növénykert. A látogatók mostantól a biodóm bejáratánál is megválthatják belépőjegyeiket, így az állatkerti séta a hagyományos főkaputér és a hol nem volt kapu mellett már a városi oázis felől is kényelmesen megkezdhető. Az új belépési pont különösen azoknak a vendégeknek jelenthet nagy segítséget, akik a parkolózónában hagyják gépjárművüket, vagy tömegközlekedéssel érkeznek a környékre. A helyszín könnyen elérhető az 1-es és az 1M villamosokkal a Kacsó-Pongrác úti megállónál, valamint a 3-as és 69-es villamosokkal, amelyeknek a végállomása a Mexikói útnál található. Az autóversenyzés és a legúzás rajongóit egy különleges kiállítás várja július 10-től augusztus 10-ig a fővárosban. Az alza.hu budapesti bemutató termében a Róbert Károly körúton megcsodálhatják azt az életnagyságú Lego Ferrari Forma 1-es autót, amelyet kizárólag Lego kockákból építettek, és ami a tavalyi Formula 1 Miami nagy díjat nyitotta meg. Az életnagyságú versenyautó másolat közel 400 ezer Lego kockából készült, és 1500 kg-ot nyom. A modell hűen visszaadja egy Ferrari F1-es autó minden apró jellegzetes részletét, a szponzori logóktól kezdve az eredeti Pirelli gumiabroncsokig. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
0: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
10: Az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-ason a fővárosi bevezető szakaszon, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán egyre erősebb a reggeli forgalom. Budapesten az M3-as bevezetőjén szintén, ugye élénkül a forgalom a Városhatártól befelé, illetve a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, zsúfolt a Helsinki út, Soroksári út útvonal, az Üllői és a Váci út, valamint a Budaörsi út befelé, továbbá a pesti alsó rakpart déli irányban a Margit hídtól. A Gyömrői úton az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon csak a fél útpálya járható, baleset történt ugyanis. A Széchenyi István teret pedig az Ötvös tér irányából veszélyelhárítási munkák miatt zárták le. A Mester utcában tart a felújítás, ma délelőttől egyirányúvá teszik a Lenhosék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, legyenek tehát óvatosak. A Kisteli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca között időszakos zárásra kell ma készülni napközben, továbbá a Mátyáshegyi úton is, a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között burkolatjavítás miatt.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
10: Forró téma mostanában, hogy mi lesz meg, hogy mi legyen a Velencei tóval.
11: Hú, de kíváncsi vagyok rá, hogy
10: most... A fotók
11: elképesztőek. Hát igen, na igen, nagyon igen. Ijesztőek.
10: Egy szakember érkezik hozzánk, aki ért is az ilyen vizes dolgokhoz. Mindjárt megfejtjük, hogy hogyan tovább.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 előtt 3 perccel. Mindenhol harsogják a sajtóorgánumok, hogy a Velencei tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. Én azért fogalmazik ezzel óvatos, hogy történelmi, mert ugye tudjuk, hogy volt már a múltban, hogy kiszáradt, akár 2 évre, és aztán újra megtelt vízzel. De közben meg arról is hallani, hogy állítólag nem maga a vízhiánya probléma, az igazából csak egy tünet. A vízhiányon a tó körül zajló élet átgondolásával, illetve átstruktúrálásával lehetne változtatni, vagy lehet, hogy nem is kell változtatni a vízhiánya, mert ez is felvetődött. Egyre érdekesebb ez az egész kérdéskör. Itt ül tehát velünk a stúdióban dr. Borovinca Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Megmenthető-e a Velencei tó, illetve meg kell-e menteni vajon?
3: Nagyon jó volt a felvezetés, és valóban ezeket a kérdéseket mind mérlegelni kell. Abban biztos vagyok, hogy a tónak a természetes működéséhez jobban kell alkalmazkodni hosszú távon. Amit megmentés alatt értünk, én azt gondolom, hogy a jelenleg kialakult turisztikai ágazatot nem lehet magára hagyni, és akár a halálomány egy részével foglalkozni kell. Ezek rövid távú dolgok, de ezeket nem tekintem akár a vízpótlást és hosszú távú stratégiának. Hosszú távon az alkalmazkodásban kell gondolkozni.
1: Mert hogy, akkor most térjünk vissza ahhoz, amit most már szerencsére sokfelé megírtak, hogy volt már többször a történelem folyamán, hogy teljesen kiszáradt. Általában még katonák is ugye a legenda szerint gyakorlatoztak a tómederben, mert hogy 2 évig egyáltalán nem volt benne víz, vagy maximum ilyen kis pocsolyák. És most óhatatlanul eszembe jut, amit a kitűnő geológus Juhász Árpi bácsi mondott egyszer, amikor már évekkel ezelőtt ugyanez volt a téma, hogy mi legyen, mi van éppen a Velencei tóval, 3 vagy 4 éve, amikor volt ez a nagy asszály. Akkor vele beszélgettünk, és nem szeretném elbagatelizálni azt, amit mondott, de amikor megkérdeztem tőle, hogy egyáltalán a természetnek, a környezetnek, a bolygónak káros-e, hogyha eltűnik a Velencei tó, akkor azt mondta, és ne értsük félre, amit mondott, hogy nem, ez nekünk embereknek egy ilyen szívfájdalom, mert ott víznek kell lenni, mert oda be akarok menni fürdőzni.
2: Igen.
1: De azt mondta, hogy lényegében a környezet működése szempontjából tök mindegy, hogy ott most van víz vagy nincs, mert azt mondta, hogy mindig is így működött, hogy itt-ott megjelentek, nyilván évezredek alatt, vagy évmilliók alatt, hogy itt kialakult egy tó, ott meg megszűnt. De hogy ez valóban így van, tehát hogy tudomásul kéne vennünk, hogy ráadásul ugye egy nagyon sekély vízű tóról beszélünk, tehát az a csoda, hogy nem párolgott el előbb.
3: Így van, ennek a tónak, ezen a klímán, ami itt van a Kárpát-medencében, természetes tulajdonsága, hogy ingadozik a vízjárása.
1: Aha.
3: Ez abból is adódik, hogy ez aránylag egy kicsi tó, tudjuk Magyarországon nagynak számít, de azért kicsi, és sekély, mindig sekély volt. Ez természetes lenne, hogy néha nagyon kicsi a vízszintje, vagy eltűnik. Kétségkívül látható, hogy most olyan halmozott csapadékhiány van évek óta, ami talán azért korábban ennyire nem volt jellemző. Tehát összetett azért ez a probléma. Az élővilág mindig alkalmazkodna, vagy alkalmazkodni fog. Lehet, hogy nem olyan élővilág lenne, vagy lesz benne, mint amit megszoktunk, de leginkább ez valóban a használat az emberi tevékenység szempontjából végig gondolandó.
2: De akkor vajon miért nem készítették fel erre azokat az embereket, akik mondjuk ott például erre alapozták a jövőjüket, vagy az életüket?
3: Nagyon sok vizeket érintő beavatkozást csapadékosabb időszakokban tettünk meg, és azt az állapotot tartottuk hosszú távon fenntarthatónak és természetesnek.
2: Milyen?
3: Sőt, meg is szoktuk, hogy ebben a tóban mindig és magas állandó vízszint van. Ez egy darabig tartható volt, ez darabig kompenzálhatóak voltak a kisebb különbségek. Most látható, hogy ezt már a természet nem tudja kiszolgálni, ezt a általunk ilyen nagyon szűk tartományban elképzelt igényt.
1: De akkor már ez is egy emberi beavatkozás eredménye volt, hogy jellemzően mindig volt benne víz, amióta, hát mondjuk így emlékszünk az elmúlt néhány évtizedbe, és jártunk oda mondjuk fürdőzni.
3: Kétségkívül a jelenlegi helyzethez nem csak az tartozik hozzá, hogy mik a természetes tulajdonságainak a tónak, hanem hogy hogyan alakítottuk át. Átalakítottuk a vízszintét, szabályoztuk, tehát azt sem engedtük meg, ha túl sok víz legyen, megpróbáltuk pótolni. Az éven belüli kisebb szélsőségeket nagyon jól lehetett kompenzálni. Aztán szabályoztuk a partját, szabályoztuk a medrét, aztán körbeépítettük. Tehát azt alakítottunk át, amit csak lehetséges volt.
1: Mindent, igen.
2: És akkor nyilván annak ez a vége. De vajon ez a vége, vagy most azok a próbálkozások, amivel próbálják esetleg megmenteni, annak lesz esélye, vagy hathatós megoldás lehet ez?
3: Biztos, hogy a jelenlegi helyzetben foglalkozni kell valamilyen rövid távú intézkedésekkel. Ha olyan történik, akkor a halálomány mentésével. Ha olyan történik, akkor a vízpótlás különböző alternatíváival. De egyik sem egyértelműen csak jó lehet. Itt mindig föl kell tenni a kérdés, hogy és mi a helyzet a vízminőséggel? Ha Dunavízből pótoljuk, az milyen hatással jár? Ha tisztított szennyvízből pótoljuk, az milyen hatással jár? Itt mindig komoly hatástalmányoknak kell megelőzni, nem csak a mennyiség a fontos.
1: Egyetemről érkezel, az egyetemeken szeretnek kutatómunkát végezni. Ti jutottatok már valamire? Tehát tudtok például egy javaslatot letenni az asztalra az illetékeseknél, hogy szerintünk ezt vagy azt lenne célszerű megpróbálni?
3: Azt gondolom, hogy a tavainkkal szerencsére nagyon sok kutató foglalkozik, főleg természetesen a Balatonnal számos szakember foglalkozik. A Velencei tónak a kérdését én a saját szakterületemből adódóan mindig használati szempontból közelítettem meg, és azt gondolom, hogy vannak olyan használati alternatívák, amik rugalmasabban tudják kezelni, hogyha néha kevés víz van, néha pedig több. Valószínű, hogy ez a nagyon erősen fürdőzés, horgászat-centrikus dolog, ez kevésbé rugalmas az éghajlatváltozás helyzetében.
1: Na, akkor hogyan kellene használni? Mert ezt most már több egyszer célzol rá, hogy ügyesen kéne használni a velencei tavat, de fedjük fel, hogy ez mit jelent.
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan használatok, amiknél kis víznél is működnek. Aha. Például az ökoturizmus, a természet megfigyelésére épülő nagyon népszerű tevékenységek, vagy lehet látni, hogy most is azért a helyi turizmus jelentős részben a kerékpárosokra alapszik. Biztos, hogy ezek erősíthetőek, és egyáltalán diverzifikálható az a jelenlegi turisztikai kínálat, amely most inkább a fürdőzésre és ehhez az állandó magas vízszinthez.
2: Tehát igazából nekünk magunknak kell ahhoz alkalmazkodni. Inkább körbe bringázzuk, mint hogy fürödni akarjunk benne, meghorgászni, ha jól értem.
3: Biztos, hogy nem romantizálnám túl a dolgot, tehát nem azt akarom üzenni, hogy na, engedjük el az egészet. Igen. Tehát mindenképpen rövid távon ezzel foglalkozni kell, és segíteni kell azt, hogy egy folyamatos átmenet legyen. De hosszú távon, hogyha nem akarunk állandó csalódást, jelentős költségeket, akkor bizony az alkalmazkodás irányában kell gondolkoznunk.
1: Legyen így. Köszönjük szépen nagyon dr. Borbisza Zsobornak, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docensének, hogy ellátogattál hozzánk. Ez a Sláger reggel, 7 óra 20 perckor.

0: Semmi nem állíthat meg minket sem. Ez a Sláger reggel 7:30 előtt, 7 perccel.
1: Gábor Gárdonyból azt írja, ezt a szegény tavat kikotorták, körbe betonozták, leengedték, feltöltötték, soha nem hagyták békén. Most beintett. Hát ugye ott él, nyilván ő jól látja a helyzetet. Köszönjük, Gábor, az üzenetet.
0: Benne van. És nem állunk meg, itt arra is gondolok, hogy ma reggel már pedzegettük, hogy a koncertélmények nyara, ez a mi közös élményteli nyarunk, ez folytatódik, ami most abban is testet ölt, kockás hasú testet,
1: jó,
0: Petra kedvéért, hogy Lenny Kravitzsel folytatjuk, ami pedig azt jelenti, hogy most kell telefonálni, ha valaki Lenny Kravitz koncertjegyeket nyerne. 0 30 30 30 95 8, hajrá!

0: Jó reggelt, itt a slágerege, 7:30 lesz már mindjárt, két telefonálón már túl, és akkor halló, halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello!
2: Hogy hívnak?
1: Andi vagyok, sziasztok!
2: Hello, Andikám! Mázli, ami ma ért téged, mert hogy harmadik vagy. Jó, azért még azért nem mondtam olyan lelkesen, mert még válaszolnod kellene ez a kérdésére.
0: Igen, mit szeretnél nyerni? Ezt azért tisztázzuk.
2: Igen.
1: Hát, ha én azt mondanám, sok mindent.
2: Lenikre,
0: de hogy konkrétan mit szeretnél nyerni?
1: Hát egy koncertjegyet.
0: Kinek a koncertjére?
1: Lenny Kravitznek a koncertjére.
0: Csak gondoltam, tegyünk rendet.
2: Azt... De várj egy pillanat, mit szeretnél Lenny Kravitzzel? Ja. Ami ahol na. Nagyon mosolyogtál.
1: Nézni,
2: oké, rendben.
0: Mit nem, okay. Mindent is, oké. Okay. Hát van neki ugye pár, mindig is volt, és éppen ezért van neki csodaszép csemetéje is. Meg tudod mondani a drága lányának a keresztnevét? Sokszor szerepel a bulvár hírekben.
1: Hát... Liza, talán?
2: Nem Liza.
0: Nem.
1: Zoé, bocsánat, összekevertem a neveket, Zoé.
0: Zoé.
1: Zoé, az édesanyja Liza, és a lánya
2: Zoé. Így van,
1: Zoé,
2: egyébként
0: jó. Igen, okay. Ügyes mentés.
2: Nagyon ügyes, egyébként csodálatosan tehetséges lányról van szó, aki rendező is, színésznő is, producer is. Jó, jöhet még egy kérdés?
1: Hát, ha muszáj.
2: Muszáj egy Sláger FM-es, ne haragudj, mi a frekvenciánk, amint most hallgatsz minket? Itt Budapesten.
0: Igen, akartam, hogy két jó
1: igen,
0: válasz van,
1: igen,
0: de
1: igen,
0: attól függ, melyiket.
1: Van,
2: igen, itt Budapesten.
0: Melyiket? Hát melyiket hallgatod?
1: Hát én netről hallgatlak ja. Benneteket. Úgyhogy
2: lehet, de nehéz lesz.
1: Más a helyzet.
0: Oké, okay, de mi a frekvenciája a Sláger FM-nek?
1: Hát... Ez a teljes, tudod, mi
0: lehet
1: ez a blokk?
0: Igen, ez az, ami sajnos megakadályoz téged abban. Az előbb elfogadtuk, hogy még módosítottál, de...
2: Ezt már nem tudjuk.
0: Nem tudjuk így. Köszönjük szépen. Úgy. Szia!
1: Nagyon sajnálom. Köszönöm, sziasztok.
0: De akkor valakinek most nagyon nagy mázlia van, mert hogy most már megdolgoztunk a jegynagyjáért. Igazából most már csak a Fredit kéne megmondani. Ki az, aki elsőként hív, és akkor ő, ha ezt bemondja...
2: 06-30-30-30
0: a harmadik telefonáló legyen? Nem. Ja, igen. Nem az, hanem hogy most akkor a harmadik telefonálóra vadászunk meg innentől, vagy legyen az első, aki a leggyors. Legyen a harmadik.
2: Legyünk jó fejek.
0: De úgy izgibb, hogy a
2: harmadik. Na jó, akkor csináld úgy, hogy akarod.
0: Slágereggel, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Halló, jó reggelt, Lenny Kravitz vagyok, és Lenny Kravitz-tel jelentkeztem, hogy aki vagyok.
0: Szevasz, Lenny! Milyen jó beszélsz magyarul? Te vagy az első, köszi, hello. Nézd a következő. Sláger FM, jó reggelt! Halló!
2: Letette közben, ja. Persze, na. Csak letette.
0: Gyerünk, halló!
2: Első megvolt.
0: Kettő, Lenny Kravitz jegy. Most hirtelen elnémult a telefon, mi van? Kiakadt a közben? Na. Sláger FM, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok!
0: Szia!
1: Szia!
0: Másodikként köszönjük, hello. És akkor Petra nálad megvan a következő. Halló, jó reggelt! Sláger FM! Halló!
3: 89-5.
0: Nem. Köszi, visszhal.
2: Szia.
0: Hát nem jó. És közben letette az, aki így próbálkozott, mert meg azt, hogy ott lesz arra. Jó. Na, egy utolsó Sláger FM. Jó reggelt.
1: Jó reggelt, kívánok.
0: Új, szia. A hangod ismerős, te voltál az előbb, akinek mondtuk, hogy második?
1: Nem.
0: Ja, csak hasonló hangod. Oké. Okay. Egy keresztnevet kérünk először. Lenny, tudom, de hogy a sajátod.
1: Lenny, én nem
2: Lenny
1: Kravitzné vagyok akkor.
2: Jó, okay, jó fej vagy. Kérünk szépen egy frekvenciát.
1: 95-8,
0: Sláger
2: FM. Igen. Jaj, de nehéz szülés volt. Gratulálunk tiéd a páros belépő Lenny Kravitz augusztus 2. koncertjére a Papp László Budapest Sportarénába.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Hát igazán nincs.
0: Igazi keresztnevet is kérnénk.
1: Andrea vagyok, én is.
0: Andrea.
2: Kit viszel magaddal?
1: Hát valószínűleg a fiamat.
2: Jó. Ő is szereti Lenny Kravitzet?
1: Igen, szeretjük.
2: Na, jól van akkor, szuper. Jó koncertezést
0: jó
2: nektek.
0: Jó bulizást kívánunk. És köszönjük, hogy megmentetted a becsületünket.
2: Szia!
0: Szia! Már letette, vagy mit?
2: Le.
0: Ja, jó. Okay. Ez, Jó. Nehéz szülés volt. Félsz, most jön a hablagy.
2: A hablagyba tessék jelentkezni, igen, aki esetleg tegnap hallotta, és tudja, hogy mit hablatyolt itt a Cilla. Annyit segítünk, hogy Dobrádi Ákos volt a vendégünk, és hozzá kapcsolható, mert hogy adunk a Kovácski meg a Vaga koncertre is belépőket, illetve Karamell koncertjére is, úgyhogy hajrá.
0: 0-30-30-30-95-8, most hívják, és közben már fél elmúlt, úgyhogy mindjárt friss hírek, röviden, mindenféle infók, aztán pedig még egy kis Phil Collins jöhet? Na-na!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Igen, itthon is.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
4: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM.
4: Köszönjük. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
8: Igen, emlékszem.
7: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. műfőshop.hu. Természetesen műfű.
14: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
15: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
16: Az egyik szamuráj kardomat.
15: Nem már. NASZ ajándékba?
16: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
17: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Bokorban rejtőzött a betörő, megújult Magyarország első erdei iskolája. India is bejelentkezett a 2036-os olimpia rendezésére. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Egy Balaton akaratjai nyaralóba törtek be július 7-én kora délután. A tettes befeszítette az ablakot és a helyiségből ellopott egy elektromos kerékpárt és egy iratokkal teli pénztárcát is, 2 millió forint kárt okozva. A balatonalmádi rendőrök rövid időn belül elfogták az 51 éves budapesti elkövetőt, aki az ingatlantól nem messze egy bokorban próbált észrevétlen maradni. Kihallgatását követően őrizetbe vették a férfit a rendőrök, és kezdeményezték letartóztatását. Ellene lopás miatt folyik a nyomozás. A pélisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének teljes felújítását. A 64,1 millió forintos beruházás során megújult mind a 10 kétszintes faház belső tere, korszerűsítették a központi közösségi épületet és új fedett kültéri foglalkoztató pavilon is épült. Formavilága a Mogyoróhegy ikonikus Makovec Imre által tervezett épületeinek építészeti világát idézi. Az 1988-ban alapított Magyarország első erdei iskolája évente mintegy 8000 látogatót fogad, és akár 130 vendég elszállásolására alkalmas. Az egészséges Erzsébet városért díjjal tüntették ki dr. Baranyi Károly Péter sebészfőorvost, aki 5 évtizede szolgálja a kerület lakóit. A főorvos az orvosi egyetem elvégzését követően a Péterfi Sándor utcai kórházban kezdte meg munkáját, ahol a mai napig aktívan gyógyítja a betegeket. Sebészi tevékenysége mellett jelentős szerepet vállalt a kerületi egészségügyi ellátás szervezésében is. 12 éven keresztül vezette a korábbi Erzsébet városi egészségügyi szolgálatot, ahol munkájával közvetlenül segítette az Erzsébet városiak ellátását. India hivatalosan is megerősítette, hogy szeretné megrendezni a 2036-os nyári olimpiai játékokat, ezzel pedig az egyik legerősebb pályázóvá lépett elő a rendezési jog.

0: Es idő vár ma ránk, egészen pontosan 28 fokot mérünk, majd délután most még egyelőre 18 fokos a reggelünk. Csapadék úgy látom, hogy ma nem várható, ahogy szombaton és vasárnap sem, és akkor már 29-30 fokot mérünk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: A Gyömrői úton az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljárója között egy rövidebb szakaszon csak a fél útpálya járható, baleset történt ugyanis, úgyhogy mindkét irányban fennakadásra lehet számítani a továbbiakban. A Múzeum körúton pedig az Astoria előtt kell balesetben sérült járműveket kerülgetni, ott is legyenek tehát türelmesek és figyelmesek. Mire számíthatunk, ha a vasutat választjuk? Pejper Károly a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. Szervusz, jó reggelt!
3: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a reggeli vonatforgalom, a MÁV Plusz megújult vonat és buszkövető térképen is látható, hogy szinte mindegyik járatunk tartja a menetrendjét. Viszont Tatabánya és Szárliget közötti karbantartás miatt 12-ig változott, majd pedig 25-én és 26-án is változni fog az oroszlányi S12-es vonatok közlekedési rendje, valamint a győri fővonalon számos vonat menetrendje is módosult. Pár perccel eltérő indulásokkal, hosszabb menetidővel is számolni kell. Szombaton és vasárnap Dabas és Lajos Mizse között majd pótbuszok szállítják az utasainkat szintén karbantartás miatt, viszont hallásra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Labdarúgó megnősül. Azt mondja az asszonynak, a Juci, a Juci mosógyőszásodtunk, tudod? Elmondom a programomat egy hétre, anyuci, hogy mégis tartsod a tudni, mihez tart volt képes, érted? Tartás képest. Na, anyuci, hétfőn...

tó kis levezető izomfürdő, érted? Kedden van, taktikai értekez lett, Dezső bácsi megmutassa, hogy kell befűzni a cipőt. És szerdán van futóedzés, egy helybe. Jó. Csütörtökön van két kapura, vagy háromra, nem tudni, de az még nem döntötték el. Na most, akkor pénteken megyünk a meccs színeire, szombaton kis bemelegítés, és akkor vasárnap van a meccs. Hétlen Luci, mondja az asszony. Nagyon jó, hogy elmondtad. Akkor én is elmondom az én programomat. Én hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap reggeltől estig. Aki itt van, aki nincs.

0: Szila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Miután tegnap Dobrádi Ákos felhomályosított bennünket, hogy mit is jelent pontosan hablatyolni, mi volt az a sztori a Mici Mackóról, meg a Pápai Jóciról. Aztán mi is felvilágosítottuk őt, hogy azért a Cila hol így, hol úgy hablatyol, de itt maradt függőben egy jó pofa feladvány. Uh-huh. Amire van jelentkezni.
2: Reméljük, hogy Gabriella meg is fejt. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Derűs hangja van, Gabriel, azért jelentkeztél, mert hogy hallottad tegnap is, van ötleted?
3: Igen, azért jelentkeztem, mert tegnap is hallgattam, pont úgy, mint minden reggel.
2: Na, hát ezt köszönjük szépen.
1: Puncsol
2: nagyon.
1: Nekünk, már puncsol a Gabriella, biztosra akar menni.
3: Nem, távol áll tőlem.
1: Na figyelj, idézzük csak fel.

0: Hát kíváncsian hallgatjuk az ötletet.
1: Ébren álmodtam.
2: Tiéd a páros belépő a július 11-i Kovalszky meg a Vega koncertre a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő július 14-ére Karamell Mese Mondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk!
1: Szuper, nekem a legjobb.
3: Bizony. Bár azt egy picit sajnálatod, hogy tegnap nem látod az Ákos arcát, amikor meghallotta és rájött, hogy mit igen. próbál a Cilla éppen előadni. Igen. Azért nézett ránk furán, de igen. köszönjük, hogy megvagyunk ezzel is.
2: Köszönjük,
3: szia.
2: Jó hétvégét, szia!
1: Köszönöm szépen, nektek is, sziasztok!
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb Sláger a Sláger FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Van, ami rövid ide. Tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
8: Fontos, hogy odafigyeljenek rád. A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a családlaborja.

0: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Átalakul a Budapestre bevezető közlekedés. Lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A nyári időszakban a szabadságok, az utazások és a hőség miatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a betegellátás vérigénye folyamatos, így a következő napokban különösen fontos minden önkéntes segítsége, mondta a Sláger FM-nek Váradi Marian, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
5: 1600-1800 véradó megjelenésére és segítségére van szükségünk az országban. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, szálljanak egy órát arra, hogy eljöjjenek és segítsenek. Akik viszont még soha semmikor nem próbálták meg, talán itt egy jó lehetőség és alkalom. Közösen az Országos Vérellátó Szolgálattal a Magyar Vörös Kereszt egy nyári kampányt indított július 9-én. Egész nyáron sikeres előadó koncertjegyeit, páros belépőket sorsolunk ki véradók között, akik azon a héten szeretnének úgy regisztrálni, hogy nyár. Ezzel fogják jelölni azt, aki szeretne az a heti sorsoláson részt venni, és esetleg megnyerni az akkori belépőjegyeket.
4: Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról a www.ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalakon tájékozódhatnak. Több évnyi leállás után újraindult Budakeszi és a Zsámbéki medence közlekedésfejlesztési programjának előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P+R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötőút is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé való közlekedés, írja az Index. A tervezett fejlesztés 4 nagy elemből áll. Új buszsávok Budakeszin a főutcán, több mint 2 kilométer új buszsáv Budapesten a Budakeszi út fővárosi szakaszán, új Budakeszi autóbusz buszvégállomás, elektromos busztöltők és közel 200 férőhelyes P+R parkoló épülhet, valamint megépülhet Budakeszi déli összekötő útja, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtene új kapcsolatot. Több mint egy év után lezárult a nyomozás a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es vadászgép alkatrészek ügyében. Tavaly nyáron ismeretlen személyek a kerítést felhajtogatva jutottak be a katonai repülőtér területére, ahonnan a leselejtezett orosz vadászgépek lokátor alkatrészeit vitték el. A Blik most azt a választ kapta Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságtól, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást. A lap a Honvédelmi Minisztériumot is megkereste azzal kapcsolatban, hogy hol tart az ügy, de egyelőre nem kapott választ a tárcától. Rendhagyó műszaki megoldással korszerűsítették a Dél-Budai Centrum Kórház Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház klímarendszerét. Helikopterrel emelték a C épület tetejére az új hűtő-fűtőrendszer kültéri egységét. A hagyományos darúzás a Tétényi út felett közművek és a sűrű beépítettség miatt nem volt lehetséges, a speciális pókdarú pedig hosszadalmas engedélyezést igényelt volna. Az új energiahatékony klímarendszer a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház műtőinek üzembiztonságát és megfelelő hőmérséklet biztosítja. Lassan megszűnik a hűvösebb levegő utánpótlása, de többfelé élénk erős szél, északkeleten pedig záporok, zivatarok teszik változékonnyá az időjárást. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű. A hétvégén már túlnyomóan napos, száraz, nyugodt időre készülhetünk 30 fok feletti hőmérsékletekkel.
6: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
7: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között az ott képített terelés szakaszosan ma is megfogja a forgalmat, kisebb torlódás már kialakult. Persze elsősorban a külső sávban nehéz az előrejutás a sok kamion miatt, személyautóval érdemes tehát az átterelt belső sávot választani. Az M3-ason Mogyoród térségében szintén megerősödött a forgalom, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is lassabb a haladás a főváros felé. Budapest 20. kerületében a Szabadka utcában a Mártírok útja előtt, valamint a Gyömrői úton befelé a Csévéző utcánál baleset miatt kell korlátozásra és fennakadásra számítani. Viszont a Múzeum körúton az Asztória előtt és az Árpád-híd Nyírfürdő utcai felhajtóján a Budára vezető oldalon elhárult a forgalmi akadálya. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál még mindig fennakadás tapasztalható. A Mester utcában változik a forgalmi rend a felújítás kapcsán. Ma délelőttől egyirányosítják a Lenhasék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között pedig szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat, legyenek tehát figyelmesek. Valamint a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi között burkolatjavítás miatt kell időszakosan zárásra számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
7: Egy nemzetközi bűnbanda nyomába eredünk, már ha ezt bűnbandának lehet nevezni, én nem is tudom. Tehát, hogy amikor férfiak a saját párjuk ellen követnek el galátságokat, az nagyon furcsa, és van most már magyar szál a sztoriban, úgyhogy lesz vendégünk.
8: Bizonyám, Kovács Noémi bűnügyi újságíró érkezik hozzánk mindjárt.

0: a Sláger reggel.
1: 8 óra 13 perckor, és vigyázzat, most egy elég érzékeny témával folytatjuk, ugyanis hónapok óta visszhangos a nemzetközi sajtó egy olyan szerveződéstől, férfiak netes csoportjától, amelynek tagjai a saját párjukat, feleségüket, barátnőjüket kábították el, akár egész éjszakára, hogy aztán a beleegyezésük nélkül tegyenek bizonyos dolgokat, amelyekről még felvételeket is készítettek, mitől megosztottak egymással. Amiért ma muszáj erről beszélnünk, az az, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda azonosított egy magyar felhasználót is ebben a csoportban, aki a gyanú szerint tagja lehetett ennek a nemzetközi bandának. Vendégünk a stúdióban Kovács Noémi bűnügyi újságíró. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Hát amikor először olvastunk erről Zolival, és aztán elkezdtünk róla beszélgetni, nem akartuk elhinni, hogy ilyen van, és ugye a francia hölgy példáján keresztül, aki hála a jó égnek nem maradt csendben, hanem bírósághoz fordult, és így derült ki, hogy van egy ilyen csoport, illetve hogy Telegram üzeneteken keresztül kommunikálnak egymással ezek a férfiak. De ez miért csak most derült ki, és mennyi ideje zajlik ez az egész?
2: Hát az az igazság, hogy én arra gyanakszom, hogy ez egy nagyon régi bűncselekménytípus. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem is 20. századi, vagy 21.
1: Ja,
2: századi.
1: Ez mindig is volt. Nem volt neve? Vagy nem volt felcímkézve?
2: Meg hát nem volt internet, és nem volt hová feltek, nem vették fel videóra, meg ilyenek. Tehát, hogy valószínűleg ez a nemi erőszak kultúrája azért létezett mindig is. De ez, hogy miért most, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ebből indult el, tehát, hogy azt lehetett olvasni a különböző nemzetközi hírportálokon is, a magyar hírportálokon is, hogy 25-ben ugye elítélték Dominik Pelikót, és onnantól kezdve jöttek arra rá, hogy van egy ilyen szerveződés, és ezért indult el a projekt Medúza, amiben ugye 150 ember került a látótérbe, ez áldozatok és elkövetők is, tehát összesen 150 emberről beszélünk, ebből 57 letartóztatás.
1: Én azt nem tudom eldönteni, hogy melyik a betegebb, amikor olyan dolgokat teszel meg, ami nem közös megegyezésen alapul, és pláne valakivel, akit...
3: Aki a feleséged, vagy a
1: párod. Tudod, régi módi vagyok, hogy azért van feleségem, vagy azért van párom, mert hogy én ott szeretem, meg tisztelem, meg hogy mi így együtt vagyunk. Tehát, hogy én ebből, ettől nagyon nehezen tudok elvonatkoztatni. Tehát, hogy az az aggályosabb, hogy valaki bántalmazza a saját párját, vagy az a betegebb, így fogalmazok, hogy erről felvételt készít, hogy ezt megosztja másokkal, hogy egymás között csereberélik, tehát hogy ez így vagy úgy, mondjuk jogi szempontból, vagy bűnügyi szempontból, melyik a durvább? Már ha lehet egyáltalán súlyozni.
2: Szerintem mind a kettő egyszerre. Aha. Tehát ugye ez az igazi nagyságát, vagy az igazi komolyságát ennek a bűncselekménynek az adja, hogy ez a kettő egyszerre. De lelkileg mindenképpen megalázóbb az, hogy az ember párjával teszi ezt, tehát ugye a férfi a saját feleségével ezt teszi. Ugye az az érdekes, hogy én olyat hallottam már, mert ez a dark web, tehát itt szó sincsen arról, hogy az ember közösségi oldalon kap egy üzenetet, hogy gyere már nézd meg ezt a videót, tehát hogyha valaki ezt képzeli, az nem így megy, tehát hogy az interneten lévő chat csoportok, azok általában a sötét oldalon vannak, és ott megtalálják egymást. Tehát olyat hallottam már, hogy gyerekek elleni bűncselekmények miatt kerül fel valaki a dark webre, de olyat nem, hogy a feleségével. És olyat is egyébként, hogyha visszatérünk egy kicsit a Pelikó ügyre, ott arról volt szó, hogy a Dominik Pelikó idegen férfiakat szervezett a saját felesége számára, és nem arról volt szó, hogy ő maga erőszakolta meg a feleségét, és tette fel a különböző közösséget.
1: Tehát, Bocsánat, fogalmazunk, igen.
2: Igen, tehát, hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy megosztják egymással a különböző tapasztalatokat a férfiak, hogy hogyan kell ezt csinálni, ez egészen elképesztő.
3: Igaz az, hogy voltak olyan nők, ugye, hogy elkezdték ezeket az ügyeket felgöngyölíteni, akik akkor a rendőrségtől értesültek arról, hogy ők áldozatok lehetnek,
1: tehát
3: mert ugye nyilván
1: róla,
3: elkávított állapotban, tehát, hogy ők, amikor bekopogtatott vagy becsöngetett a rendőrség, akkor mondták, hogy a férje itt van ebben a csoportban, és valószínűleg önnel ezt történt.
2: Igen, hát valószínűleg olyan anyagokat, olyan szereket használtak, emlékeztek a lugos orvosra.
3: Így van.
2: Hogy
3: igen.
2: Pontosan tudta, hogy meddig lesz kába, vagy bekábított, elkábította.
3: Hogy
2: volt barátnője, hogy semmire nem emlékszik, majd igen, és akkor utána úgy derül ki, hogy valakit szembesítenek, ez egyébként te is áldozat vagy. Ezt én el tudom képzelni.
1: Kovács Noémi bűnügyi újságíró a vendégünk a Sláger reggel stúdiójában, hogy egy kicsit szusszanásnyi levegőhöz jussunk így a nehéz téma közepette. Santana, aztán folytatjuk.

0: Fél 9:08 perccel ez a Sláger reggel, és itt a stúdióban Kovács Noémi bűnügyi újságíróval beszélgetünk arról, hogy hét országot, illetve most már Magyarországot érintően működött, vagy működik egy olyan csoport, amelynek tagjai férfiak a saját párjukat kábították el, és aztán a neten osztottak meg olyan videókat, amiket ezek után készítettek. Szóba hoztad, említetted a lugos orvos esetét, ami ugye ráadásul megint csak magyar ügy, és azon gondolkodtam el, hogy vajon itt is, mit tudom én, mindenféle társadalmi státuszú emberről van szó, akár elkövetőként, akár érintettként, vagy van valami jellegzetesség, vagy közös jellemző abban, hogy ők honnan jönnek, milyen háttérrel rendelkeznek, nem tudom, erről tudunk-e valamit?
1: Hát én azt gondolom, hogy mivel itt vegyi anyagról van szó, vagy valamilyen orvosságról, tehát vagy orvos, vagy gyógyszerésznek, tehát valakinek kell benne lennie, aki tudja, hogy milyen anyaggal lehet őt érintett. Mert ugye az a helyzet, hogy az a feladat, nem akarok részletekbe menni, tehát az a lényeg, hogy ne halljon meg az illető. Tehát, hogy el kell azt érni, hogy túlélje, és lehetőleg ne emlékezzen semmire. Tehát, itt ez a kettő együtt kell, hogy legyen, és azt gondolom, hogy ehhez érteni kell. A másik az, hogy valahonnan ezeket a szereket be kell szerezni.
0: De bocsánat, és napközben ezek az emberek ugyanúgy, jaj, szia, drágám, de jó, hogy megjött.
2: Igen,
0: de meg a feleségem, és de jó, hogy hazajöttél, főzöl nekem almás, vagy sütsz almás pitét.
2: Hiszen ezek a házasságok működtek a hétköznapokban, tehát a feleség nem tudott arról, hogy mi történik.
0: Tehát, hogy ők egyébként nem bántalmazott nők voltak a napközben.
1: Nem, biztos, hogy nem. És nem arról van szó, hogy valaki mondjuk, nem tudom, egy alsóbb társadalmi réteg, most így válaszoljak a kérdésedre. Nem arról van szó szerintem, hogy ők egy ilyen helyzetbe belekerülhetnek, hogyha valakinek vannak vágyai, azért legalább egy laptopot ismerni kell, hogy hogyan, tehát hogy be kell találni mondjuk a dark webre. Tehát én nem nagyon tudom azt elképzelni, hogy valaki nyírtelken, aki nem tudom, 8 általános iskolát végzett, lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy egy zseni. De mondjuk, nem tudom, leül egy gépelés, akkor most megtalálom a dark webben
2: ezt a csoportot. Most, hogy ez kiderült, szerinted felgöngyölíthető ez az ügy? Tehát mindenkit el tudnak kapni, vagy ők majd keresnek egy újabb valamilyen fórumot, ahol tudnak egymással beszélgetni, hiszen most, hogy már minden sajtóorgánum megírta, hogy a Telegramon keresztül kommunikáltak, lehet, hogy keresnek valami teljesen mást.
1: Hát jelöljük meg a B-t. Szerintem nem lehet mindenkit elkapni.
0: A Weinstein ügyből mi lett aztán? Ott is van nagy a csend most, igen, nem? Tehát ideig, múltkor még a királyi család is érintett volt, és most meg hetek óta, vagy most már hónapok semmit óta semmi hír nincs. Tehát, hogy mintha így pst, most csönd lett.
1: Hát arról meg nem is beszélve például, hogy 2 évvel ezelőtt volt egy Motherless nevű, nem tudom, emlékeztek erre, egy Motherless nevű bűncselekménysorozat, hogy a lányok, fiatal lányokat, magyarokat is az utcán lefényképeztek, feltöltötték a fotójukat az internet, és változatos kegyetlenségeket lehetett
0: elkövetni,
1: most nem akarok részleteket. Tehát, hogy magyarul lehetett rá licitálni, hogy mit csinálnának ezekkel a nőkkel, és ez...
2: És ott sem lett semmi? Tehát nem kapták... Nem.
1: Másrészt meg, hogyha valaki egy ilyen helyzetnek az áldozata, és bemegy a rendőrségre, egy egyszerű rendőr nem tud mit kezdeni. Tehát ez egy kiberbűnözés, amit ők
0: elkövetnek. Oké, de pont azért nyoma van. Tehát, hogy igen, ami a kibertérben történik, mindig ezt halljuk, hogy az annak nyoma van. Akkor hogy nem lehet azt föl... Értem, hogy dark web, de hogy nem lehet visszagöngyölíteni, hogy melyik szerver, honnan, melyik országban, hol. Értem, hogy nyilván több szerveren átmegy, igen, tehát hogy a dark web az úgy van kitalálva, hogy valaki ül, nem tudom, most tök mindegy, Romániában, és akkor a brazil szerveren, meg a nem tudom, ukránon keresztül megy, de hogy azért ezt is vissza lehet fejteni, csak dolgozni kell vele.
1: Hát szerintem ezen dolgoznak egyébként a nagy nyomozók és a Nemzeti Nyomozóirodának is a kiberbűnözési főosztályán dolgozó tehetségek. Például egyébként szerintem Gulyás Michel is dolgozhatna rajta, aki nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy olimpiai bajnok is ugyanebben ezen a területen dolgozik, szerintem ő is képes lenne erre. Az biztos, hogyha valakinek jobb képességei vannak, az jobban el tud bújni a dark webben. Egy egyszerű felhasználó, aki mondjuk rákeveredik a dark webre, valamilyen oknál fogva megtudja, hogy hogyan kell, ő lehet, hogy beleesik ebbe a csapdába.
0: Hát kívánom, hogy az bukjon le. Még visszatérve a mostani konkrét esetekhez, szerintetek, vagy szerinted itt alapvetően a szerencsén múlott, hogy ez kibukjon ez az ügy, hogy van ilyen, és hogy többen ráébredjenek arra, hogy hoppá, én is érintett lehetek, vagy akkor mondjuk mindennek nyomán egy kis odafigyeléssel, hogyha most valaki hallja ezeket a híreket, olvassa, akkor tud árulkodó jelek után kutatni. Tehát, hogyha valaki most azt mondja, hogy ő elbizonytalanodik, hogy lehet, hogy ő is, csak nem tud róla, akkor hogyan tud ennek utána járni, vagy meggyőződni arról, hogy Dehogy szó nincs erről, az én férjem a legjobb a világon, és szeret, és óv, és nem tudom micsoda.
1: Hát szerintem szakember segítségét kéne kérni. Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Ha bármi gyanúja van,
1: akkor egy pszichológus lehet, hogy tud neki segíteni, és elmondja, hogy megváltozott a férje viselkedése esetleg, hozzáfér a laptophoz. De mondjuk ezek általában, ha okosak, akkor nyilván otthon el tudják rejteni ennek a nyomait, úgyhogy szerintem nagyon nehéz ezt felismerni.
0: Hát ebben az borzasztóbb, hogy akkor most már senkiben nem bízhatsz. Tehát van egy szerető, azt gondolod, egy szerető férje.
2: Igen, egy családban, egy normális családban.
0: Föl se merül benned, hogy akkor ez...
2: Minden esetre nagyon hálásak lehetünk Gisele Pelicotnak, hogy ő ezt felvállalta, és hogy a bíróság előtt megmutatott minden bizonyítékot, hogy lássák, hogy ez van, ez egy létező dolog. Mert hogyha ő mondjuk csendben marad, és ezt nem mondja el, akkor lehet, hogy soha nem tudja meg a rendőrség, hogy ez létezik.
1: Igen, vagy valahonnan máshonnan tudja meg, de egészen biztosan összefügg a kettő. De ezt le is írták egyébként, hogy onnan. Ez egy szervezet, onnan lehetett látni, hogy valaki ebben benne van, akkor nyilván nem csak egy körben van benne, esetleg kettőben, tehát itt ilyen halmozok egymásra, és akkor lehet látni, hogy akkor itt van valami más is.
0: Hát, ha ez segít majd még a felgöngyölítésben, hogy összeérnek a szálak. Nagyon szépen köszönjük. Kovács Noémi bűnügyi újságírónak, hogy csatlakoztál hozzánk ma reggel.
1: Én köszönöm.
0: Ez a Sláger reggel 8:30 lesz, már 3 perc múlva. Valami mást kívánnánk most Gesztivel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
9: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
10: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
11: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Passzív jövedelemre vágysz! Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
15: Még nem emlékszem.
14: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
5: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Csak nem 26 milliárd forintot fizet a kormány a távhőkasszába. Új vasútfejlesztés előkészítése kezdődött meg Székesfehérvár és a Balaton között. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta a Magyar Éva kormány szóvívő csütörtökön Budapesten. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá a kormány szóvívő. Elmondta, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből. A maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/órás sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csaknem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépített Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. A Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek pótlása indulhat el. Bővítik a kerékpárszállítási lehetőséget az autóbuszokon csütörtöktől a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251-A és 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-E és 217-es autóbusz vonalakon is lehetőség nyílik erre. A kerékpár számára kijelölt terület a babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedő utasok által is használt tér, ezért a kerékpáros utasoktól a BKK fokozott figyelmességet és együttműködést kér. Az érvényes bérlettel rendelkezők, illetve a díjmentes utazásra jogosultak Budapesten belül továbbra is díjmentesen szállíthatnak kerékpárt a BKK járatain a vonatkozó utazási feltételek betartása mellett. Az esernyősben ismét a jógáé lesz a főszerep egy estére. Az érdeklődők három helyszínen próbálhatják ki a jóga különböző irányzatait július 11-én, az 5. alkalommal jelentkező jógák éjszakája keretében. A több oktató által vezetett programok kezdőknek és gyakorlott jogázóknak egyaránt szólnak, a kínálatban lendületesebb és nyugodtabb foglalkozások is helyet kapnak, a dinamikus technojógától a frissítő yin jógán át a meditatív jóganidráig. A program ingyenes, a részvételhez jóga matrac szükséges.
15: Anikó, köszönjük szépen, igen, kellemes nyárias idő vár ma ránk, 18 fokos most a reggelünk, és délutára pedig 28 fokot ígérhetek, a hétvégén is marad a nyárias, kellemes idő, 29-32 fokkal.
4: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
17: Az M1-esen Budapest felé személyautóval irány az átterelt belső sáv, inkább, mert ugye külsőben nagyon sok a kamion, jelentősen lelassult a haladás Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon. Az M3-ason Mogyoród térségében, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán szintén kicsit lassabb a haladás. Budapesten nem működnek a jelzőlámpák, a 15. kerületben az I. és Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt, várhatóan délig. A forgalmat egyelőre rendőrök irányítják. A Mester utcában tart a felújítás, viszont változik a forgalmi rend, a Lenhosék utcától a Haller utcáig egyirányosítják a Mester utcát, valamint a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, legyenek tehát óvatosak. A harmadik kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között burkolatjavítás miatt időszakos zárásra kell készülni ma napközben, és lezárják mától vasárnap délutánig a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Egyébként pedig még mindig zsúfolt az M3-as bevezetője, a Haraszti út és a Helsinki út Soroksári út útvonal befelé, a Váci út néhány szakasza, illetve a Budaörsi út és a Szél Kálmán tér környéke.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: És hát Cilla Gasztró, ti ketten már megint két felé. Zsófi, te merre jársz? Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Én éppen egy ilyen Miskolc Kazincbarcika gasztrotúrán veszek részt, majd mesélek, isteni!
1: Érdekesen hangzik, Kazincbarcikán nem biztos, hogy gasztró jut eszünkbe. Csabi, és te merre vagy?
3: Én meg szerintetek el, hogy nemrég landoltam Párizsban, ebben a pillanatban szállt le a repülőm.
1: Bienvenue à Paris!
3: Úgy, merci beaucoup! Kicsit ki kellett ugranom porzsákot üríteni a porcibóba. Hasonló feladataim lesznek, de Zsófi, ha van bármilyen gasztronómiai ötleted, a Bonmarsénak a gurméján kívül, akkor mondjad, mert elmegyek oda.
2: Ja, hogy adjak megint feladatot, de aztán mindig azt csinálod, hát mindig kérem, hogy hozzál séf receptet, és akkor utána jössz, és mondod, hogy megkérdezted a pincértől.
3: Jó, de hogyha most mondjátok, hogy milyen recepttel ugorjak elő, ugye? Hát azt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy mi összeütöttünk egy bőv burgonyont. Előtte én már jó vagyok, ugye, a Coco-Vin-ben. Úgyhogy...
2: Cilla, tudod, inkább tudod, hova küldelek el? Egyébként meg is van. Figyelj csak, van Párizsban egy elképesztő szaküzlet, ahova a séfek járnak edényeket vásárolni, ilyen rézedényeket, tudod, ezeket a gyönyörű, klasszikus francia edényeket. Majd elküldöm a címét, ott van, ahol ezek az ilyen séf utca egyébként, tehát rengeteg szaküzlet van. Egyrészt meg fogsz őrülni, olyan gyönyörű, másrészt már látom, amint kézipodjátban érkezik a szószos rézedény.
3: Ja, mert lehet, hogy beleszeretek valamibe. Egyébként arra van esély.
2: És mit főzünk ma? Is?
3: Hát az igaz, hogy pici a konyha, van egy főzőlapunk, tulajdonképpen szoktam főzögetni, de ami nagyon nagy előny Franciaországban, hogy rengeteg elképesztően jó készétel van.
1: Mármint, hogy megveszed a szupermárséban, vagy mire gondolsz?
3: Megveszed a szupermárséban, bevágod a muszakát, érted egy pillanat alatt a mikróba, és már kész. Gyönyörű saláták vannak, tabulétől kezdve, tehát, hogy tényleg olyan kínálat van a répasalátától kezdve, a lencsesalátáig mindenféle van.
1: Zsófi, most tehát, őszintén, ezek tele vannak tartósítószerrel, vagy vannak most már olyanok, amiket tényleg ilyen naturel készítenek, és pont azért mondjuk egy-két hétig fogyaszthatók csak, mert most már itt is találok ilyeneket néha a boltban, és elragadtatom magam.
2: Szerintem van ilyen is, olyan is, hát ezért kell elolvasni a címkét, de van közötte olyan, amiben nincsen tartósítószer, hanem inkább technológiával tudják tartósítani, tehát olyan ilyen sous vide, meg mit tudom én, olyan hőkezelés, tehát olyan csomagolás technika, ami légmentesen lezárja, tehát inkább technológia, mint tartósítószer, de ezért kell elolvasni a címkét, mert van ilyen is, olyan is. Egyébként Párizsban, vagy általában Franciaországban is engem, ami még lenyűgöz, azok ezek a tratőr, meg rotisserie, tehát pont ahol ilyen rendesen szakácsok, séfek készítenek mindenféle hidegételeket, meg grill csirkét, meg ilyesmi, és tényleg az is olyan, hogy bemész, felkapod, frissen készült, tehát nem dobozolt, nem ilyen szupermarketes dolgok, és fantasztikusak, úgyhogy majd ott is körülnézhetnél, Cilla, hogy onnan valami ihletet esetleg hozhatnál.
1: Na és Kazincbarcika, mi újság gasztro szempontból? Mit ajánlanál nekünk, Szofi?
2: Tényleg ezt majd nagyon részletesen el fogom nektek mesélni, mert itt őrület van. Cilla, ide is el kell jönnünk, tudod, mindenhova. Képzeljétek el, hogy Miskolcon...
3: Új úti célunk.
2: Új következő úti célunk. Miskolcon vagyok a Végállomás nevű étteremben, akiknek van egy olyan egyébként nemzetközi díjnyertes programjuk, hogy Ehető Erdő, és bemész a bükkbe, kérlek szépen, egy kis vasúton a Gastro Express-tel, bemegy, jön veled egy erdész, sétálsz egy pár kilométert, megmutatnak egy csomó ehető növényt, és utána itt az étteremben ezekből készít a séf egy kóstolót, és valami lenyűgöző, egészen csodálatos, és Kazincbarcikán pedig, ahova majd innen megyek, ott pedig van egy Gin-Gin nevű olyan bár, egy ilyen fantasztikus csaj csinálja, ahol szintén ilyen ehető növényekből, meg mindenféle vadnövényekből van fagyi, szőrt, meg ilyesmi, úgyhogy örület, hogy mi van itt.
3: De akkor onnan már egy lépésre vagy Encstől, az anyukám mondtától, ugye ott van Encsen egy nagyon jó étterem, és ez azért is érdekes, mert ugye pont most a Gourmet Fesztiválon a vidéki éttermek, a Made in Vidék volt a téma, hogy fedezzük fel ugye a vidéki éttermeket.
2: Cilla, hogyha jössz haza, akkor sajnos hát ez a Párizs és Kazincbarcika között, hogyha választani kell, tudom, hogy nagyon nehéz a választás, de el foglak ide is hozni.
3: Egyértelműen Barcika párti vagyok.
1: Ez számomra nem is volt kérdéses. A kérdés már csak az, hogy Zsófi, azért valamilyen rövidke, gyors recepttel meg tudsz lepni bennünket most mára is, amit mondjuk a hétvégén elkészíthetünk?
2: Hát figyeljetek, igazából ugye a Cillával azt beszéltük a múltkor is, hogy Ratatouille lecsó szezon van, és ő Párizsban Ratatouille-t fog főzni, én pedig mindenkinek sok szeretettel már szerintem máskor is ajánlottam ezt a bizonyos híres káposztás lecsót, ami egy szabolcsi származású étel, édes káposztával készül, és egy kicsit izgalmas, meg kicsit szokatlanabb formája a lecsónak, de valami fenomenális, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek.
3: Én meg akkor egy ratatouille recepttel fogok jönni, az egy ilyen igazi klassz provanci étel, úgyhogy azzal fogok berobbanni, de ezt már csak a jövő héten.
2: Úgyhogy jövő héten lecsózunk, Zoli, jó?
0: Hát Zsófi, ha te ráveszed a Zolit, hogy lecsót tegyen, hát komolyan mondom, akkor megcsókolom a lábad nyomát.
2: Ja, ez egy jó kihívás.
1: Na. Tessék, Csabi, örülj!
3: Akkor lecsó.
1: Ja, megint finnyáskodom. Na jó, addig vigyázzatok magatokra, jó utat akkor, és visszavárunk.
3: Szép napot nektek, és szép hétvégét.
1: Oké, hello,
2: hello. Sziasztok mindenkinek, sziasztok.
0: És Csabi, hívunk még a Cilla Toursban, ne feledd. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Nyár végén kezdődhet a Széchenyi fürdő felújítása, megkezdték a gyömrői veszélyes hulladékügy kivizsgálását, új kerékpár tárolókról várják a kispestiek véleményét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fővárosi közgyűlés jóváhagyta a Széchenyi fürdő felújítási programját, valamint megadta a felhatalmazást a nyílt közbeszerzési eljárás kiírására. Így várhatóan augusztus végén elkezdődhetnek a nettó 3 milliárd forintot meghaladó felújítási munkálatok. Az összegből megújulhat 3 medence és az öltözők is. A 3 medencét át fogják állítani a szűrőforgató rendszerre. Ez lehetővé teszi, hogy nem kell minden nap leengedni a vizet. Az ultraszűrős technológiával sikerül megőrizni a gyógyvíz jelleget, pedig egy egyszerűbb eljárás lehet alkalmazni. A Széchenyi fürdőt évente mintegy 1,5 millió vendég látogatja, magát az épületet pedig 1913. júniusában nyitották meg, egy ilyen régi műemlék épületet pedig időről időre korszerűsíteni szükséges. A Pestvár megyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága megkezdte a gyömrői veszélyes hulladék ügy kivizsgálását. Az ügyben Kisberg Szabolcs gyömrő polgármestere jelezte, hogy nagy mennyiségű veszélyes anyag van egy állami tulajdonú elhagyott raktárépületben. A hulladék egy korábban ott működő cég felszámolása után maradhatott a helyszínen. A polgármester szerint egy 2017-es felmérés csak nem 98 tonna veszélyes hulladékot és további 66 tonna nem veszélyes hulladékot talált az épületben. A kormányhivatal közölte, a bejelentés nyomán helyszíni szemlét tartanak és szükség esetén mintavételt is végeznek. Újpest önkormányzata felméri, hogy a város mely pontjain lenne még szükség új, nyílt vagy kültéri zárható kerékpártárolók kialakítására. A helyszínek kijelöléséhez az újpestiek véleményét és javaslatait is várják. A javaslatokat július 26-án éjfélig lehet elküldeni. Az önkormányzat még 2025-ben indította el a kerékpártárolási programját, amelynek első eredményeként a Városkapu Parknál és az Ugró Gyula soron kerültek kialakításra az új kültéri zárható, biztonságos közösségi kerékpártárolók. Újabb használaton kívüli iskolaépületből alakítanak ki bérlakásokat a fővárosi önkormányzat, írja a budapest.hu. Az újpesti Megyeri út 45 alatti épület 19 éve üresen áll, most pedig elindult az átalakításhoz kapcsolódó telepítési tanulmányterv véleményezése. A tervek szerint az egykori iskola magas energiahatékonyságú, alacsony kibocsátású többlakásos lakóépületté alakulna. A cél, hogy megfizethető, támogatott bérlakások jöjjenek létre, elsősorban a kerületben dolgozó családok számára. A beruházás Európai Uniós források bevonásával valósulhat meg, és mintát adhat más üresen álló budapesti épületek hasznosításához is. A 9. kerületben élő Jakab Ivett a magyar szervát ültetett és művese kezelt válogatott tagjaként képviselte Magyarországot a hollandiai Arnhemben megrendezett szervát ültetettek és művese kezeltek Európa játékán. A máját ültetett teniszező női egyéniben aranyérmet, női párosban pedig ezüst érmet szerzett. A magyar szervát ültetett és művese kezelt válogatott 95 éremmel tért haza, és a nemzetek versenyében a 4. helyen végzett. A magyar sportolók összesen 46 arany, 24 ezüst és 25 bronzérmet szereztek. Ma már országszerte több napsütés várható, csak időnként zavarhatják gomoly felhők az eget, számottevő csapadékra pedig már csak kevés helyen kell számítani. A délutáni órákban 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton igazi napos nyári időre készülhetünk, amelyet csak időnként szakíthatnak meg gomoly felhők, csapadékra egyáltalán nem kell számítani, a legtöbb helyen száraz idő várható. A hőmérséklet tovább emelkedik, 26-33 fok várható a délutáni órákban.
11: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
12: A Keresztúri úton a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében baleset miatt mindkét irányban fennakadásra, torlódásra lehet számítani. A 15. kerületben az Éjes Gyula utcában a Bellerimre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt nem működnek a jelzőlámpák, tervezetten, várhatóan déli 12 óráig. A forgalmat egyelőre mindkét csomópontban rendőrök irányítják. Még mindig zsúfolt a Dózsa-György út a Váci út felé a Vágány utca előtt, a Rákóczi út a Barostértől befelé, valamint az Üllői út befelé a Nagykörútnál. Élénk továbbá a forgalom az M3-as bevezető szakaszán nagyjából a Városhatártól, zsúfolt a Helsinki út, Soroksári út útvonal befelé, a Váci út néhány szakasza szintén a Városközpont felé, a Pesti alsó rakpart mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, a Szél Kálmán tér környéke, a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé és tovább az Alkotás utca, illetve a Hegyalja út is. A Széchenyi István teret pedig lezárták az Ötvös tér irányából veszélyelhárítási munkák miatt. Legyenek óvatosak, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Lesz még Macilla Tours?
12: Illetve mindjárt arról beszélgetünk, hogy rengeteg USB-töltővel van baj itt Magyarországon. Mármint amit baj? Boltban lehet kapni, úgyhogy nagyon meg kell válogatni, hogy mit vegyünk, ha nem akarunk, mit tudom én, lakástüzet, vagy ilyesmit. Jó. Itt Pordán Petra.
14: És Somogyi Zoltán.
12: 9 óra 6-kor.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk! Az USB töltők 80%-a bukott meg az NKFH termékbiztonsági vizsgálatán. Hoppá! A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éppen ezért többször is nekifut az ellenőrzéseknek, vizsgálatoknak, amikkel a mindennapi használat szempontjából kritikus biztonsági szempontokra koncentrálnak majd, vagyis, hogy ne gyulladjon ki a ház, hogyha használ az USB-t, ez jut eszembe így hirtelen elsőként, de majd mindjárt dr. Ejtman Norbert az NKFH-tól segít nekünk. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Milyen hibák fordultak elő leggyakrabban a kifogásolt töltőknél?
3: Hát leggyakrabban ez a szigetelés megfelelőségének hiánya merül fel, meg a csúcslakozó dugó méretével kapcsolatban is problémák merültek fel. Most annélkül belennénk nagyon mérnöki dolgokba, mert ilyen táphálózati részekkel, töltőfeszültségi részekkel is beszélhetnénk. Az a 80% ez nagyon durva.
2: Ez nagyon.
3: Évek óta vizsgáljuk ezt, és volt olyan hiba, ahol egyébként 90% fölött volt, és most nem azt mondom, hogy jó tendencia a 80, de az rengeteg, és az nagyon rossz.
1: De hát és bocsánat, és mondjuk így, most nem arról van szó, mint amikor 7 meg 8 éve mindig azt hallottuk, hogy ne az aluljáróban vegyük meg a karácsonyfa égősort, mert hogy akkor attól lángra kap a karácsonyfa, hanem itt, ha jól értem, akkor hivatalos üzletekben, és beleértve a nagy márkáknak a termékeit vizsgáltátok, vagy nem?
3: Is, többek között. Ez nagyon vegyes egyébként, és a 80% az úgy jön ki egyébként, hogy a távol-keleti harmadik országbeli rendeléseknél ott 100% bukott. Tehát az összes termékbiztonsági szempontból nem volt megfelelő. Az aluljáró még mindig játszik, Ekvörben is egyébként, ha már ezt említetted. És a hazai, mondjuk így márkakereskedésekben, nagy áruházakban, szaküzletekben, ott alacsonyabb a kifogásolási arány, de azért ott is 50-60, hát azt sem azt mondom, hogy egy szuper jó arány.
2: Figyelj, és milyen veszélyt jelenthet, hogyha mondjuk nem megfelelő az USB töltők? Mert itt most Zoli az imént említette, hogy akár lakástűz is lehet, de ez valós veszély? Vagy mi történt? Készülékünk károsodik, vagy mi?
3: Így van, akár az is előfordulhat, elsődlegesen az áramütés veszély, ami felmerülhet. És ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy minden ilyen töltő áramütést okoz, de nincs olyan védelmi rendszere kialakítva, ami megakadályozná, hogy biztos ne okozzon áramütést. Tehát ez itt vele az elsődleges probléma.
1: Tehát amikor rágulunk az irodai székkel, vagy rosszul húzzuk ki otthon a konnektorból, mert mondjuk a valaki a vezetékénél fogva cibálja ki, és ott mondjuk az megsérül, akkor ebből könnyen lehet baj.
3: Így van, az elképzelhető. És egyébként engem is nagyon meglepett, itt a laboratóriumi kollégák nekem megmutattak egy ilyen vizsgálatot, és előtte elmagyarázták, hogy a három vezeték szálnak hogy kell egymást körülölelveit meglennie, és megmutatták, hogy volt ilyen, de nem is voltak a három vezeték szál, csak kettő. Kifejezetten távol-keleti rendelés. Tehát kimaradt az belőle, ami biztosítaná azt, hogy tuti ne okozzon áramütés.
2: Jó, tudsz abban segíteni, hogy mire figyeljenek vásárláskor a hallgatóink, hogy ne fussanak bele rossz töltőbe?
3: Így van. Hát a legelső az, hogy ne nagyon rendeljünk ilyet harmadik országból. Se online platformról, se webáruházról. Ne aluljáróba vegyük meg, mert olcsó. Ne ezt nézzük elsődlegesen szerintem ebbe a körbe, és általában elektronikai cikkeknél mondhatjuk, hogy ne az ár legyen az elsődleges. Természetesen tudom, hogy fontos mindannyiunknak, de itt a biztonság az első. Legyen rögtön a CE jelölés. Ugye ez biztosítja, hogy a gyártó azt garantálja, hogy a megfelelő termékbiztonsági teszteken átment. A megfelelőségi tanúsítvány. Legyen egyáltalán a gyártó neve a csomagoláson. Tehát az sem mindegy, mondjuk a bármilyen címke nélkül, vagy normális feliratok nélkül jelenik meg. És hogyha tényleg eldöntjük, hogy szaküzletben, meg márkakereskedésben vettük meg, ott nyugodtan beszélgessünk az eladóval, kérdezzük meg, hogy ez jó el volt, mert panasz, honnan szerezte be adott esetben a cég azokat a termékeket. Érdemes ugye a hivatalos kereskedőknél, értékesítőknél vásárolni ezeket. Ott azért gyakrabban juthatunk mondjuk így biztonságosabb termékeket.
1: Egyébként jellemzően a magával a kábellel van probléma, illetve a kábellel, vagy magával a töltő fejjel, amit ugye bedugunk a konnektorba, és ami belecsatlakoztatjuk aztán az USB-n a kábelt.
3: Elsősorban a töltőfejjel, tehát ami a szigetelést nem biztosítják, ott megfelelően a csatlakozó dugó méretét is, amiről meg nem beszéltünk, ugye ez az úti átalakítóval kombinált termékek, ott ugyanilyen problémák felmerülhetnek, ugye azt nem feltétlenül hajzatba dugjuk, de amikor feltöltjük, akkor nyilván ott is ez felmerülhet. És hát a megfelelő villamos szilárdsága az, ami elsősorban jelzik, és problémát okoz, a nem megfelelő kialakítása, és ez az, ami áramütés veszélyt okoz.
1: Tekintve, hogy egyre több eszközhöz most már USB töltés dukál, minap vettem egy borotvát, elektromos borotvát, és meglepődve tapasztaltam, hogy a csomagolásban csak egy USB kábelt adtak hozzá, de nincs meg például a töltő fej, hanem azt így az én fantáziámra bíztek, pedig egy neves márkáról van szó.
2: Szóval, hát használom,
1: gondolom, a telefonét, vagy valami, de viszont pont ezért most már látom a Barkács áruházakban, hogy egyre inkább jelennek meg olyan fali konnektor megoldások, ahol már a hagyományos, ugye villásdugót fogadni képes lukak mellett mondjuk van USB csatlakozó is. Ezeket is vizsgáltátok már, vagy várható, hogy vizsgáljátok, vagy ezekre szerinted mennyire lehet támaszkodni? Tehát, hogy a falba süllyesztve lesz már a közeljövőben ilyen USB csatlakozásunk.
3: Az biztos, hogy ezeket is vizsgálni fogjuk a közeljövőben, illetve minden évben vizsgáljuk ezeket az USB töltőket, ugye említettem a korábbi éveket, tehát az idén most már embert mint a számmal vizsgáljuk, pont azért, hogy minél szélesebb körben így vizsgáljuk ezeket. És Petra kérdezte, hogy hogyan tudjuk a fogyasztókat mondjuk így edukálni és segíteni, hogy miért ne vásároljanak. Most ugye az ellenőrzések alapján még hatósági eljárások vannak folyamatban, de amikor lezárultak, akkor mi ezt közzé fogjuk tenni azoknak a termékeknek a listáját képpel, gyártási cikkszámmal, minden infóval együtt a honlapunkon, amik megbuktak a teszteken. Tehát ha ezt megnézik majd a fogyasztók, akkor tudják, hogy na, olyat biztos nem szabad vásárolni.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtól dr. Eitman Norbert hallottuk. Köszi szépen, szia!
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Szia!
1: Ami nem kérdés, ránk mindig számíthatnak, csak tökéletes minőségű dalokkal készülünk. Éppen ezért Chaparral ajánlom szíves figyelmünkbe most a folytatásban.

0: Egyébként túl azon, hogy itt ugye biztonsági aggályok merültek fel a töltőkkel, az USB töltőkkel kapcsolatban, azon is lábon lövöd magad, hogy nagyon sokszor érdemes próbálgatni egyébként a kábeleket, hogy a kábelen milyen sok múlik, hogy mennyire gyorsan tölt. Tehát most pont tegnap a kezdet, hogy az autóban mindig, amikor bedugtam a telefon töltés, akkor kírta, hogy nem gyors a töltés, győződjön meg arról, hogy igen, nem hülyeséget írt üzenetet, és kírta, hogy a teljes töltésig hátralévő idő 3 óra. És most végre valahogy a kezembe került egy másik USB kábel, bedugtam, és rögtön gyors töltéssel működik a telefon. Igen. Pedig az is egy nem tudom melyik eszközhöz kaptam, amit eddig használtam kábelt, és sértetlen volt, sem baja nem volt, és mégis marad egy különbség van a kettő között. Ne beszélve arról, hogy most már hát bárhol kapsz, ugye, tényleg bármilyen üzletbe bemész, USB kábelt kapsz.
1: Persze.
0: Tehát a Barkács áruházban, igen, a izédiszkontban, a nem tudom hol, az ilyen ruházati diszkontban, bemé, ott is ott lóg, és van például 2 méteres, meg 3, meg jól néz ki, meg ilyen textilborítás, tudod, mint a vasalózsinórnék. Na, azoknál gagyib nincsen. Uh-huh. Tehát amit ott vettem, azt majdnem mindegyiket ki kellett aztán kísérni a hulladék udvarba, mert hogy semmire nem való, szóval hogy tényleg érdemes megnézni, meg amit mondott a Norbi, hogy elbeszélgetni mondjuk a boltban, és hogy lehetőleg olyan üzletben vedd meg, ami erre szakosodott, és ahol jó szívvel tudnak tanácsot adni, hogy figyelj, ezzel gyors lesz, meg megbízható a töltés, meg ha mondjuk fájlokat akarsz ugye átvinni. Például a telefonodból átmásoltad már a képeket a gépre?
1: A telefonomból már minden 800-szoros mentésem van, de nagyon nem én intéztem, hanem a Tomi, úgyhogy jó, most már olyan nem fordulhat elő velem, ami annak idején, hogy mindenem eltűnik.
0: Ne aggódj, amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek. Nem rád gondolok, Petra, hanem a most következő dalra itt a Slágeren.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthoni.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már. NASA ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
12: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
13: A reklám után.
14: Szeles nyári időre számíthatunk 28 fokkal, és ez jellemzi majd a hétvégénket is, bár hétvégén már ennél melegebb lesz azért, például szombaton 32, vasárnap pedig 30 fokot mérünk majd.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: A Keresztúri úton a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében egy baleset miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Tart a felújítás a Mester utcában, most délelőttől egyirányosítják a Lenhosék utcától a Haller utcáig, valamint a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, legyenek tehát figyelmesek. A harmadik kerületben a Kisceli utcában a Szőlő utca és az Ápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi között burkolatjavítás miatt időszakos korlátozásra, pontosabban zárásra is számítani kell a mai napon. Lezárják mától egészen vasárnap késő délutánig a Pozsonyi utcában a befelé egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműépítés miatt, illetve időszakos zárásra kell számítani most délután fél egyig a Hősök terén, az Állatkerti körúton a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kós Károly sétányon egy rendezvény előkészületei miatt. Ha van még infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Folytatódik a

0: Szila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Szila Tours.
0: Szila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Akkor hát jó reggelt kívánunk ismételten. Halló!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Honnan? Párizsból.
4: Igen, ide külötyögtem, az az igazság, ez egy megszokott túrám. De arra gondoltam, hogy egy kicsit elbarangolhatnánk Párizsból a mai Szila Toursba, hogyha valaki ide jön, és már volt többször, és már látott mindent, akkor mi az, amit érdemes megnézni Párizs mellett. És gondoltam, hogy egy ilyen kis körbetekintést, ezt úgy hívják, hogy banlieue, azt a részt, ami Párizson kívül van, de ez a, hogy mondják, Zolikám,
2: a külváros. Banlieue az a külváros.
4: Külváros, igen. És nagyon sok érdekesség van, Franciaország bővelkedik a gyönyörűbbnél gyönyörűbb kastélyokba, úgyhogy most egy ilyen kastélytúrára gondoltam.
2: De az ott Párizs környékén is van, mert nekem a kastélyokról, ha Franciaország, akkor legfőképpen persze a Loire-menti kastélyok ugranak be, amik gyönyörűek, és gyakorlatilag több száz kilométert lehet autózni, úgyhogy közben nem tudom hány kastélyt fedezel fel, de Párizs közelében is vannak ilyenek. Most a Versailles-n túl persze, mert az ugye évvel elérhető.
4: Hogyne. Hát ugye az összes királyi kastély az ugye így Párizs körül volt, tehát például az egyik, ha valakit érdekel mondjuk a középkor, az az igazi 14., 13., 14. század, akkor érdemes megnézni a Château de Vincent, ez a Vincenti kastélyt, ez egy igazi középkor ilyen várkastély, ami nagyon ami izgalmas így történelmi szempontból. De ki lehet menni a hívvel, azt úgy hívják itt, hogy RER, tehát RER, ki lehet menni például Saint-Germain-en-Laye-be, így született, nem tudom melyik Henrik, negyedik Henrik az Navarrába született, tehát valamelyik uralkor így született, ez egy gyönyörű reneszánsz kastély például. De el lehet menni Fontainebleau-ba, ugye, ami aztán az is egy királyi kastély volt, azt ugye akkor a sokat emlegetett Versailles kastély, ugye, ami a világ egyik legpompásabb kastélya, amit meg lehet nézni. De itt van például a Rambutói kastély, az is viszonylag közel van. De ami különleges, és ami azért érdekes, mert annak a mintájára épül majd meg Versailles, az pedig a Vaux-le-Vicomte. Ha valaki el akar menni, ez egy gyönyörű kastély, Fouquet pénzügyminiszter építi, és olyan elegáns lesz ez az épület, hogy úgy bedűhödik 14. Lajos, hogy ennek a mintájára fogja majd megépíteni a Versailles kastélyt, ami egy hasonló pici vadászkastély volt. És aztán, ami nagyon izgalmas, oda metróval is ki lehet menni, most nem tudom melyik vonal megy oda, a 4-es vonal, az például Saint-Denis, mert Saint-Denis-ben temették a francia királyokat, és ott van egy katedrális, a Saint-Denis katedrális, és ott található az összes francia király, meg királyné, akit oda temette, és akkor még van egy nagyon szép katedrális, az a Remszika.

0: katedrális, ahol meg koronázták a francia királyokat.
1: Figyelj, és amiket felsoroltál, számtalan kastélyt, ezekre gyakorlatilag mindegyikre igaz az, hogy gyönyörűen korhűen vannak berendezve, mert a Loire-menti kastélyokban, amiket végiglátogattam, ott mindegyik, tényleg az összes bútor, tapéta, szőnyeg, csillár, az olyan, amilyen annak idején lehetett, és egyszerűen jó érzés végig sétálni. Nálunk ugye ez kevésbé sikerült, mert nem tudták megmenteni a bútorokat, és mindig fáj a szívem, amikor például múltkor Tiszadobon ott a kastélyban mindig elmeséli az idegenvezető, hogy volt ugye a csodás könyvtár, és amikor hát bedühödtek ott a paraszt emberek, meg ezek oda mentek lovaskocsival, és például a könyvekből építettek utat, mert hogy fölázott a talaj, pont akkor nagyon szakadt az eső, sár volt, a könyvtárból kiorták az összes könyvet, és azt lerakták, hogy a szekeret, amivel aztán ellopták a bútorokat, azt el tudják vinni.
0: Nem, az, tehát a francia forradalom alatt nagyon sok minden elpusztult, például Versailles-ban is, amiket újra renováltak és rekonstruáltak. Sok kastély megrongálódott, de általában úgy vannak berendezve. De figyelj, még egy nagyon jó ötletet tudok mondani, hogyha valaki nem akar elmenni Párizsból, de szeretne egy ilyen korhű kastély palotát megnézni, az menjen el a volt tengerészeti minisztérium, ez az Hôtel de la Marine, úgy hívják, ezt visszaalakították, itt általában Marie Antoinette két helyen szállt meg, az Hôtel de la Marine-ban, vagy a Tuileriák palotájában. Uh-huh. A Tuileriák palotája már nem létezik, mert ugye azt lerombolták, felgyújtották forradalmárok az 1848-ban körül, valahogy a körül, hogy úgyhogy a Tuileriák palotája hol ott szállt meg, hol pedig itt, de ez az egész úgy van visszaépítve és megépítve, hogy bemutatja azt, hogy milyen volt a 18. századi arisztokrátáknak az élete, és ez ott van a Place de la Concorde-on. Tehát elmész a Concorde térre, följössz, és ott van az Hôtel de Crillon, mellette meg az Hôtel de la Marine. És az Hôtel de la Marine-ba bemész, és ezt gyönyörűen végig tudod nézni. Egyébként egy nagyon szép királyi ékszer kiállítás volt ott legutóbb.
2: Csabi, és mit kóstoljunk meg, még ebben segíts?
0: Hát először is a bőv burgonyonomat.
2: Igen.
0: Hát figyelj, szerintem érdemes ilyen hangulatos kis párizsi éttermekbe elmenni, hogyha akarsz egy olyan teret, ami egy nagyon hangulatos, akkor az a Pantheon mellé menjetek el, és ott van a Place de la Contrescarpe, úgy hívják. Ez a Rue Mouffetard, ez egy piac utca, ez egy olyan utca, ahol csak ilyen ingyenségek, piacok vannak, hentes, sajtos, mindenféle, és ott érdemes végigmenni, és ott van a Place de la Contrescarpe, tele gyönyörű kis éttermekkel, kávézókkal, ilyen sajtszuflé, meg nem tudom, mi minden van. Úgyhogy azt javaslom egyébként, mert az egy érdekes rész.
2: Nagyon köszi.
1: Akkor látogassal oda.
0: Gasztrózni akarsz.
1: Egy év valami filmet is gondolj ránk.
0: Szeretnél nagyon jót sétálni, és a természet érdekel, akkor pedig ott van a Jardin des Plantes. Ez a Jussieu metró megállótól kell fölfelé gyalogolni, és tulajdonképpen ez egy ilyen füvészkert, és ott van egy természettudományi múzeum bent, ez a Gard Austerlitz és a Jussieu között van, hogyha valakit ez érdekel, úgyhogy ott, vagy pedig a Jardin du Luxembourgba is lehet nagyokat sétálni. Meg lovacskál, vagy a gyerekek ott teniszeznek, meg a gyerekek a ponilovon.
1: Hát meg a Jardin du Luxembourgnál ott is van egy ilyen miniatűr, kastélyszerű épület, amit legalábbis kívülről jó megtekinteni.
0: Hát az a Palais du Luxembourg, igen, az is egy királyi kastély, de az nem látogatható, hanem azt hiszem, az most valamelyik minisztérium van benne. Mert ezekből a régi palotákból, azt hiszem a Matignon palota az a Madame de Pompadournak a palotája volt, és ma a miniszterelnökség van, de lehet, hogy az Elizében van, most ezt mindig keverem, hogy valamelyik az elnöké, valamelyik a miniszterelnöké. Matignon, Elizé, ezek mind régi nagy főúri paloták voltak. Úgyhogy Párizshoz nagyon sok kedvet tudok kívánni.
2: Csináltál is kedvet hozzá, az biztos.
1: Köszönjük szépen.
0: Mert tényleg, ha rágooglítek ezekre a helyekre, ezek csodaszépek.
1: Köszönjük az ízelítőt és köszönjük a jó kívánságokat. Érezd jól magad, találkozunk jövő héten.
0: Köszönjük nektek, millió szó, puszi mindenkinek, sziasztok.
1: És akkor egy kis Avamax még, ha már a szívünkről is szó volt a fejünk mellett.

0: 10 óra lesz már 5 perc múlva, úgyhogy köszönetet mondunk a Magda Cum Laude-val, hogy velünk tartottak ma reggel is.
1: És jó hétvégét kívánunk mindenkinek.
0: Igen, akár a Velencei tó partján, amit ezek szerint csak másként kell egy kicsit használni, és érdekes volt ez a beszélgetés. Hallgassák vissza, hogyha van prémium hozzáférésük a Sláger FM apphoz, és maradjanak a Sláger FM-mel, hiszen a program folytatódik. Búcsúzik viszont Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Találkozunk hétfőn is. Viszhall!
1: Csók!
2: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
9: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
10: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
9: De hát honnan tudtad?
10: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
11: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
12: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Csak nem 26 milliárd forintot fizet a kormány a távhőkasszába. Honvédelmi szerződéseket vizsgál egy új munkacsoport, és július végén bezár a ferencvárosi lőtér. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A kormány 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét, jelentette be Magyar Éva, kormány szóvivő. A döntés célja a rezsicsökkentés fenntartása a távhőszolgáltatással ellátott háztartásokban. A kormány szóvivő szerint a rögzített lakossági díjak mellett a szolgáltatók a költségeiknek csak egy részét tudják fedezni saját bevételeikből. A fennmaradó részt a távhőkassza finanszírozza. Az intézkedés nem változtat a lakossági távhőárakon, de hozzájárul ahhoz, hogy az alacsonyabb árak finanszírozhatók maradjanak. Munkacsoportot hoz létre Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a hadfelszerelés fejlesztési programmal és a tárca működésével összefüggő szerződések vizsgálatára. A hivatalos értesítőben megjelent miniszteri utasítás szerint az áttekintés a 2022 és 2026 között megkötött, még hatályos vagy már teljesített szerződésekre is kiterjedhet. A munkacsoport emellett bizonyos nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhat. A testület elnöke a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára lesz, akinek december 31-ig kell jelentést készítenie a miniszter számára a vizsgálat eredményéről. Július 31-ével bezár a ferencvárosi lőtér, amelynek működése évek óta zavarta a környéken élőket. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter azt írta, a lakók többször panaszkodtak az elviselhetetlen zajra, a terület tulajdonosa pedig felmondta a lőtér szerződését. A közlekedési és beruházási minisztérium közlése szerint a MÁV a Szódi telepen működő lőtér bérleti szerződését a MÁV felmondta. Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester szintén beszámolt a bezárásról, és megköszönte azok munkáját, akik évek óta a lőtér megszüntetéséért dolgoztak. Kábítószerbirtoklás miatt emelt vádat a kecskeméti járási ügyészség egy férfi ellen, aki az interneten rendelt drogokat. A vádirat szerint a kecskeméti férfi tavaly júniusban a Dark Web-en kokaint rendelt a lak címére, de a Németországból érkező küldeményt a pénzügyőrök ellenőrizték, és megtalálták benne a kábítószert. A férfi ezután újra rendelt ugyanarról az oldalról, de a második csomagot is kiszűrték, ebben amfetamin tartalmazó anyag volt. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott a bűncselekményt beismerő férfival szemben. Az ügyben a kecskeméti járásbíróság dönt. Ősszel kezdődhet a Magdolna kert kivitelezése Józsefvárosban, írta az önkormányzat. A Magdolna utca 28 szám alatti telken közösségi kert és nyitott közösségi tér jön létre. A fejlesztés a józsefvárosi részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete volt. Az elmúlt hónapokban a környékbeliek, az érdeklődők és a szakemberek közösen gondolkodtak arról, milyen legyen a kert, milyen funkciókat kapjon és hogyan működjön a jövőben. Az önkormányzat szerint a projekt egyre közelebb kerül a megvalósításhoz. Sok napsütésre számíthatunk a mai napon is vételkörzetünkben a megjelenő felhőkből. Ma számottevő csapadékot nem ígértek a meteorológusok, az északnyugati szél viszont sokfelé élénk és erős lesz, ami ingerlékenységet vagy akár fejfájást is okozhat. A maximum hőmérsékleti értékek 26-28 fok körül tetőznek majd délután, hajnalra pedig ismét 18-19 fokot mérhetünk majd. 11 és 14 óra között lesz a legmagasabb az UV-sugárzás.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos történt egy baleset a fővárosban, a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében, úgyhogy mindkét irányban forgalmi akadályra és torlódásra kell számítani. De nem működnek a jelzőlámpák ma egészen délig. A 15. kerületben az Illyes Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt a forgalmat mindkét csomópontban rendőrök irányítják. Lassulásra számítsanak a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljáróig, mert lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Dózsa-György úton is fennakadást tapasztalhatunk a Váci út felé a Vágány utca előtt, illetve sokan hajtanak még a Rákóczi úton a Barostértől befelé, továbbá az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Lezárták a Széchenyi teret az Ötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Ez is nehezíti most a közlekedők életét. És az is, hogy tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Lenhussék utcától a Haller utcáig ezt az útszakaszt. A Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Figyeljenek erre is, és vezessenek óvatosan.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Indul már is a Sláger nap közben. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és kívánok gyorsan pergő munkaidőt. Gyorsabban telik a munka, hogyha közben nagyon-nagyon figyelnek a Sláger FM-re, mert tart a koncertélmények nyara. Most The Weeknd dalával rajtolunk, jön a Save Your Tears.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Luis Capaldi Forget Me című dala gondoskodott arról, hogy Luis Capaldi nevét soha ne feledjük el. Ez a Sláger FM és benne a Sláger napközben, és ugye tudják, hogy tart a koncertélmények nyara, úgyhogy ha figyelnek, fülelnek, és elcsípnek például egy Pitbull, egy Seal, egy Moby, vagy egy Lenny Kravitz dalt, akkor intézhetnek maguknak belépőt ezekre a koncertekre. Most azonban erre a hétvégére készülünk egy kicsit, és átcsúszunk a Dunán. Július 11-én ugyanis 6. alkalommal rendezik meg a Duna csúszást Nagymaros és Verőce között. A résztvevők ezen a programon mindenféle színes, izgalmas, felfújható eszközzel ereszkednek le a Dunán egészen a Verőcei strandig. Lehet indulni akár gumikacsával, akár hatalmas úszógumi unikornissal, vagy akár gumibelsővel is. A lényeg, hogy fenntartson bennünket az úszó alkalmatosság a Dunavizén. Nyilván a legnagyobb élmény mindezt a vízen átélni, de hát a partról szemlélve is nagyon klassz lesz csodálni a színes kavalkádot. Aki szeretne részt venni ezen a programon, az mindenképpen előzetesen regisztráljon az idei Duna csúszásra. Szóval találkozunk a Nagymarosi strandon szombat délelőtt. Itt a Sláger FM-en pedig, ha már strand és nyár, akkor ne hiányozzon a koktél sem. Érkezik a The Beach Boys és a Kakamo.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Hozi Dalaszolt, ez volt a Too Sweet, az ír zenészről pedig nemrég kiderült, hogy ő is nagy teniszrajongó. A wimbledoni teniszbajnokságon is látták a napokban, ahol egyébként ma Novák Djokovic, a tenisz legenda, a világ első Jannik Sinnerrel mérkőzik majd meg délután. Nagyon izgatottan várjuk. Most azonban megyünk tovább infoblokkunkkal, utána pedig Selena Gomez énekel. De a dal előtt nézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárását. Nagyon jó hírem van azoknak, akik strandolni szeretnének, szabad téren szeretnék tölteni az idejüket, mert kimondottan kellemes lesz a hétvége időjárása. Alapvetően napsütéses időre számíthatunk, ma is, holnap is, holnap után is. Egy-két gomoly felhő, bárányfelhő érkezik csupán fölénk, amikből csak elszórtan kell csapadékra számítani, de térségünkben, hogyha minden jól megy, nem esik majd eső. Ma az ország északkeleti határszélén, holnap pedig a Dunántúl déli fertáján fordulhat elő eső. A hőmérséklet csúcs értéke ma 28-29 fok körül alakul, holnap 32-33, vasárnap pedig 30-31 fok várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon javítják a burkolatot a Kecskemét észak csomópontnál. A 73-as kilométernél a külső sávot lezárták, a szakaszon lassabb haladásra és hosszabb menetidőre kell készülni. És hát ha már városon kívül járunk, lélekben a Balaton felinduló készüljenek arra, hogy valószínű ma délutántól megint lesz majd torlódás. Az M7-esen most még remekül lehet haladni. A fővárosban azonban baleset miatt mindkét irányban forgalmi akadályra és torlódásra készüljenek a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében. Az Alkotás utcában kifelé a Kis János Altábor nagy utcánál lezárták a belső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A 9. kerületben pedig a Mester utcában tart a felújítás. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig ezt az útszakaszt. A Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. A Hungária körúton folytatódik a villamos pálya karbantartása, ezért a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába bekanyarodni, erre is figyeljenek, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Wolfgang muzsikált nekünk, ez volt Letgeu című dal a hit a Sláger FM-en, 9 perccel járunk 11 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a friss információk Zsupos Ágitól. Előtte azonban még meghallgatjuk a Valhalla Odaút című dalát. A srácok jövő héten a Váci Vigalom színpadán is fellépnek majd, úgyhogy ezzel a dallal akár erre a koncertre is melegíthetünk.

0: hazamenni.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
9: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
10: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
11: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
10: De hát honnan tudtad?
11: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
10: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
12: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
14: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
15: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
16: Runner futár, az én hősöm.
15: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
0: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Türelmi időt adnak az e-beutalók kötelező használatára. Súlyog Tamás mellett tüntetett a Fidesz és a KDNP a Sándor palotánál, és egyirányosítják a Nagy Rép utcát a burkolatfelújítás miatt. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit, Zsupos Ágitól hallják. A kormány 2027. augusztusáig türelmi időt ad az e-beutaló kötelező használatához kapcsolódó szankciók bevezetésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az e-beutalót 2021-ben vezették be az egészségügyben, hogy egyszerűbb legyen az ügyintézés a betegeknek és az orvosoknak is. A rendszer azonban a kormány szerint még nem működik megfelelően. Sokan továbbra is papíralapú beutalót használnak, és több helyen technikai akadályai is vannak az alkalmazásának. Eredetileg 2026. júniusától már büntetni kellett volna azokat az eseteket, amikor az ellátás nem ebbe utaló alapján történik. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. A Fidesz és a KDNP szervezésében tartottak tüntetést tegnap a Sándor palotánál, Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, az alaptörvény tervezett módosítása ellen. A demonstráción Áder János volt államfő azt mondta, szerinte a módosítás a magyar jogállam leépítését jelenteni, és alkotmányt sértő módon távolítaná el a hivatalban lévő köztársasági elnököt. A rendezvényen több fideszes és KDNP-s politikus is megjelent. Felszólalt Havasi Bertalan, Szűcs Gábor és több civil szereplő is. A tüntetésen a résztvevők az államfő maradása és az alkotmányos rend védelme mellett álltak ki. A Magyar Honvédség holnap tartja az altisztavatást Budapesten a Hősök terén, írta a 444.hu. Az ünnepség részeként három Gripen vadász repülőgép díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett. Emiatt július 11-én holnap délelőtt 9 és 9 óra 45 perc között Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. A Honvédség közlése szerint a vonatkozó szabályokat betartva igyekeznek a lehető legkisebb mértékben zavarni a lakosság nyugalmát. Elfogtak egy győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján. A rendőrség közlése szerint a 40 éves kábítószerkereskedelem miatt elítélt férfi bűnügyi felügyelete alatt állt, ezért nem hagyhatta volna el az otthonát engedély nélkül. Július 5-én azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt, majd elrejtőzött. A rendőrök rövid időn belül azonosítottak egy 8. kerületi lakást, ahol tartózkodhatott, és tegnap délelőtt el is fogták. A férfit fogolyszökés gyanújával hallgatták ki. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Július 13-ától várhatóan július 24-ig burkolatfelújítást végeznek a második kerületi Nagyrét utcában, közölte a BKK. A munkák miatt az utcát a Határ utcától az Ördögárog utca felé egyirányosítják, a munkaterület mellett pedig csak a fél útpálya lesz járható. Az autósoknak a Mária Remetei út, a Hidegkúti út, a Hűvösvölgyi út, a Nagykovácsi út felé érdemes kerülni. A 63-as és a 963-as busz terelve közlekedik. Nagykovácsi felé több megállót nem érint majd. Az utazás megtervezéséhez a BKK most is a Budapest Go alkalmazást ajánlja. Sok napsütésre számíthatunk a mai napon is, vételkörzetünkben időnként megjelennek a gomoly felhők, de ezekből számottevő csapadékra nem kell számítani. A maximum hőmérsékleti értékek az agglomerációban 27-28 fok körül tetőznek, és nagyon magas az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak bőrük egészségére. Az előrejelzések szerint frontra a mai napon nem kell számítani.
2: Ági, köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul a közlekedés. Mostanra befejezték a helyszínelést és a műszaki mentést a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében, úgyhogy itt most már szabad az út, viszont lassul a forgalom az M3-as bevezető szakaszának a Csopongrác úti felüljáró előtt, valamint a Robert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáróig, mert ott lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A 15. kerületben pedig még várhatóan egy órán át nem működnek a jelzőlámpák az Éjes Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt, a forgalmat továbbra is rendőrök irányítják. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán pedig az országhatár felé vezető oldalon történt egy baleset, a 13-as kilométernél az M0-ás csomópontot követően a gyorsító sávon kell korlátozásra számítani. Vissza a fővárosban lezertek a 19. kerületben a félútpályát a Temesvár utcában a Kassa utca közelében, mert javítják a vízvezetéket, és szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca közt, kifelé délután 2-ig, befelé pedig délután 4 óráig, csatornajavítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Ez a Sláger napközben, én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást kívánok, már is hozom Rosé és Bruno Mars óriási slágerét. Az Abc érkezik, de előtte Alex Warrennel izzítjük az órát, szól a Fever Dream, csodás pénteket!

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Post Malone és Morgan Wallen-dal szólt. Az I Had Some Help után pedig már is Visegrádra látogatunk el, hiszen ma kezdődik és egészen vasárnapig tart az ország egyik legnagyobb történelmi fesztiválja, a Visegrádi Nemzetközi Palota Játékok, ahol megelevenedik a 14. század. Három napon át lovagok, udvarhölgyek, zenészek és kézművesek teszik nyüzsgővé a királyi palota udvarait, de az alsó várat és Dunapartot is élményekkel töltik meg a programok. Az idei Visegrádi Palota Játékok alkalmával az 1335-ös visegrádi király találkozó mellett megemlékeznek a visegrádi székhelyű Szent György lovagrend alapításáról is, valamint Nagy Lajos király születésének 700. évfordulójáról. Úgyhogy ha szeretnének egy kicsit visszarepülni az időben, mint egy 7-800 évet, akkor itt a helyük. Nagyon jó lesz. Most is repülünk vissza az időben, nem 700 évet, csupán 40-et, egészen kereken, hiszen a Crowded House Don't Dream It's Over című dala éppen idén ünnepli a 40. születésnapját. Ez forog már is itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Train dala forgott, ez volt a Drive-by, és hát nagyon izgalmasan alakul a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ugye tegnap Marokkó és Franciaország csapott össze, Marokkónak ugyan nem sikerült a visszavágás, viszont így Franciaország tovább jutott, úgyhogy ők már ott vannak a négy között, és ma este kiderül, hogy ki lesz az ellenfelük. Spanyolország válogatottja a belga csapattal mérkőzik majd meg, a győztes pedig majd a franciák ellen küzdhet. No de itt a Sláger FM-en, ha már foci VB, hát jöjjön az a dal, ami győztese az idei futballvilágbajnokságnak, hiszen Shakira és Burna Boy Die Die című dala fölkerült a Billboard listájára. Már is ez a dal szól.

0: De előtte szót ejtünk az időjárás alakulásáról. A Sláger FM hőmérője szerint 27 fok van most odakint, ez még 2-3 fokot emelkedhető, 28-29-30 fok körül alakul a mai csúcs. Nagyon szépen süt a nap, persze vannak fölöttünk felhők, de ezek bárány felhők, cukik, édesek, ártatlanok, nem jön belőlük eső. Egész hétvégén a mostani kalkulációk szerint legalábbis nélkülözni fogjuk a csapadékot, azonban élénk lesz a légmozgás, holnap pedig akár 33-34 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Vigyázzanak a bőrükre, ma is, holnap után is, mert erős az UV-sugárzás. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Várhatom, még fél órán át nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben, az Éjes Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál. Áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják mindkét csomópontban. Tart a felújítás a 9. kerületben, a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig ezt az útszakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, de szakaszos útlezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben, a Kiscelli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca között, mert javítják a burkolatot. A 10. kerületben mára lezárták a fél útpályát a Nyerő utcában, a Luca köznél, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben, a Vasvirág sorban, a Herend utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt, és tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában is. Itt lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca a Tengeri utca és a Terész körút között pedig továbbra sem járható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítanak.

másnap el tudnám hallgatni Mark Embert. Ez volt Belong Together című dalom itt a Sláger FM-en. Egy perccel járunk, nem, most már két perccel járunk 3:42 után, úgyhogy lassan itt az ebédszünet, és hogyha délutánra keresnek valami jó kis programot, ahova a gyerkőcökkel együtt el lehet menni, hát ajánlom öröknek a Brekkert családi programokat. Ma délután a Csobánka téren a Fabula Sátor Báb Színház vár. Kicsikre és nagyokra egyaránt lesz itt először is egy bábkészítés, utána megnézhetjük Vitéz László egyik kalandját, a báb előadás után pedig még egy kis kézműves foglalkozás is segít feldolgozni a gyerekeknek a mesét. Az előadáson látott bábok egyszerűsített változatát lehet elkészíteni majd ezen a kézműves foglalkozáson. Szóval ma délután a Csobánka téren ismét vár ránk a Brekkert családi programja. Itt a Sláger FM-en pedig vár ránk Michael Jackson. Szól a Billie Jean.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a vizsgálatokon. Megújult az éjszakai buszközlekedés Budapest nyugati agglomerációjában, és új vasútfejlesztést készítenek elő Székesfehérvár és a Balaton között. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén. A leggyakoribb hibák a nem megfelelő szigeteléshez és a csatlakozó dugók kialakításához kapcsolódtak. A részletekről dr. Emma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársa nyilatkozott a Sláger reggelben.
12: Elsődlegesen az áramütés veszély, ami felmerülhet. És ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy minden ilyen töltő áramütést okoz, nincs olyan védelmi rendszerek kialakítása, kialakítva, ami megakadályozná, hogy biztos ne okozzon áramütést. Tehát ez itt bele az elsődleges probléma. Nem nagyon rendeljünk ilyet harmadik országból. Se online platformról, se webáruházról. Ne aluljáróba vegyük meg, mert olcsó. Ne ezt nézzük elsődlegesen szerintem ebbe a körbe, és általában elektronikai cikkeknél mondhatjuk, hogy ne az ár legyen az elsődleges, természetesen tudom, fontos mindannyiunknak, de itt a biztonság az első.
11: A hatóság azt tanácsolja, hogy túlmelegedés vagy rendellenes működés esetén azonnal hagyják abba az eszköz használatát. Jelentős éjszakai menetrendmódosítás valósult meg Budapest nyugati agglomerációjában, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az új hálózat Érdet, Diósdot, Török Bálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit is összeköti Budapest belvárosával és a fontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban. A járatok többek között a Deák Ferenc térről, a Móricz Zsigmond körtérről és Kelenföld vasútállomásról indulnak. A miniszter szerint a fejlesztés több tízezer embernek teszi ki számíthatóbbá az éjszakai hazajutást, munka, koncert vagy késő esti vonat után. Az Esztergom budapesti főegyházmegye megerősítette, hogy Osztia Zoltán plébános nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a tegnap esti Fidesz-KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Süllei László általános helynök levelében határolódott el a plébános politikai szereplésétől, és arra emlékeztetett, hogy a papok nem ideológiák vagy pártok szolgálatában állnak, hanem az evangélium hirdetői. A levél szerint a megosztott közéletben különösen fontos tartózkodni a megbélyegzéstől, és az egyházi küldetés nem politikai szerepvállalás, hanem a közösségek egységének és az emberi méltóságnak a szolgálata, írta. Új vasúti beruházás előkészítése kezdődött meg a Szabadtyán és Lepsény közötti szakaszon, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés célja, hogy a balatoni fővonal ezen részén is két vágányon akár 160 km/h sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A tervezés részeként akadálymentes peronokat is előkészítenek, és kiépítenék a nagyobb sebességhez szükséges vonatbefolyásoló rendszert. A miniszter szerint a beruházás nem csak menetidőcsökkenést hozhat, hanem stabilabb menetrendet és nagyobb vasúti kapacitást is eredményezhet a Balaton felé. Nyári szabadság miatt több csepeli orvos rendelését is helyettesek látják el. A változás két felnőtt fogorvost és egy gyermekházi orvost érint. Dr. Thomas Szilveszter és Dr. Sisánk Borbála fogorvosi rendelésén júliusban és augusztusban több napon más fogorvos fogadja a betegeket azonos műszakban. Az érintett pácienseknek érdemes előre tájékozódniuk a rendelési időkről. Ma is sok napsütést ígértek a meteorológusok, csapadékra nem kell számítani, délután pedig 28 fok körül tetőzik a maximum hőmérséklet. Nagyon magas az UV-sugárzás, érdemes odafigyelni bőrünk egészségére.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya közelében egy személyautó borult fel. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a torlódás pedig már több mint 3 kilométeres. A forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya óváros csomópontban leterelik a pályáról. A városon keresztül a 61-es kilométernél lévő Tatabánya centrum csomópontban már vissza lehet térni a strádára. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M1-es autópálya felé egy kamion kapott defektet az Ecseri és a Maglódi csomópont között, a 48-as és 44-es kilométer között törmelékek nehezítik a közlekedést, lassulásra számítsanak. Az M3-ason pedig a fővárosi bevezető szakaszon az országhatár felé vezető oldalon szintén baleset volt, a 13-as kilométernél az M0-ás csomópontot követően a gyorsítósávon kell korlátozásra készülni, vezessenek óvatosan.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Hideg uborka, leves, utána pedig egy jó adag gyrosz. Én most erről álmodozom. Önöknek jó étvágyat kívánok, ebéd mellé pedig érkezik már is Major Dallons, All About The Money, de előtte Robin Chickie-től szól a Blurred Lines. Én Kiskata vagyok. Jó rádiózást! Sláger!

Hallottam ezt a dalt, ez volt a Broken Wings, itt a Sláger FM-en a Mr. Mister dala 1985-ből, most pedig itt a Sláger FM-en a Sláger napközbenben, amíg önök ebédelnek, mondom, hogy miért érdemes ellátogatni a Huzella kertbe ezen a hétvégén. Július 11-én egy különleges családi délelőtre invitálják az érdeklődőket, közelebb az állatokhoz címmel. Remek állatbarát programokkal készülnek, például érkezik egy kedves nyuszi is, akit nyugodtan lehet majd simogatni és dögönyözni kicsit, emellett macskás előadással is készülnek, amely a felelős állattartás fontos kérdéseiről, többek között a cicákat érintő betegségekről is szól majd. A kutyások sem maradnak hasznos infók nélkül, hiszen dr. Orlóci László is érkezik Bubu kutyájával, aki a menhelyi kutyák örökbefogadásáról, az első lépésekről is, a gondos gazdivá válásról beszélget majd a látogatókkal, de a nagyobb bacska állatok mellett az egészen aprókra is fókuszálnak a mikrokalandban, hiszen a Bagoly tanodában mikroszkópok segítségével pillanthatunk be az édesvizek láthatatlan világába. Mindez tehát a Huzella kertben most szombaton, itt a Sláger FM-en pedig a Nox dalával repítjük tovább az ebédszünetet. Jön a szeretem!

0: Egyenesen megőrülünk ezért a dalért. Az Aerosmith-től szólt a Crazy itt a Sláger FM-en. Ez a Sláger napközben is, ha még tart az ebédidejük, akkor is legyen a fülük a rádión, mert bármikor jöhet egy koncertbelépőt érő dal. Ugye a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en a legnagyobb ikonok budapesti koncertjeire szeretnénk elvinni hallgatóinkat. Például Seal, Lenny Kravitz, Pitbull vagy éppen Moby koncertjeire, vagy arra a bulira, ahol a legtöbb az egy négyzetméterre jutó koncertek száma. Igen, a Szigetre gondolok, úgyhogy legyenek résen a szabályokat, tudják, hogyha meghallják a felhívást, azonnal ide kell csörögni 0630 30 30 95 8, és ha sikerül harmadikként vonalba kerülni, és még két kérdésre válaszolni is tudnak, vihetik a páros belépőt. Most viszont jön infoblokkunk, szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy milyen időjárás jár ránk ezen a hétvégén, utána pedig Teddy Swims énekel nekünk a rossz számokról. Az egyik legnagyobb kedvencem a Bad Dreams, Teddy Swims-től, de mielőtt teljes hosszában is meghallgatnánk, megnézzük, hogy hogyan alakul a hétvége időjárása. Most 27 fok van odakint, és a fölöttünk lévő felhőkből nem jön csapadék, viszont a légmozgás az élénk, és holnap-holnap után is fel-fel támad majd a szél. Holnap reggel 19-20 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig már 33-34 fokot ígérnek, szóval igazi hamisítatlan strandidőnk lesz. Nyugodtan lehet szabadtéri programokat tervezni, mert térségünkben nem érkezik csapadék sem szombaton, sem vasárnap. És hozom a friss közlekedési információkat. Az M1-es autópályán egy személyautó borult fel Hegyeshalom felé Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a forgalmat az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban leterelik, Tatabánya Centrum csomópontban lehet visszatérni az autópályára, a Budapest felé haladó oldalon pedig az átterelt sávon a nézelődők okoznak több kilométeres torlódást. Az M3-ason is volt egy baleset a fővárosi bevezető szakaszon az országhatár felé vezető oldalon, a 13-as kilométernél az M0-ás csomópontot követően a gyorsítósávon kell korlátozásra készülni. A fővárosban a 22. kerületben, a Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, csatorna építés miatt. A 11. kerületben pedig a Vasvirág sorban, a Herend utcánál van útszűkület, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt szintén útszűkület fogad bennünket, mindkét helyen a csatornát javítják, és ma este 6-ig a 15. kerületben a Dunakeszi úton is útzár van a vasúti átjáró karbantartása miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Icona Pop dala szólt, ez volt az I Love It, és szeretnék egy jó kis programot ajánlani még önöknek hétvégére, főleg azoknak, akik szeretik a zenét, és nem döntöttek még, hogy melyik stílus, melyik zenei irányzat tetszik nekik a legjobban, vagy egyszerűen mindenféle zenét szeretnek. Mert képzeljék, ez egy olyan koncert lesz most hétvégén, ami elsősorban persze gyerkőcöknek szól, de felnőttek is nagyon

Fogják élvezni, amiben mindenféle zenét hallgathatunk. A minden ízű koncerten remekül megfér egymás mellett Mozart és a Metallica muzsikája is, de egy Bartók zenemű és egy mai popsláger is remekül passzolhat egymáshoz. A minden ízű koncerten megtapasztalhatjuk, hogy a zene olyan, mint egy hatalmas jelmezbál. A dallamok néha átöltöznek, maszkot húznak, és teljesen új arcukat mutatják. Mindez Óbudán, a Flórián téren szombat délelőtt. Itt a Sláger FM-en is jól megférnek egymás mellett a különböző stílusok. Somber dalával megyünk tovább, szól az Undressed, aztán hamarosan jönnek a friss infók is Zsuposágitól.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
3: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban, vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
4: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.

0: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
2: Az egyik szamuráj kardomat.
1: Nem már, NASZ ajándékba?
2: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
3: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Új alapokra helyeznék a vasút fejlesztését és finanszírozását. Alacsony vízállás miatt takarékos üzemre állítottak több dunai kutat, és szigorítja a taxis ellenőrzéseket a BKK. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, ezt mondta Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján. A tárca vezető szerint a cél az, hogy a vasút felzárkózzon a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Vitézi Dávid kiemelte, a vasút lehet az uniós támogatások egyik legnagyobb nyertese. A közösségi közlekedésben megközelítőleg 2000 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. A kormány több évre szóló korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és számít arra, hogy a MÁV képes lesz a megújulásra és saját fejlesztéseinek irányítására. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű csápos kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írta a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozza, a helyzet jelenleg nem kritikus, és Budapest vízellátása biztosított. A víz minősége alacsony vízállásnál sem romlik. A szolgáltató felkészült az ilyen időszakokra. A termelés szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Újabb intézkedésekkel folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását a BKK. A cél az utasokat megkárosító taxisok kiszorítása, valamint az átláthatóbb és egyszerűbb adminisztráció. A társaság július elején elindította a TaxiTrack mobil alkalmazást, amely az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését segíti a budapesti taxisoknak. A BKK emellett összekapcsolta a taxisofőrök és a taxi járművek adatbázisát, hogy könnyebb legyen kiszűrni a visszaeső szabálysértőket. A következő hónapokban szigorúbb helyszíni ellenőrzések jönnek, és a papíralapú jegyzőkönyveket digitális változat váltja fel. Jelentősen csökkent a lakáspiaci érdeklődés Budapesten júniusban, írta a HVG a zenga.hu elemzése alapján. A fővárosban a tavalyi havi átlaghoz képest 44%-kal kevesebb lakáskeresést mértek, a legutóbbi héten pedig már majdnem fele akkora volt az érdeklődés, mint egy évvel korábban. Az elemzés szerint a magas fővárosi árak miatt sok vevő kivár, vagy olcsóbb vidéki térségekben néz körül. Különösen a panellakások és a téglalakások iránt csökkent a kereslet, miközben a hirdetések tovább maradnak elérhetők. A vevők egyre inkább jó állapotú, felújított vagy azonnal költözhető ingatlanokat keresnek. Július 15-e és augusztus 20-a között ítélkezési szünet lesz a bíróságokon, írta a bíróság.hu. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban általában nem tartanak tárgyalásokat, csak sürgős vagy soron kívüli ügyekben lehet kivétel. Polgári ügyekben több határidő számítása ilyenkor megáll, vagyis a szünetnapjai nem minden esetben számítanak bele az ügyintézési határidőbe. Büntető ügyekben viszont a határidők ugyanúgy mennek tovább. A bíróságok irodái a szünet alatt is nyitva tartanak, így iratokat továbbra is be lehet adni, és az ügyfelek az iratokba is betekinthetnek. Kellemes, de szeles nyári időben telik a kora délután a fővárosban és a vidéki nagyvárosokban, és az északnyugati szél sokfelé élénk erős marad, ami miatt a hidakon és a nyílt szakaszokon csökkenhet a járművek menet stabilitása. Frontot mára nem ígértek, délutára pedig csapadék sem lesz az előrejelzések szerint. 27-28 fok lesz a maximum, hajnalra pedig ismét 18-19 fokig csökken a hőmérséklet.
6: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi vár az útrakelőkre. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M1-es autópálya felé egy kamion defektet kapott az Ecseri és a Maglódi csomópont között. A 48-as és 44-es kilométer között törmelékek nehezítik a közlekedést, úgyhogy itt számítsanak arra, hogy lelassult a haladás. A fővárosban pedig a 3-as és a 62 álljelzésű villamos az Őrs vezértere és a Bosnyák tér között jelenleg járműhiba miatt nem közlekedik, helyettük a 32-es autóbusszal lehet utazni. Számítsanak rá, hogy a 10. kerületben lezárták a félútpályát a Nyerő utcában a Luca köznél, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben a Vasvirágsorban a Herend utcánál, mert javítják a csatornát, és szintén útszűkület van ugyancsak csatorna javítás miatt a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca pedig a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Hát óvatosan, türelmesen vigyázzanak magukra.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: És itt a Sláger FM-en 5 perccel 1 óra után már is repülünk tovább a legnagyobb slágerekkel, no meg a koncertélmények nyarával érkezik már is Adams kidala, a Killer, előtte azonban a Spiller-től a Groove Jet-et hallgatjuk meg. Én Kiskata vagyok, jó rádiózás!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Ed Sheeran énekelt nekünk, aki biztos, hogy nagyon izgul, hiszen nagy foci rajongó, és hát Anglia válogatottja Norvégiával csap majd össze a hétvégén. Az időjárás előrejelzés azonban aggodalomra ad okot, hiszen Miami-ra záporokat, zivatarokat, vihart, villámlást és 40 Celsius fokot ígérnek a mérkőzés időpontjában. A FIFA szabályai szerint pedig, hogyha a stadion 13 kilométeres körzetében villámlik, akkor a játékosok és szurkolók védelme érdekében fel kell függeszteni a mérkőzést. Elképzelhető, hogy elhalasztják majd ezt a szombat esti meccset, majd látjuk, hogy hogy alakul. Viszont szombat délutánra is van egy ajánlatom, a Műcsarnokban ugyanis egy új kiállítás nyílik. Berecz András nevét ugye valamennyien ismerjük, az ének és mesemondó, műfordító, fotográfus is. Hajdanában a 70-es, 80-as években nagyon szeretett diaképeket készíteni, aztán a Covid időszaka után ismét előtört belőle a fotózás iránti szenvedély, viszont akkor már mobiltelefonnal kezdett el képeket készíteni. A történelmi Magyarország területét járva pedig igyekezett felfedezni a harangok titkait. A tornyokba, a harangokhoz felkapaszkodva bukkant rá az évszázados kopásokra, fénytörésekre, a színgazdag formákra, amiket igyekezett megörökíteni. Ezekből a lérai fotográfiákból, amelyek szinte festményszerűen hatnak, nyílik most egy kiállítás a Műcsarnokban, a nyitó tárlatvezetésen pedig Szegő György kalauzol majd végig bennünket szombaton délután. Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása ugyanúgy elvarázsol bennünket, mint a meséi. Hogyha tehetik, akkor nézzék meg. Egészen augusztus 30-áig látható a tárlat. Itt a Sláger FM-en pedig már is összeütjük a tenyerünket, fogadja Tapsviharadi Art Company-t, a Susanna című dalukkal megyünk tovább.

0: Ez az Aperture, Harry Styles dala, itt a Sláger FM-en. A zenész pedig hatalmas elismerésben részesült, ugye nagyon sok díjat bezsebelt már, sőt, Together Together turnéjának londoni koncertjével még a rekordok könyvébe is beírta magát, viszont képzeljék, a napokban a Blue Peter jelvényt is átvehette, amit olyan személyeknek ítélnek oda, akik rendkívüli eredményeket értek el. Harry Styles nem csak a zenei pályafutása elismeréseként kapta meg ezt a jelvényt, hanem azért is, mert arra ösztönzi a fiatalokat, hogy legyenek kreatívak és kövessék az álmaikat. A Blue Peter egyébként Angliában egy gyerekeknek szóló szórakoztató televíziós műsor, amely a világ leghosszabb ideje futó gyerekeknek szóló tévéműsora, 1958 óta sugároznak, és hát Harry Styles az elismerés átvételekor elmondta, hogy ezen a műsoron nőtt fel, és álmaiba sem gondolta volna, hogy egyszer ő is kap majd egy Blue Peter jelvényt, úgyhogy Grammy-díjak ide vagy oda erre az elismerésre a legbüszkébb. Gratulálunk neki! Mi pedig már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és itt jönnek a közlekedési infók is, ebben önök is segíthetnek. 0630 30 30 95 8, utána pedig a Jonas Brothers és Karol G közöse, az X forog majd. De még a dal előtt, ahogy ígértem, megnézzük, hogy alakul az időjárásunk. Lassan megszűnik a hűvösebb levegő utánpótlása, de továbbra is többfelé élénk erős marad a szél, északkeleten pedig ma is záporok, zivatarok teszik változékonyá az időjárást, holnap pedig a Dél-Dunántúlon lesz szükség az esernyőkre. Térségünkben, ha minden igaz, ezen a hétvégén nem jön majd eső. Ma 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet az előrejelzések szerint, és hát jelentem ezt el is értük, 28 fok van most odakint, holnapra pedig 33-34 fok fokot ígérnek, míg vasárnap 30-31 fok lehet odakint. Szétnézzünk az utakon, még csak 8 perccel járunk fél kettő után, de már élénk a forgalom az M7-esen. Érd és Martonvásár, illetve Székesfehérvár térségében tapasztalható némi torlódás. Az M0-as autóút keleti szektorán pedig az M1-es autópálya felé egy kamion kapott defektet az Ecseri és a Maglódi csomópont között. A 48-as és 44-es kilométer között törmelékek nehezítik a közlekedést, úgyhogy nagyon figyeljenek. Az M1-esen pedig egy személyautó borult fel a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya közelében, az 59-es kilométernél az országhatár felé egyik sáv sem járható, a forgalmat az 56-os kilométernél kiterelik. A fővárosban baleset nehezíti a haladást a Budaörsi úton befelé a Bach csomópontnál, a Hegyalja útra balra kanyarodó külső sávban, és a főváros forgalma is kezd élénkülni, úgyhogy lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, illetve a Károly körúton az Asztória felé, és az is okozhat némi torlódást, hogy a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt beszakadt az útpálya, úgyhogy itt lezárták a buszsávot. Jó utat és jó fej autós társakat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Király, Elvis Presley dalát dolgoztál TJX-tel, ez volt a Lil Nas Conversation itt a Sláger FM-en is. Hamarosan jönnek a friss infók, de gyorsan elmondom, hogy mit kalkuláltak ki a szakemberek, mikor érdemes elindulni a Balatonra. Az elmúlt hetek forgalmát megfigyelve az M7-esen próbáltak összeállítani egy táblázatot arról, hogy mikor a legzsúfoltabb az M7-es. Hát kiderült, hogy pénteken reggel 7-től este 7-ig egyfolytában erős a forgalom a magyar tenger felé, szombaton reggel 7 és déli 12, vasárnap pedig délelőtt 9 és déli 12 között van nagyobb forgalom. Ezen időszakok előtt és után elindulva azonban könnyedebben lejuthatunk a Balcsihoz. Egyébként egy átlagos nyári hétvégén mint egy 2-2,5-szer nagyobb a forgalom az M7-esen, mint mondjuk egy koratavaszi hétvégén, viszont az M0-ás és Balatonvilágos közötti szakaszon a szünidő alatt egyik irányban sem terveznek burkolatfelújítási munkálatokat, hogy segítsék az autósokat. Itt a Sláger FM-en én is szeretném segíteni önöket. A délutáni munkában a hírek előtt még egy picit lazítunk Jani Csákvetsz a dalára. Jön a könnyek az esőben.

0: slágerek, változatosan. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
9: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jóvá hagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. Új éjszakai járatok indultak Budapest keleti agglomerációjában, és friss diplomamunkákból nyílt kiállítás a fővárosban. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Drupos Ágitól hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források lehívása elől. Bejegyzésében azt írta, a kormány 3 hónap munkával érte el a megállapodást. Magyar Péter szerint a pénzeket a közlekedés, az energiaellátás, az egészségügy, a vízellátás és a magyar vállalatok fejlesztésére fordítják majd. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az előkészítő munkában. Az Európai Bizottság is jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A kormány május végén nyújtotta be a kérelmet. A jóváhagyás után Magyarország a szervezet 25. tagországa lehet. A csatlakozás várhatóan 2027-től válhat teljes jogúvá. Az Európai Ügyészség feladata az uniós forrásokat érintő csalások és visszaélések vizsgálata. A tervek szerint a szervezet Magyarországon akár 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhatna az uniós pénzekkel kapcsolatos ügyekben. Budapest keleti agglomerációja is új vagy sűrűbb éjszakai közösségi közlekedési kapcsolatokat kapott, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés több olyan települést érint, ahol korábban az utolsó esti busz vagy vonat után már nehéz volt tömegközlekedéssel hazajutni. Új éjszakai járatok közlekednek többek között Gödöllő, Pécel, Ecser, Maglód, Gyömrő, Üllő, Vecsés, Gyál és Sziget-Szent Miklós irányába. A miniszter szerint az új hálózat biztonságosabb, kiszámíthatóbb és olcsóbb alternatívát kínál az autózással szemben. Az éjszakai közlekedés Budapesten és az agglomerációban július 1-ével alakult át. Visszavetheti az elektromos autózás terjedését az új fővárosi parkolási szabályozás, mondta az Infostartnak a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke. Marsi Norbert szerint gondot okozhat, hogy januártól a 2 tonnánál nehezebb autók után kétszeres parkolási díjat kellene fizetni, mert sok tisztán elektromos autó az akkumulátor miatt nehezebb, mint egy hasonló méretű hagyományos jármű. Az egyesület azt szeretné, ha tisztán elektromos autóra saját tömegtől függetlenül a normál díj szabás vonatkozna. A fővárosi önkormányzat szerint a végrehajtás részleteiről még egyeztetnek az érintettekkel. A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen végzett hallgatóinak legkiemelkedőbb diploma munkáiból nyílt kiállítás Budapesten. A Best of Diploma 2026 című tárlat a Hungarian Art and Business Művészeti Központban látható. A kiállításra szakmai zsűri választotta ki az idei végzős évfolyam legjobb alkotásait. 46 fiatal művész több mint 30 munkája mutatkozik be. A tárlaton festmények, szobrok, grafikák, intermédia munkák, látványtervek és restaurátori diplomamunkák is helyet kaptak. Az alkotások többek között az identitás, az emlékezet, a testkép, a technológia és a természet kapcsolatának kérdéseit dolgozzák fel. Továbbra is kellemes nyári idő jellemzi vételkörzetünket, sok lesz a napsütés, csapadékra pedig már nem kell számítani a délután folyamán. A maximum hőmérsékleti értékek 27-28 fok körül tetőznek. Élénk az északnyugati szél, a napos idő viszont jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre. Az UV-sugárzás még mindig nagyon erős.
12: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy mi akadályozhatja ma az útrakelőket. Időszakos lezárásra kell ma készülni napközben a 3. kerületben, a Kisszelli utcában, a Szőlő utca és a Zápor utca közt, illetve a Mátyáshegyi úton, a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi között, mert javítják a burkolatot. Itt egyirányosították a Mester utcát a Lenhussék utcától a Haller utcáig, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, de lezárták a belső sávot az Alkotás utcában kifelé a Kis János Altábor nagy utcánál ma 3-ig gázvezeték javítás miatt, a Háros utcában pedig a Széchenyi utcánál csatornaépítés miatt van félpályás útzár, itt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket, itt is változott a közlekedési rend, a Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudunk csak tovább haladni. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: A péntek délutáni munkaidőt is igyekszem feldobni, és igyekszem ébren tartani önöket. Rosalind dalával már is érkezik a Snap, előtte viszont Billy Eilish indítja be az óránkat, a Birds of a Feather forog. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást!
14: Ez... a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

A Maroon 5 varázsolta ide a Sláger FM-re Los Angeles lüktetését. A srácok egyébként éppen Santiago-ban, Spanyolországban koncerteznek ezen a hétvégén. Mi pedig Franciaországba megyünk. Helyesebben szóval Franciaország költözik Budapestre, hiszen holnap a francia intézet ismét megrendezi hagyományos utcabálját a francia nemzeti ünnep alkalmából. Népi játékok, dobműhelyek, valamint koncertek is várnak itt ránk. A francia sanzonokat és a marokkói világzenét hallgatva pedig a francia gasztronómiai különlegességek is jól esnek majd. Ez az ingyenes esemény idén is egész estés kulturális fesztivállá alakítja holnap a Dunapartot. A programok már délután 5 órakor elkezdődnek, és hát érdemes a gyerekekkel együtt érkezni, hiszen hagyományos francia és európai fajátékokat próbálhatnak ki a kicsik. Aztán beindul majd a fesztivál hangulat, úgyhogy ez is igazán pezsgő lesz. Ragyogó alkalom ez arra, hogy egy másik kultúrát megismerjünk. Itt a Sláger FM-en pedig a délutánunk tejszínhabjaként azonnal meghallgatjuk a Halott pénz gyerekek című dalát, ám előtte még Chris Reával utazunk. Ez a The Road to Hell. Well, I'm standing.

Faithless és Dido dal, ahol One Step Too Far forgott itt a Sláger FM-en. Egy perccel járunk 14:30 után, és hát egyre izgalmasabban alakul az idei labdarúgó világbajnokság. Ugye ma este Spanyolország és Belgium csap majd össze, aztán jön holnap este a Norvégia-Anglia összecsapás. A norvégok, képzeljék, elmenekültek egy 5 csillagos luxus hotelből, mert nem érezték jól magukat azon a szálláson, nem aludtak jól, és hát történetük legnagyobb jelentőségű mérkőzése előtt állnak, úgyhogy kulcsfontosságú, hogy valamennyi játékos kipihent legyen, ráadásul egy vírus is megtámadta a játékosokat, de remélhetőleg holnapra össze tudják majd szedni magukat. Kérdés, hogy bírnak-e majd az angol csapattal a negyeddöntőben, holnap este kiderül. Most azonban, ha már foci VB, hát szóljon Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AI közöse, a DNA.

0: More than a game, de csak az infoblokkunk után nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ma gomoly felhőkkel tarkított napos időjárásban van részünk, egy picit szeles az idő, de csapadék ma nem érkezik, és elértük a mára ígért hőmérsékleti maximumot, 29 fok van. Odakint szombaton is többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton, illetve északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, azonban holnap már akár 33-34 fok is lehet, és vasárnap is több lesz a napsütés, mint a felhő, jelentősebb mennyiségű csapadékot akkorra sem ígérnek a szakemberek térségünkre. És már is mondom a legfontosabb tudnivalókat az utakról. Baleset nehezíti a haladást a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a belső sávban. Itt lelassult a haladás, és városon kívül is volt egy baleset. Az M0-ás autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya felé két személyautó koccant össze Maglód közelében. A 47-es kilométernél a helyszínelés idejére lezárták a belső sávot, és több mint 7 kilométeres itt a torlódás. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Tatabánya közelében korábban egy személyautó ütközött kamionnal. Most már megszűnt az országhatár felé a korlátozás, azonban a torlódás még így is több mint 7 kilométer. A Budapest felé haladó átterelt sávon pedig a nézelődők miatt torlódott fel a kocsisor. Az M7-esen is egyre élénkebb a forgalom. A Letenye felé vezető oldalon Budaörstől egészen Székesfehérvárig szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Vissza a fővárosba, az Alkotás utcában kifelé a Kis János Altábornagy utcánál még 3 óráig javítják a gázvezetéket, úgyhogy a belső sávot lezárva találjuk, de ma este 6-ig a 15. kerületben a Dunakeszi úton a vasúti átjárót karbantartás miatt ugyancsak lezárva találjuk. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Rema és Zelena Gomez dala, Calm Down pörgetett fel bennünket itt a Sláger FM-en, de hogyha egy kis lenyugvásra vágyik valaki, hát annak érdemes lesz holnap ellátogatni az Esernyősbe, ahol ismét a jogáé lesz a főszerep, hiszen jön holnap a jógák éjszakája. Több oktató is segít nekünk a jóga gyakorlatok az ászanák között eligazodni. Kipróbálhatjuk például a frissítő yin jógát, de a meditatív jóga nidrát is, sőt, dinamikus technojóga is lesz, ráadásul a program ingyenes, a részvételhez semmi másra nincsen szükség, csak egy jóga matracra és hát természetesen a kíváncsiságunkra, úgyhogy látogassunk el szombat este az Esernyősbe és próbáljuk ki a jógát. Töltődjünk fel, és hát feltölt bennünket energiával még zsupasági hírei előtt a Cool and the Gang dala is, jön a Celebration, így 4 perccel 3:43 után.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
7: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
8: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: El tudjátok képzelni, ha felnőttek lesztek, akkor majd számokkal fogtok foglalkozni?
13: Gyerek akarok maradni.
12: Miért?
14: Helyes, tök igazad van.
13: Azért, mert apa öreg, anya meg folyton ruhákat vásárol.
10: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Jóváhagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. Kiberbiztonsági együttműködést kötött a BME és az OTP Bank, és hétfőtől változik a villamos közlekedés a Fehérvári úton. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint ezzel elhárult az utolsó akadálya az uniós források hazahozatala elől. Bejegyzésében úgy fogalmazott, a megállapodást 3 hónap munkával sikerült elérni. Magyar Péter szerint a pénzeket a közlekedés, az energiaellátás, az egészségügy, a vízellátás és a magyar vállalatok fejlesztésére fordítják majd. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az előkészítő munkákban. Karácsony Gergely szerint a most jóváhagyott uniós forrásokból budapesti közlekedési, zöld és lakhatási fejlesztésekre is jutnia kell. A főpolgármester úgy fogalmazott, a kormány megmentett 10 milliárd eurónyi forrást az országnak, Budapest pedig készen áll az új együttműködésre. Az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa már elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét is, ez mintegy 10 milliárd euró kifizetését teheti lehetővé, részben visszanemtérítendő támogatás, részben hitelformájában. Stratégiai együttműködést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az OTP Bank a kiberbiztonsági oktatás, kutatás és szakember utánpótlás erősítésére. A megállapodás célja, hogy az egyetem műszaki és informatikai tudása, valamint a bank pénzügyi szektorból hozott gyakorlati tapasztalata közösen segítse a hazai kibervédelmi képességek fejlesztését. Az együttműködésben az OTP szakértői bekapcsolódhatnak a BME oktatási és szakmai programjaiba. Közös kutatási projektek, előadások és workshopok is indulhatnak. A partnerség főként a BME villamosmérnöki és informatikai karának Crisis Lab közösségére épül. Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett új fótióti stadionja, írt az ittlakunk.hu. A döntéshez a kormányhivatal többoldalnyi előírást és szakhatósági felvételt kapcsolt, amelyeket az építkezés során be kell tartani. A beruházás az egykori Tungstram telepen valósulna meg, ahol stadiont, edzőközpontot, látogatóközpontot és közösségi sportparkot is kialakítanának. A munkák ugyanakkor nem indulhatnak el azonnal, a fakivágásokat a környezetvédelmi szabályok miatt csak a fészkelési időszakon kívül lehet elvégezni, így ezek legalább 2027 márciusáig csúszhatnak. Július 13-ától 27-ig felújítják a Fehérvári úton a Haussmann-Nal Lajos utcai átjárót, ezért több dél-budai villamos közlekedése is változik, közölte a BKK. A munkák főként a Fehérvári úton közlekedő járatokat érintik, Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér közötti pótlóbusz szállítja majd az utasokat 17-es jelzéssel. A BKK azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt tájékozódjanak és számoljanak hosszabb menetidővel. A környéken több buszjárat, az 1-es villamos és a 4-es metró is segíthet az utazásban. A délután második felében is kitart ez a kellemes napos, de kifejezetten szeles nyári idő. A csúcsforgalomban közlekedők már száraz burkolatokra számíthatnak. Csupán északkeleten fordulhat elő elszortan egy-egy futózápor vagy zivatar, amely környezetében hirtelen romolhatnak a látási viszonyok. Az északnyugati szél csak fokozatosan az esti óráktól veszít majd erejéből. Frontra nem kell számítani, ma 27-28 fokot ígértek a meteorológusok. Maximum, a levegő pedig végül egészen 18-19 fokig hűl le a hajnali órákra.
2: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M1-es autópálya felé két személyautó koccant össze Maglót közelében. A 47-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás még így is több mint 7 kilométeres. Az M7-es autópályán pedig a Budapest felé vezető oldalon Érd közelében történt egy baleset. A 19-es kilométernél a belső sávot zárták le. Itt is több kilométeres a torlódás, a Balaton felé tartó oldalon pedig már beindult a hétvégi csúcs. Budaörstől egészen Székesfehérvárig tapasztalható szakaszos torlódás. Budapest belterületén pedig baleset miatt a kerékpársávban tud csak haladni a forgalom a Terész körúton, a Margit híd felé az Oktogon után, de baleset lassítja a haladást a Könyves-Kálmán körúton is, a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a belső sávban, úgyhogy itt is csak arra szól a haladás. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben a Vasvirág sorban, a Herend utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé, a Sánc utca előtt, mert javítják a csatornát, de lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton is befelé a Pomázi út előtt elektromos közműépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És már is megyünk tovább itt a Sláger FM-en, a koncertélmények nyara is folytatódik, úgyhogy tessék nagyon, de nagyon fülelni. Bruno Mars érkezik is az I Just Might, előtte azonban a Coldplay-jel, rajtól az óránk a Higher Power forog. Köszi, hogy önökkel tarthatunk.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.

0: kiss.
1: Prince-től kaptunk egy nagy cuppanós puszit, ez volt Kiss című dala itt a Sláger FM-en, és mielőtt tovább eveznénk a slágerek óceánján, hajóra pattanunk és kievezünk Szigetmonostorra, hiszen ezen a hétvégén holnap rendezik majd ott a Kékevező Fesztivált. A szervezők célja, hogy visszahozzák azt a régi vízparti hangulatot, amely még a boldog békeidőkben a Szentendrei szigetet jellemezte, természetesen a mai kor igényeinek megfelelve. Mind a gyerekeket, mind a szülőket változatos programok várják, és hát este még koncertek is lesznek. Ki lehet próbálni a sárkányhajót, de lesz vízparti jóga. Kajakozhatunk, kenuszhatunk, szapozhatunk, aki pedig a szárazföldi sportokat részesíti előnyben, hát az kipróbálhatja a zumbát, vagy részt vehet futóversenyen, de szkanderversenyt is rendeznek, sőt, egyéb gyerekprogramokkal, meg kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Szóval aki vízparti, vízi élményre vágyik, annak Szigetmonostoron, a Horányi Szabastrandon a helye holnap. Itt a Sláger FM-en pedig helyet adunk Ray-nek, már is tőle szól a Where is my husband?

0: Látrése megnyílt a leforgott, ez volt az Ain't Just The Way itt a Sláger FM-en. A koncertélmények nyara pedig egész nyáron izgalomban tart bennünket. Remélem továbbra is figyelnek, mert bármikor érkezhet vagy egy Lenny Kravitz, vagy egy Seal, vagy egy Pitbull, vagy egy Moby Dal, ami páros belépőjegyet jelenthet a harmadik telefonálónak. Ezekre a koncertekre szóval legyenek készenlétben, és ne feledjék a számunkat, sőt, tudják mit? Írják be a telefonjukba, hogy könnyebb legyen ide csörögni. 0630 30 30 95 8. Várom egyébként a közlekedési infókat is ugyanezen a számon, és már is összefoglalom, hogy mit tudunk most az utakról, utána pedig Mark Amber dalával megyünk tovább, szól majd a Closer to Me. De előtte lássuk, mit várhatunk az időjárástól ezen a hétvégén. Sok napsütést, egy kicsi szelet, látványos bárányfelhőket, illetve elszórtan csapadékot is, de térségünkre nem ígérnek esőt a meteorológusok. Ugye már azt mondták, hogy 28-29 fok körül alakul a csúcs, hát ezt el is értük. Holnap pedig 33-34 fokra számíthatunk, még vasárnap 30-31 fok lehet odakint. Vasárnap egyébként egy újabb hidegfront érkezik, ami miatt megint csak megélénkül a szél, és a hétfőnk, keddünk még szeles lesz. Aztán jövő héten a hét második fele ígérkezik majd csapadékosabbnak, viszont végig 30 fok fölött alakulnak majd a nappali csúcsok, de éjszakánként 20 fok alá csökken majd a hőmérséklet, úgyhogy ezt a hőhullámot könnyebben viseljük majd. Lássuk, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Hunyadi János úton kifelé a Kondorosi útnál, a Budafoki út után itt csak egy sáv járható, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, és tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, és a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig szintén torlódást tapasztalható, de a budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban szintén sokan hajtanak. Városon kívül pedig az M0-ás autót keleti szektorán az M1-es autópálya irányában két személyautó koccant össze Maglód közelében. A 47-es kilométernél megszűnt már a korlátozás, de még mindig nagyon nagy a torlódás, mint egy 6-7 kilométer. Az M7-esen pedig, amellett, hogy beindult már a Balaton felé a csúcsforgalom, és Budaörstől egészen Székesfehérvárig tapasztalható szakaszos lassulás, még egy baleset is történt a Budapest felé tartó oldalon Ért közelében. A 19-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt is több kilométeres a torlódás. Jó utat kívánok, baleset. Esetmentes közlekedést.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Tom Grennan-től szólt a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en, és én lassan elbúcsúzom önöktől, hiszen mindjárt 4 óra lesz, úgyhogy érkezik Kisorsi Kisó és Kovács Áron, és indul a slágerliste, úgyhogy ezt kívánok én önöknek. Jó rádiózást! Búcsúzóul azért még játszom Dr. Béres Varga Viktor és Biga közösét, a kocintó spörgeti fel a munkaidő végét. Kellemes és pihentető hétvégét kívánok, legközelebb hétfőn találkozunk majd, de hétvégén is tartsanak velünk, és tegyék próbára a figyelmüket és a gyorsaságukat a koncertélmények nyarán. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.

0: Kiház! Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Sláger FM.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Benyújtotta a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot. Több száz önkormányzat kap rendkívüli támogatást, és jövőre Esztergomba költözik az EFOT. 16 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség közlése szerint az új szervezet a közvagyonvédelmével, a jogellenesen felhasznált vagy kezelt közvagyon felkutatásával és visszaszerzésével foglalkozna. A hivatal a tervek szerint a kormánytól függetlenül működne, és csak az országgyűlésnek tartozna beszámolással. Jogosult lenne közvagyonvédelmi vizsgálatokra, iratok és szerződések ellenőrzésére, valamint szükség esetén más hatóságok közreműködését is kérhetné. Az elnököt és helyetteseit a törvény hatályba lépése után 30 napon belül választaná meg az országgyűlés. Több száz önkormányzat kap rendkívüli kormányzati támogatást, írta a Világgazdaság. A mostani döntési körben mintegy 1,2 milliárd forintról határoztak. A pénz 314 településhez kerülhet. A támogatást azok az önkormányzatok kérhették, amelyeknek veszélybe került a működőképessége, vagy nehezen tudják ellátni kötelező feladataikat. A forrást főként már fennálló működési költségekre, például közüzemi számlákra, szolgáltatói tartozásokra, vagy indokolt esetben bérek kifizetésére lehet fordítani. Fejlesztésekre, felújításokra és karbantartásra nem használható fel. A listán Budapest nem szerepel. 2027-től Esztergom ad otthont az EFOT-nak, írta a Kemma. Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója idén még a Velencei tónál zajlik, de a szervezők szerint a fesztivál kinőtte a korábbi helyszínt, ezért új lehetőségekre van szükség. A bejelentés szerint Esztergom és az EFOT hosszú távú együttműködésre készül. A városvezetés abban bízik, hogy a rendezvény nem csak a fesztivál idején hoz sok látogatót, hanem később is erősíti Esztergom turizmusát. Az idei EFOT egyben jubileumi esemény is, a fesztivál az 50. születésnapját ünnepli. Újabb intézkedésekkel folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását a BKK. A cél az utasokat megkárosító taxisok kiszorítása, valamint az átláthatóbb és egyszerűbb adminisztráció. A társaság július elején elindította a TaxiTrack mobil alkalmazást, amely az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését segíti a budapesti taxisoknak. A BKK emellett összekapcsolta a taxisofőrök és a taxi járművek adatbázisát, hogy könnyebb legyen kiszűrni a visszaeső szabálysértőket. A következő hónapokban szigorúbb helyszíni ellenőrzések jönnek, és a papíralapú jegyzőkönyveket digitális változat válthatja fel. Két forgalmas útszakasz újul meg júliusban a 18. kerületben, írta az önkormányzat. A Petőfi utca felújítása július 16-án indul. Ekkortól az utcát teljes hosszában lezárják a jármű forgalom elől. A munkák várhatóan augusztus 20-áig tartanak. Július 27-én a Nagykőrösi út, Szálfa utca és Eke utca közötti szakaszán is megkezdődik a felújítás, amely több ütemben zajlik majd. A környékén forgalomkorlátozásra, buszterelésekre és ideiglenes megállókra kell számítani. Az autósoknak és az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk. Szombaton, holnap is várják az önkéntes kutyasétáltatókat a Rákosmenti Noé állatotthonban, írta az itlapunk.hu. Július 11-én a hőség miatt két időpontban 9 és 10 órakor indulnak a séták. A menhely kutyáinak ez fontos program, ilyenkor pórázra kerülhetnek és kimozdulhatnak a kennelekből. A szervezők szerint akkor is érdemes elmenni, ha valaki lemaradt az időpontfoglalásról.
4: A
3: legfontosabb tudnivalókat a vonatok közlekedésével kapcsolatban Pejper Károlytól hallhatják, a MÁV Inform sajtó ügyeletesétől. Szia, hallgatunk!
4: Szia, Ági! Jó napot kívánok a hallgatóknak! Nyugodt a délutáni vonatforgalom, nincsenek nagyobb késéseket okozó fennakadások. Tatabánya és Szárdiget közötti karbantartás miatt 12-ig változott, majd pedig 25-én és 26-án is változni fog az oroszlányi S12-es vonatok közlekedési rendje, valamint a győri fővonalon számos vonat menetrendje is módosult, pár perccel eltérő indulásokkal, illetve hosszabb menetidővel is számolni kell. Július 19-ig karbantartás miatt a Veresegyházi vonalon a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell utazni. Szombaton és vasárnap Davas és Lajosmizsek között pótlóbuszok szállítják majd az utasainkat, ugyancsak karbantartás miatt. A meleg időjárás miatt mindenki elegendő ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal utazon, és a Balatonhoz utazóknak pedig érdemes időben, elővételben megvenni a jegyeket, helyjegyeket. Pejper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
5: Angeles. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, miközben a 2026-os év 28. adása, ez el lett írva már volt a 27. szerintem.
6: Aha.
5: Itt van Orsi a múltbolosz dalokat, lehet, hogy emiatt van összekavarodva, a hét sztárja pedig Fábián Juli, aki július 9-én ünnepelte volna 46. születésnapját. Bár jazzben indult, kipróbálta magát elektroakusztikus és pop műfajokban is. Minden évben megemlékezünk Juliról, ez a mi kis tiszteletadásunk, úgyhogy ma újra ráemlékezünk. Indul az Opel Valli slágerlista Miles Smith-tel, ez a Stargazing. És 40.

0: Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradicsoma visszatért, Olivia Rodrigo Good for You-ja pedig ismét a listán a 39-en, Orsi pedig jön újra a listán, tehát hogy újra hoz valamit a listára vissza, ami nyilván volt listavezető is egykor.
1: Visszapillantó.
2: 2009. július 11-én, tehát 17 évvel ezelőtt 14 hetes listavezetésbe kezdett az amerikai kislemez listán a Black Eyed Peas, méghozzá az I Got a Feeling dallal. Saját magukat taszították le a trónról, ugyanis előtte 12 hétig a Boom Boom Pow slágerükkel voltak az első helyen. I Got a Feeling, a Black Eyed Peas következik a Sláger FM-en.

Black Eyed Peas és az I Got a Feeling. Na, hát akkor adunk a feelingnek, mert hogy Fábián Júlira emlékezünk, egy picit szomorú lesz azért, de hát kell ilyen is. Értsétek meg, a hisztárja Fábián Júli, aki 80-ban született július 9-én, tehát a 46. születésnapját ünnepelte volna most velünk. 2017. december 16-án hagyott itt minket, mindössze 37 éves volt. Nagyon különleges hangja volt, kiváló jazz énekesnő, dalszövegíró és dalszerző volt, és mint említettem, ma rá emlékezünk, felelevenítünk az életéből egy-két érdekességet, egy-két olyan részletet, ami mindannyiunk számára örömet okozott. És akkor, hogy a listával is foglalkozzunk azért, és hogy életben maradjunk, ezért a Feel Alive következik, ez a Camerot, milyen furcsán szerkeszt az élet, és a 37.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2.890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
6: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már, NASZ ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
11: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Medúza és a Good Boys Piece of Your Heart-ja feltámadt a 35-en, Dua Lipa és a Physical pedig ismét a listán a 36-on. Orsi, gyere, hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1970. július 10-én született, tehát 56 éveset Gary LeVeau, amerikai énekes. Ő volt a Rascal Flatts nevű country pop trió frontembere. Zenei karrierét egy AC/DC feldolgozásokat játszó zenekarban kezdte. A 90-es évek óta jó barátja Jamie Foxx. A Rascal Flatts 2008-as slágere következik, Life is a Highway.

0: A világ legjobb dala, Rascal Flatts-től a Life is a Highway. Ez, hú, a Verdáknak volt a zenéje, de egyébként tényleg a világ egyik legjobb dala.
1: Abszolút!
0: Én ezt, mikor hallgatom autóban, akkor így, hú, leveszem a lábam a gázról.
1: Ne.
0: És hagyom, hogy suhanjak. És nagyon jó! Na mindegy, köszönjük szépen, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a Kereskedelmi Rádió közösítés alapján. Érkezik a hét sztárja, Fábián Júli. Zenei tanulmányait, mint oly sokan, az általános iskolában alapozta meg, aztán zeneisuliba járt és zongorázni tanult, aztán a gimit végül angol-francia szakon végezte el, majd ezt mondjuk hallottuk az éneklésén, hogy az angollal rendben volt, majd külkereskedelmi diplomát szerzett, ezzel párhuzamosan egyébként zeneiskolába is járt és énekelni tanult. 2 év énektanulás után felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakára. Igen, hát oda nem könnyű felvételizni, az biztos, hogy éveket kell előtte már azzal foglalkozni, amivel később szeretnél foglalkozni. Tehát ez nem az az iskola, ahol majd megtanítanak rajzolni, azt bemész egy színes szeruzával, hanem itt már úgy kell menned, hogy baromi jó vagy. Ezt sose értettem egyébként. Vagyis aki jó akar lenni, az hova menjen?
2: Mit tudom én?
0: Na mindegy. Regan Bowman és a Human visszatért a 34-re.

0: 32. Gail és az ABCDEFU, Cambridge és a Hug Yourself pedig a 33. Na de semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 2016-os magyar slágerek közül válogatok. 10 éve bizony nem telt el úgy nap, hogy ne futottunk volna bele a Honey Beast bódottás slágerébe. Azóta is nagy kedvenc, meg is hallgatjuk a Honey Beast muzsikát.
3: És

0: Babies-t és a Bódottá. Ó, hát ez nagy dal volt, meg kell mondjam, örülök, hogy újra hallhattuk, köszi Orsi. Jennifer Lopez közben, meg hogy róla is beszéljünk egy kicsit, mert így jelentkezett, hogy az elmúlt műsorokból egy kicsit kikopott, úgyhogy Jennifert visszahoztuk, úgy tekint a válásaira, mint bukásokra.
1: Miért?
0: Négyszer elvált, és szerinte a szakítások sokszor éppen a legnagyobb lelki fejlődést hozzák. Akkor miért tekint rá bukás? Nem értem. Na vár, nézzük tovább, hát ha kiderül.
1: Jó!
0: Azt mondja, hogy a szívfájdalom mindig közelebb vitte ahhoz, hogy jobban megismerje önmagát. Akkor még mindig nem értem, miért bukás. Hát akkor tekintsen úgy a válásokra, mint lehetőségre. Az önmegismeréshez. Na mindegy, Ben Affleckkel való házassága 21 hónap után véget ért, de J-Lo nem tragédiaként kezeli. Szerint egy kapcsolat lezárása nem feltétlenül veszteség, hanem akár ünnepelhető fordulópont is lehet.
1: Ugyan.
0: Na akkor visszamegyek az elejére. Jennifer Lopez. Ja, hogy nem úgy tekint a válásaira, mint bukásokra. Aha, akkor megint bekavart a Dixlex.
2: Mit akar mondani?
0: Az a dolog, tudjátok. Na, tehát a lényeg az, hogy nem úgy tekint, mint bukásokra, és ezt jól teszi. Ezt jól teszi. Úgy kell rá tekintem egy lehetőségre.
1: Ahogy mondtam.
0: Megismerni önmagunkat, más embereket, az élet egy másik oldalát, szóval nem feltétlen tragédia. Már abban az esetben, ha ez a válás nyilván nem valakinek az életével jár együtt. Na, folytassuk akkor James-szel és Hype-al, valamint Miggyvel, Dellával és Rózával. Ők mindannyian megcsinálták a Ferrarit a 31-en.

0: Sipe, még itt el a Róza Ferrária után. Ennyi volt az első órára, kész, betettük az ajtót. Óra vége, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, aztán hamarosan folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitás és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás!
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
10: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
12: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
13: Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaszkád.hu.
14: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. A Duna alacsony vízszintje nem okoz ellátási problémát Budapesten. Országos ítélkezési szünet kezdődik július 15-én. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Megvan a végső uniós döntés. A pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. Így mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi elveszettnek itt uniós helyreállítási forrást, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Ezáltal gyakorlatilag minden akadály elhárult a 6,4 milliárd euró további befagyasztott kohéziós forrás felszabadítása előtt is, de az egy másik döntési folyamatban párhuzamosan tört. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a mai döntés a legkevésbé sem jelenti a munka végét, sokkal inkább a kezdetét. A tárcavezető szerint most úgy kell felhasználnunk ezt a csaknem 6000 milliárd forintot, hogy az valóban új lendületet adjon Magyarországnak, javuljanak a közszolgáltatások, beinduljon a gazdasági növekedés, vagyis valóban működőképesebb és emberségesebb legyen az ország. A Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzése szerint ez egy hosszabb távú éghajlati folyamat része. A tartósan alacsony szint üzemeltetési kihívást jelent, mert ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, így az ellátás folyamatos és biztonságos. A víz minősége sem romlik, ezt a mérési adatok igazolják. A Duna alacsony vízállása tehát nem okoz ellátási problémát, csak speciális üzemeltetési helyzetet igényel. A kamarai hálózat által működtetett 8 békeltető testület az év első felében 6102 ügyet zárt le, ami 6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, és az ügyek több mint harmada egyességgel zárult. A termékekkel kapcsolatos eljárásoknál a legtöbb beadvány lábbelik miatt érkezett, 816 esetben, míg a szolgáltatásoknál 571 alkalommal közlekedési ügyekben fordultak a testületekhez. A fogyasztók és KKV-k számára országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget, térségünkben a Pest vármegyei és a budapesti békéltető testület. Az eljárás minden fogyasztónak ingyenes, illetékmentes és gyors bíróságon kívüli megoldást kínál a vitás kérdések rendezésére. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a bíróságokon. Ebben az időszakban nem tartanak tárgyalásokat, de soron kívüli ügyekben tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Büntető ügyekben ugyanakkor a határidők számítását nem befolyásolja a szünet. A bírósági ügyintézés folytatódik, de a tárgyalási rend átmenetileg szünetel. Módosítani kell a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. 1600 méterrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíjon. A Magyar Vitorlás Szövetség döntésének célja, hogy a mélyebb erülésű klasszikus vitorlások is biztonságosan teljesíthessék a távot, így a 240 cm-es mélység garantált lesz. Jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a rajték pedig akár 55 cm. Csökkenhet. A szövetség a Balatoni Limnológiai Intézettel együttműködve környezetbarát anyagok használatára kéri a hajósokat. A mezőny július 30-án rajtol Balatonfüredről, a verseny eseményei élőben követhetők. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton napos gomoly felhős idő várható, az ország nagy részén csapadék nélkül, de északon, északkeleten és délnyugaton elszórtan kialakulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. Hajnalra foltokban pára is köd képződhet. A hőmérséklet kora reggel 7 és 18 fok között alakul, délutánra 27-34 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is sok lesz a napsütés, helyenként záporral, zivatarral. Erős lehet a szél, 10-18 fokról 26-31 fokig melegszik majd a levegő. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy térségében három autó ütközött össze, a 17-es kilométernél a belső sávot lezárták, a helyszínél és mögött több kilométeres a torlódás. Az M0-as autót keleti szektorán az M1-es autópálya irányába négy személyautó karambolozott Nagy Tarcsa térségében, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínél és mögött már több mint egy kilométeres a torlódás. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is baleset történt Ért közelében. A 19-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres itt is. Baleset történt a Sibrik-Miklós úti felüljárón a Vakbottyán utca felé a külső sávban, és még tart a helyszínel és a Hunyadi János úton kifelé a Kondorosi útnál a Budafoki út után egy sáv járható. Lassú a haladás a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, és tovább a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Budai Alsórakparton a Margit hídtól déli irányban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
10: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján. Orsi a múltbolos dalokat, a hét sztárja pedig egy tisztelgés, egy emlékezés Fábián Julira. Az ő emléke előtt tisztelgünk a mai műsorral, amit továbbra is Opel Valli slágerlistának hívunk, és így rejtünk. Ria Binna Isses Rock My Body-a a 30.

visszaszámlálás Kovács Áronnal, Kisóval és a legnagyobb slágerekkel változatosan. Opel Wallis slágerlista 28.

0: Miley Cyrus és a Midnight Sky a 28. Aztán a Joe Corey Galantis Izzu Bizzu és a Staley Longer a 29. Köszönjük szépen! Orsi mindig az első, a hozni kell valami retteneteset a múltból. Annyira örülök, hogy már túl vagyunk rajta, de Orsi mindig visszahozza. Mint Woody Allen, nem aki mindig mondta, hogy a szüleim mindenhova elvittek gyerekkoromban, de mindenhonnan hazataláltam. Na, akkor halljuk, mit hoztál, Orsi.
1: Visszapillantó.
2: 51 éves lett 50 Cent, amerikai rapper színész. Apa nélkül nőtt fel, édesanyja csupán 15 éves volt, amikor világra hozta. 1983-ban, amikor 50 Cent 8 éves volt, meggyilkolták. Nem csoda, hogy 12 évesen már dílerkedett. Zenei karrierje miatt kiszállt a kábítószer bizniszből. 2000-ben meglőtték, 9 golyó találta el, de túlélte. Egyébként Eminem fedezte fel. 50 Cent muzsikál nekünk a következő percekben, jön a Candy Shop 2005-ből.

0: Sharp Oliviával köszönjük szépen, mi lett volna enélkül a dal nélkül velem. Na mindegy, ez itt még mindig az Opel Wallis slágerlista, ahol a hét sztárja Fábián Júli. Élet átélt előadás módja mellett kiemelkedő volt fejlett stílus érzéke és improvizatív készsége is. Tanult zenészeknél ez utóbbi azért, hogy is mondjam, ritkaság számba megy, de neki ez is megvolt. Számos formáció tagja volt 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Első komoly talán bekerült a legjobb 8-ba. Hát most éppen itt tartunk mi is, nem? Most nagyjából a UCI VB-n. És ha megnézed, milyen nevek kerültek be a legjobb 8-ba, az azért elég nagy dolog, úgyhogy csak így értékeljétek ezt is.
1: Jó.
0: Első komoly találkozása a modern műfajokkal a Barabás Lőrinc Elektrikkel történt, ami az ország egyik legismertebb elektronikus zenekarává vált, és ennek köszönhetően Fábián Júli országos ismertségre tett szert. Innen folytatjuk majd Júli életével és munkásságával, de most itt kígyóznak a kígyók, meg a One Republic-ok a Chasing Paradise-szal a 27-en. Oh.

0: Jenő is Sushi Walk With Me-en maradt, ahol volt Ray Dalton és a Do It Again pedig a 26. Ebből következően Felix Jenő a 25. volt, de mindegy, menjünk tovább, mert itt jön Orsi.
1: Visszapillantó.
2: Van, amikor az élet pontosan úgy alakul, ahogy korábban csak álmodni mertük. És van, amikor közben már ott motoszkál bennünk a félelem is, hogy egyszer vége lehet. Ákos következő dala egyszerre szól a beteljesülésről, a szerelem törékenységéről és a jelen megéléséről. Ez az Ugyanúgy, itt a Sláger FM-en.

okos, és az ugyanúgy. Na itt most meg kell állnom egy szóra, mert ugye tudjátok, hogy Ákossal mi van, és szeretnék kiállni mellette teljes melszélességgel. Gondolhat mindenki a másik emberről azt, amit akar, de azt, hogy egy betegségből lábadozzon, hogy gyógyuljon meg, hogy hagyja maga mögött, az egy általános emberi kívánság, úgyhogy maradjatok emberek, és kívánjatok minden jót Ákosnak. Mielőbb jobbulást kívánunk mi is neki. Elég erős srácnak ismerem, remélem, hogy ezen is túl lesz majd. És ha már betegségnél tartunk, nem jár mindenki szerencsével, hiszen a hét sztárja a sajnálatos módon elhunyt Fábián Júli. 2010-ben énektanárként közreműködött az első hazai X-faktor versenyzőinek szakmai felkészítésében, a részleges sikerrel, ami a versenyzőket illeti. Ugyanebben az évben a Magyar Dal napján Szakcsillagatos Bélával közös produkcióval lépett fel. 2011-ben elnyerte az évente 3 kiemelkedően tehetséges fiatal jazzzenésznek járó és odaítélhető Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjat. Ugyanebben az évben megjelent Fábián Júli és Zuhecker első közös lemeze, a Girly. 2012-ben aztán Fábián Júli és Zuhecker részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon, na és akkor ez volt egy nagy robbanás, ugye a karrierjében, a hazai előválogatóban megismerte őket mindenki, a dalban a Like a Child című dallal indultak. Na innen folytatjuk, de annyira szerencsések vagyunk, mint Loy, a 24-en. Get Lucky!

0: Cigala Vigala és Riptide a 22. Katónéni János bácsi Turn the Lights Off-ja pedig 5 helyet rontva a 23. Orsi jön és hoz valamit, hogy én is nevessek már kicsit.
1: Visszapillantó.
2: 67. születésnapját ünnepli Richie Sambora, Bon Jovi zenekar gitárosa, vokalistája, dalszerzője. John Bon Jovival ő szerezte az együttes legtöbb dalát. Hobbija a baseball, gyűjti a gitárokat és szeret jetskizni. Színvak a pirosra, a zöldre és a barnára. 1984-ből szól a Bon Jovi slágere, ez a Runaway itt a Sláger FM-en.

0: és a Runaway. Köszönöm a sok 50 cent, meg ilyenek után azért jól esett valami zenét is hallgatni, köszönjük. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, és tudjátok, elmondtam már párszor, nem lehet elégszer elmondani, hogy a legnagyobb koncertélményeket tőlünk is megszerezhetitek, ha játszatok velünk. Olyan fellépőkről beszélünk, akiknek koncertjére pillanatok alatt elfogynak a jegyek, Pitbull, Lenny Kravitz és Seal van még hátra. Ebből a háromból kettő például engem nagyon érdekel. És na, kitalálhatjátok, hogy a Pitbull, Lenny Kravitz és Seal-ből melyik az, aki nem annyira.
1: Nem tudom.
0: Pitbull. Remélem nem segítettem.
1: Nem.
0: Szóval ez nem egy egyszeri nyereményjáték, hanem egy egész nyáron át tartó koncert sorozat, ahol újra és újra esélyt kaptok, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményein, mint például a Pitbull, Lenny Kravitz és Seal tengelyen, legalább a Lenny Kravitz és a Seal-en. Pitbullra nem érdemes, higgyétek el. Játszatok azért meg, tehát hogy minek?
1: Nocsa.
0: Tehát, hogy jön a kopasz és mi lesz. Na, hát ennyi. Na jó, oké, mindegy, ahogy gondoljátok. A lényeg az, hogy játszatok, és lehet, hogy ott lesztek a koncerten. Lady Gaga és a Dead Dance a 21. Pitbullt adjátok a francba.

0: Influenza 21. Köszönjük szépen, félpályánál járunk, hírek után jön a Top 20. Folytatjuk az Opelval is slágerlistát a kisebb szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Sláger FM.
13: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Mostantól hazánk az Európai Ügyészség tagja. Szombat reggel 3 Gripen vadászgép okozhat erős hanghatást Budapest felett is. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, így az ország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással az EPPO hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre, mivel immár csak a szerződéses mentességgel rendelkező Dánia és Írország marad kívül, az Európai Ügyészségről szóló rendelet kikerül a megerősített együttműködés keretéből, és a jövőben új tagállamok számára kötelezővé válik a részvétel. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működésének feltételeit. Szombat reggel erőteljes hanghatásokra lehet számítani Budapest felett, mert a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászgépe díszrepülést hajt végre az altisztavatás miatt, közölte a Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár. A gépek nem csak a fővárosban, hanem Tökör és Kecskemét térségében is felbukkanhatnak. A Honvédség szerint 9 óra és 9 óra 45 perc között többször érintik a térséget, a lakott területek fölötti alacsonyabb átrepülések pedig szokatlan zajjal járnak. A műveletet a jogszabályok betartásával hajtják végre, és a lakosság türelmét kérik. A díszrepülés apropója az altisztavatás, amely a honvédségi pálya egyik fontos mérföldköve. Ekkor lépnek szolgálatba azok az altisztek, akik a következő években a katonai rendszer gerincét adják, a mindennapi kiképzést, a csapatok közvetlen irányítását végzik. Hétfőtől felújítják a Fehérvári úton a Haussmann-Lajos utcai útátjárót, ezért több villamos közlekedése módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A július 27-ig tartó munkálatok miatt a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett 17-es jelzéssel pótlóbusz jár Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullámzászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vizes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. 5 csillagos minősítést 25, 4 csillagos 13, 3 csillagost 3 strand kapott. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztro, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóörsi községi, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Szombaton egész napos zenei és családi fesztivált tartanak Balatonszabadiban. A balatonszabadifest.hu célja, hogy minden korosztály számára kínáljon programokat, és hogy hosszú távon a Balaton déli partjának meghatározó családi és könnyű zenei fesztiválja legyen. Szombaton a nagy színpad egész nap fellépésekkel várja a közönséget, a gyerekeknek külön koncertekkel készülnek. A több hektáros zöld parki területen óriás vidámpark, street food, kvadpálya, beauty park, valamint élményzónák is helyet kapnak Balatonszabadiban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton napos gomoly felhős idő várható, az ország nagy részén csapadék nélkül, de északon, északkeleten és délnyugaton elszórtan kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Hajnalra foltokban pára is köd képződhet. A hőmérséklet kora reggel 7 és 18 fok között alakul, délutánra 27-34 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is sok lesz a napsütés, helyenként záporral, zivatarral. Erős lehet a szél, 10-18 fokról 26-31 fokig melegszik majd a levegő. Rendkívül erős a délutáni forgalom több gyors forgalmi szakaszon és többek között lelassult a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és az M0-as autót között, az M3-as autópályán Nyíregyháza felé Mogyoród és Gödöllő között, illetve az M7-es autópályán a Balaton felé Török Bálintig, sokan az M6-os autópályán keresztül Tárnoknál ráhajtva a 7-es főútra próbálnak megkerülni, így ott is torlódásra kell készülni. Korábban az M0-as autóton az M1-es autópálya irányába 4 autó karambolozott nagy tarcsa közelében, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, már több kilométeres a torlódás. Baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pesti híd főjénél Buda felé a busz sávban. Erős a forgalom a Ferenc körúton a Boráros tértől az Üllői útig és a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
15: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. A hét sztárja Fábián Juli, ma ráemlékezünk, miközben Orsi a múltból talokat cibál elő teljes irrelevanciával. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Lex Warrennel, ez az Ordinary és a 20.
16: Csak még egyetlen apró megjegyzés.
17: Ne! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my. find my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Teddy Sims ránk csapta az ajtót a 18-on, David Guetta és a One Republic pedig nem akarnak várni a 19-en, úgyhogy nem is várunk, jön azonnal Orsi, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Magyar dalokat tekintve továbbra is 2016-ba utazunk vissza az időben. A legnépszerűbb magyar slágereket hozom, óránként egyet. 10 éve robbant be a Tejút Rúzsa Magditól, a mai napig az egyik legkedveltebb slágere. Indítottam is, a csodás Rúzsa Magdi énekel.

Maga Magdi és a Tejút. Köszönjük szépen, érkezik a hétsztárja Fábián Juli. Először 2012-ben ment kényszerpihenőre, akkor 32 éves volt, szóval azért az élet nagyon igazságtalanat elmondhatjuk. Egy év múlva annyit mondott, hogy komoly egészségügyi probléma miatt vonult vissza. Ekkor még sikerült felgyógyulnia. 2015. szeptemberében fellépett a gyermekkiezés felszámolásáért a Papp László Budapest Sportarénában rendezett Nemzeti Minimum koncerten. 2017 tavaszán a Nagy Duettben Györfi Pál oldalán szerepelt. Na, ő is volt Nagy Duettes, tessék, pályatársak vagyunk. Szóval Györfi Pállal tolt egy jó 17 tavaszán, aztán 17 nyarán Zuhekkerrel és Johnny K. Palmerrel elkészítette a 6. Paloznai Jazz Picnic hivatalos himnuszát, a Jazz and Wine, ezt nagyon sokszor játszottuk egyébként mi is, ebből egy jó kis ismert dal lett. Innen folytatjuk majd Fábián Julival, de most itt van velünk Tóth Abigail és a Cukros bácsi. Úgyhogy a 8. helyről, ha már leestek a 17-re, akkor picit gyászos hangnemben, de azért

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton napos gomoly felhős idő várható, az északkeleti megyékben is kisebb eséllyel délnyugaton elszórtan záporok, zivatarok várhatók. A csúcsérték általában 27 és 34 fok között alakul, de északkeleten csak 25-26 fok várható majd. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, az ország északkeleti felén helyenként záporral, zivatarral. Délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő, északkeleten lesz kissé hűvösebb. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brüller-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától egyirányosították a Leonség utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra kell készülni napközben a 3. kerületben a Kiszelli utcában a Szőlő utca és a Zábor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág-Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között burkolatjavítás miatt. Lezárták vasárnap 18 óráig a 4. kerületben a Pozsonyi utcában befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcába balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Jason Sera és Misha Miller, Don't Leave Kylie a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Csodálatos! Csodálatos, mert hogy itt van Orsi, és hozzáadott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 31 évvel ezelőtt 3 hetes listavezetésbe kezdett az amerikai kislemezlistán a TLC lánybanda, méghozzá a Waterfalls-dallal. 1994-ben megjelent második albumukon kapott helyet. Ez volt a 3. kislemez. Érkezik a TLC és a Waterfalls itt a Sláger FM-en.

0: Lassi és a Waterfalls, köszönjük szépen. Ez egy jó dal, ezt azért bírtam, meg kell mondanom.
1: Mi?
0: Egy jó refrén meg tud menteni egy rossz zenét. Na mindegy, ez itt a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján. Érkezik a hét sztárja, Fábián Juli. 2017-ben hagytuk abba ugye az életének elemzését nyáron. Hát menjünk innen tovább. 2017. július 16-án több koncertje lemondása után jelentette be, hogy mindez nem azért történt, mert éppen sztárralűrjei vannak, hanem van egy daganatos megbetegedése, és olyan kezelésekre van szüksége, amik határozatlan időre kizárják azt, hogy fellépéseket és interjúkat vállaljon. Gondolom ez is idő volt, mire megtudta, mire át, ez borzasztó lehet egy ilyen eszembe nézni. Pontosan 5 hónappal később, 2017. december 16-án a családja, barátai és zenésztársai körében hunyt el, 37 évesen. Ez annyira igaz, de nem tudom, erre nincsenek szavak egyébként. Én irigylem a vallásos embereket ilyenkor, tényleg, mert én ilyenkor valahogy mindig pogánnyá változom. Halálát nőgyógyászati rákos megbetegedés okozta. Halála az egész országot sokkolta, ahogy egyébként Tompos Kátya halála is. A Fábián Juli Emlékalapítvány által az egész ország egy emberként fogott össze a megmentésért, de sajnos késő volt. Úgyhogy ez is volt, nem? Aj, mit mondjak nektek, nem akarok ilyen nagyon negatív lenni, de azért ezt így kikérem magamnak, jó? Kemröd és a Be Mine a 14.

Van. Innentől meredeken ívelt felfelé a pályájuk. 1993-ban feldolgozták a Village People slágerét. Ez jön most, irány nyugat, Go West, a Pet Shop Boys muzsikál.

0: Shop Boys és a Go West. Hát, Orsi, ha van dal, amivel tényleg komolyan megfontolom azt, hogy egy ilyen izzó étkészletet dugjak a fülembe, az mondjuk pont ez.
1: Ne süketeljen itt nekem!
0: De véget ért ez is.
1: Igen.
0: És véget ért Courtney Cox és Johnny McDade kapcsolata is több mint 10 év után. A Jó Barátok sztárja és a Snow Patrol zenésze 2013-ban egy házi bulin ismerkedtek meg. De szép lehetett. Majd 2014-ben el is jegyezték egymást. Egyszer már 2015-ben szakítottak, de aztán újra egymásra találtak, most viszont nem botrány vagy veszekedés áll a háttérben, hanem hogy teljesen külön életet kezdtek élni. Courtney Los Angelesben dolgozik, Johnny

0: nagy részét pedig Londonban tölti. És ez a távolság végül nem felgyújtotta a nagy tüzeket, hanem kioltotta, ahogy szokták mondani, felőrölte a kapcsolatot.
1: Oh.
0: Hát rendkívül sajnáljuk, úgy látszik ebben az adásban csak rossz híreink vannak.
1: Úgy tűnik.
0: Kivéve azoknak, akik mondjuk Courtney Coxra, hogy rámennének, mert akkor most van hely.
1: Valóban?
0: Ed Sheeran és a kamera a 11.

0: Hírem és a kamera 11. helyen, most pedig időjárás közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, de itt most egy pici féket húznék, mert hogy egy pici időjárás hírek közlekedés után folytatjuk csak az Opelval és Slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASA ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a Fabor tartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
12: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Melyik ország fővárosa Budapest?
15: Magyarország.
14: Franciaország fővárosa?
15: Párizs.
16: Jó. Párizs. Kuala Lumpur.
15: Afrika.
16: Csád.
15: Csád? Ezek milyen szavak?
14: Nem.
16: Ez egy ország, Steve, afrikai ország.
14: Steve, ma sok rántottát evett reggel azért.
16: Jó, akkor Németország. Berlin.
15: Németország.
16: Ezt tudtad, vagy ahogy elszóltam magam?
12: Állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után
1: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Felmentették a Nemzeti Filmintézet teljes igazgatóságát. A BKK folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását. A hazai piacon vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a biztonsági teszteken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Nagy Ervin arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a hazaszolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remete-Szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr járőr tett esküt. Az ünnepség végén Tóth Gábor és Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság vezető vezetője elismeréseket adott át a kiképzőközpont oktatóinak, illetve a 10 hónapos képzés során kimagaslóan teljesítő próbaidős tiszthelyetteseknek. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTech alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papíralapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladat ellátó személyi minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel legutóbb most szerben. A vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, azaz 10-ből 8 nem biztonságos egy friss vizsgálat szerint. A leggyakoribb hibák a nem megfelelő szigeteléshez és a csatlakozó dugók kialakításához kapcsolódtak. A részletekről dr. Emma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársa nyilatkozott a Sláger reggelben.
18: Elsődlegesen az áramütés veszély, ami felmerülhet. És ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy minden ilyen töltő áramütést okoz, nincs olyan védelmi rendszerek kialakítva, ami megakadályozná, hogy biztos ne okozzon áramütést. Tehát ez itt vele az elsődleges probléma. Nem nagyon rendeljünk ilyet harmadik országból. Se online platformról, se webáruházról. Ne aluljáróba vegyük meg, mert olcsó. Ne ezt nézzük elsődlegesen, szerintem ebbe a körbe, és ezt általában elektronikai cikkeknél mondhatjuk, hogy ne az ár legyen az elsődleges, természetesen tudom, fontos mindannyiunknak, de itt a biztonság az első.
17: A hatóság azt tanácsolja, hogy túlmelegedés vagy rendellenes működés esetén azonnal hagyják abba az eszköz használatát. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, mely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton napos gomoly felhős idő várható, az északkeleti megyékben is kisebb eséllyel délnyugaton elszórtan záporok, zivatarok várhatók. A csúcsérték általában 27 és 34 fok között alakul, de északkeleten csak 25-26 fok várható majd. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, az ország északkeleti felén helyenként záporral, zivatarral. Délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő, északkeleten lesz kissé hűvösebb. A 22. kerületben a Háros utcában, a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, csatornaépítés miatt. Ma éjféltől várhatóan szombaton délig lezárják a Hősök terét, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Szombaton 14 óráig lezárásra kell készülni az Olof-Pálme sétányon a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között, valamint a Verona-Angyalai utcában. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hoffer Albert utca és a Szent Lőrinci út között. Időszakos és szakaszos korlátozásra készüljenek szombaton 10 óra 15 perctől 11 óra 15 percig az első kerületben a Szent Háromság tér, Tárnok utca, Dísztér, Palota út, Tábor utca, Mikó utca útvonalon a vérmezőig vonulásos rendezvény miatt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítése alapján jön a top 10 Porsche múltbolos dalokat, a hét szárja pedig Fábián Juli, ráemlékezünk ma is. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Alex Kenji-vel, ez a Bambole és a 10.

0: Taylor Swift az Uplight-tal a 8. helyen őt hallottuk, most Kashmir és a Wild Ride pedig a 9. volt. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 64 éves lett Joan Osborne, amerikai énekesnő, dalszerző, aki minden műfajban kipróbálta magát, a rocktól kezdve a soulon át a countryig. 1995-ben jelent meg bemutatkozó albuma, ezen kapott helyet a One of Us slágere, aminek a sikerét azóta se tudta megismételni, ezzel viszont beírta magát a zenetörténelembe. Joan Osborne énekel a Sláger FM-en.

0: John Osborne és a One of Us. Köszönjük szépen! Ez egy kérdés is lehetne, hogy One of Us, de ez tényleg csak faszból tudja erre a jó választ.
1: Befejezte?
0: Ez az angol nyelv milyen furcsa. Ez itt az Opelval is legelista, ahol a hét sztárja Fábián Júli. Sajnálatos halála után is azért foglalkoztunk vele, vagy foglalkozott vele a média, illetve zenei dolgok is megjelentek. Lévai Balázs Like a Child című dokumentumfilmjét szinte napra pontosan 2 évvel Fábián Júli halála után, 2019. december 15-én mutatták be. Az alkotás a Júli fájdalmasan rövid életét követi végig. A dramaturgia íva a művészé válását helyezi középpontba, ennek a folyamatnak a kiemelt állomásait ragadja meg és járja körül. A családtagok, egykori tanárok és pályatársak segítségével. 2019. november 15-én a film előfutáraként jelent meg a Földre való című dal és a hozzá készült klip. 18-an közreműködtek a teljeség igénye nélkül Paja Bea, Wolf Kati, Tóth Vera, Mezőmisi, Heinz Gábor Biga, Rúzsa Magdi és Lábas Viki fogtak többek között össze, hogy méltóképp állítsanak emléket az elhunyt énekesnőnek. A dal Szepesi Mátyás a Konyha zenekar frontembere, Júli egykori zenésztársa és több zenekarának menedzsere írta. A mai műsorban, ahogy minden évben, így nyáron Fábián Júlira emlékezünk, ő volt nálunk a hét sztárja. Az Opelval és Legelistával pedig a 7. helytől megyünk tovább, Martin Garrix, Matisse, Szatko és Burz Butterflies-ja a 20. érkezik.

0: 5. Taylor Swift és a Fade of Ophelia. Köszönjük szépen Ray Daltonnak is a Blood Runningot a 6., de most Orsi jön, és hozz valami egészen furcsa dalt a Mátkám kedvenc zenekarától.
1: Visszapillantó.
2: Duplán ünnepelt a héten az Arctic Monkeys, ugyanis 1985. július 5-én született Nico Meali, a banda basszus gitárosa, 3 nappal később pedig a zenekar gitárosa Jamie Cook. 41 évesek lettek. Az Arctic Monkeys első albuma 2006-ban jelent meg, és a brit zenetörténelem leggyorsabban fogyó debüt álló lemezévé vált. Én most egy 2013-as felvételt választottam tőlük, szól a Do I Wanna Know? Ezt a gitárriffet mindenki ismeri.

0: Monkeys és a Do I Wanna Know? Nem. I don't.
1: Mi van?
0: Want to. I don't want to know.
2: Jól érzi magát?
0: Üzenem Orsinak, ez itt még mindig az Opelval is slágerlista, és az a jó hírem, hogy még mindig tart az a dolog, hogy ti játszatok és kaptok tőlünk koncertjegyet, ha nyertek. Olyanokra, mint Seal, Lenny Kravitz és Pitbull. Tudjátok, a jegyeket elkapkodják, már nem jutsz hozzá, fölhívsz minket, játszol, és ott leszel a koncerten kis szerencsével. Na, hát ezt tudjuk kínálni. Egész nyáron koncertélményekkel lepünk meg benneteket, úgyhogy tartsatok velünk, de mondjuk a Kravitznél nem, mert azt oda én akarok mondani, jó? Kösz szépen. Pitbullra viszont az összes ilyen nektek adom, de tényleg, minden. Ha valaki odajön az utcán és azt mondja, hogy figyelj, van ingyen 40 Pitbull jegyem. Mind a 40 a tiétek.
2: Valóban?
0: Komolyan. Cserébe adtok egy darab Kravitz jegyet, vagy kettőt, annak is nem tudok örülni. Na mindegy, Hipatonnal folytatjuk, játszatok velünk továbbra, és Norma Jean Martin, Henry Pfff és az Out of My Head a negyedik.

0: Stone és az Out of My Head a negyedik helyen, Orsi pedig jön, és hozz valamit a hét sztárjától.
1: Visszapillantó.
2: Július 9-én ünnepelte volna 46. születésnapját Fábián Juli. 2017-ben mindössze 37 éves korában legyőzte a gyilkoskor. A slágerlista mai adásában ráemlékeztünk. Felejthetetlen hangját is felelevenítjük, hiszen Zuhe Kör és Fábián Juli következik, szól a Jazz and Wine. Hey!

Tucker és Fábián Júli Jazz and Wine-ját hallottátok. Fábián Júli volt tehát a hét sztárja, róla emlékeztünk meg a mai napon is, és van rá egy erős fogadásom, hogy ezt jövőre is megtesszük, mert ez egy picit a küldetésünk is, valakit nem elfelejteni, aki felejthetetlen. Na, a top 3 van már csak hátra, de lássuk, hogy kik jutottak a legjobb 10-be, mert hogy rájuk is azért emlékezzünk meg így rövid távon. Alex Kenji és a Bambolé a 10. Kashmir és a Wild Ride befutott a 9. Nyolcadikén Taylor Swift az Up Light-tal. Aztán 7. helyen Martin Garrix és barátai a Butterflies túlják. Ray Dalton a Blood Running-gal a héten a 6. Taylor Swift és a Fate of Ophelia 5. hely. Negyediken Hippatont nemrég hallgattuk meg az Out of My Head-del. Harmadik helyen pedig Bibi Rix és a Faithless New Religion-je. Múlt heti Jézus térmés.

0: Tehát Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je. Na, kérem, hát Rod Stewartot megmarták. Mert hogy lemondott egy koncertet, másnap meg egy VB meccsen bulizott.
1: Tényleg?
0: Hát de mit a probléma? Hát jobban érdekelte a másnapi meccs, mint az aznapi koncert. Hát azért lehet ilyen, nem?
2: Sajnos nem.
0: Komoly kritikát kapott, miután gégegyulladás miatt lemondta a Las Vegas-i koncertjét, másnap pedig megjelent a Skócia-Haiti világbajnoki foci meccsen. Felháborodtak a rajongók, hiszen csak miatta többen utaztak a koncertre. A 81 éves énekes végül elismert, hogy rosszul döntött, és nem kellett volna elmenni a meccsre. Azt mondta, hogy teljesen elment a hangja, ezért nem tudott volna színpadra állni, de a fiainak születésük óta ígérte, hogy egyszer elviszi őket egy világbajnokságra. Stewart így fogalmazott, a fiúkért tettem, de vállalja a kritikát. Egyébként meg ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy ha valaki nem tud énekelni, mert gégegyulladása van, attól még bocsánat, még focizni is tudna. Tehát, hogyha a 81 éves beválogatták volna Skócia válogatottjába, még simán, még pályára is állhatott volna, és egy szót nem szólhatunk. Hát nem énekelni ment a foci pályára, nem a himnuszt énekelte el, mert akkor azt mondom, hogy hát jó, necces. Hanem kiment szurkolni, azt lehet csöndben is.
2: Ez elég jó.
0: Jó, biztos nem könnyű, de lehet. Nem kell mindenkit megmarni, aki nem azt csinálja, amit mi akarunk.
3: Dehogy nem. Jó, ez a házastársakra nem igaz.
0: Második helyen Ed Sheeran, és az azt hiszem.

Ed Sheeran, és az azt hiszem a második helyen. Na, kérem szépen, itt van velük a Harry Styles, hallgatja a műsort, és Zoe Kravitz is. Na, mesélték, hogy alig két hónapja jegyesek, és már az esküvőt tervezik. A most hívott Harry, hogy tudtam-e, hogy Zoe-t nem csak így eljegyezte, hanem már tervezik az esküvőt. Adtam neki, figyeltek, tudok egy tökölyet New Orleansban. És Zoe számára különösen fontos hely, mert tínédzserként ott élt édesapjával Lenny Kravitzzel, akinek a koncertjére ének alok elmenni, nem ti. Tehát úgy játszottok, hogy nekem kell a jegy, mindegy. A pár állítólag nem a klasszikus hollywoodi csillogást szeretné, nekem legalábbis ezt mondták, hanem egy lazább, személyesebb hangulatú esküvőt. Hát ezért mondtam nekik New Orleans-et. Harrynek is tetszik az ötlet, mert ő sem rajong a nagy felhajtásért. A város zenei múltja, az

0: Kanadai család emlékei, meg hát az ajánlásom, New Orleans az első számú esélyes helyszín. Hát nagy büszkeség ez nekünk, és óriási hír nektek, gondolom.
1: Aha.
0: Ennyi volt már az Opelval is slágerlista, egy hírem van már csak az, hogy ki lett az első helyezett a héten. Hát lerántom a leplet, Sam Feld, Rosaline és a Heart Like Mine.
2: Akkor jó.
0: Ott az aranyérem. Na, van még hátra a VB-ből, tehát a férfiak nem unatkoznak, a hölgyeknek pedig ott a barnulás, szóval egyelőre megvagyunk, egy hét múlva pedig jövök a listával.

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Valliszt keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Igen, emlékszem.
6: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében. A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
2: Sláger FM.
0: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szelecki Ádám lett a Duna ideiglenes csatorna igazgatója. Nyilvántartási hiba okozta a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek eltűnésének ügyét. Kopenhága a világ legboldogabb városa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, értesült a Telex több egymástól független forrásból. A kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A tévés szakember korábban több mint 10 éven át dolgozott a közmédiánál. Nyilvántartási és adminisztratív rendszerhiba okozta a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek eltűnésének ügyét, közölte Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A belső vizsgálat megállapította, hogy egy teljes MiG-29-es repülőt és több alkatrészt korábban jogszerűen értékesítettek, ám ezek között olyan tételek is voltak, amelyeket később tévesen eltűntként vagy ellopottként tartottak nyilván. A telce vezető szerint nem történt lopás, a hibák miatt a felelős vezetőt eltávolították beosztásából, és megtették a szükséges intézkedéseket. Ruszin Szendi Romulus felvetette, hogy az előző minisztériumi vezetés tudott a valós tényállásról, mégsem tájékoztatta a társadalmat, így fennmaradhatott egy téves narratíva. Az Antant Floral Europe nemzetközi zsűrije a hétvégén Egyeket és Kecskemétet értékelte az 51. Európai Környezetszépítő és Településfejlesztési Verseny keretében. A két település a Virágos Magyarország korábbi díjazottjai közül kapta lehetőséget a nemzetközi szereplésre. Egyeken a zsűri a sváb hagyományok megőrzését, a bor és szőlőkultúra ápolását, az épített örökség védelmét és a település karakteréhez illeszkedő fejlesztéseket emelte ki. Külön elismerést kapott a Magyar Kút, a Látogató Központ és a Ne Felejts Német Nemzetiségi Óvoda. Kecskeméten a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló fejlesztéseket, a belváros és a főtér zöld felületeit, a közösségi zöldterek minőségét és a tudatos város alakítást méltatták. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyáresti kikapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának koncertje nyitja, ezután jön Csányi Sándor nagy sikerű egy személyes vígjátéka, Ahogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a Kisüstém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt. Kopenhága a világ legboldogabb városa, és az egyik legdrágább is. A Happy City Index szerint a dán főváros kiemelkedően teljesítette a munka-magánélet egyensúlya, a fenntarthatóság, az egészségügyi ellátás, a mobilitás és az általános életminőség terén példátlan életminőséget kínál, de ennek ára van. Kopenhága ugyanis az egyik legdrágább város is, és ezt a mindennapi élet szinte minden területén érezni. A lakhatás, az élelmiszer, a szolgáltatások és a közlekedés egyaránt jóval többe kerül, mint Európa nagy részén. Egy átlagos 50-60 négyzetméteres lakás bérleti díja például 2000-2500 euró körül mozog, a mindennapi bevásárlás 30-40%-kal drágább, egy kávé 4-6 euró. A magas árakat részben ellensúlyozza, hogy Kopenhágában a fizetések is kiemelkedők, a város lakói átlagosan 61%-kal keresnek többet, mint a dániai átlag. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nágsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.
1: Ez a Sláger DJ, a lemezjátszók mögött Nágsi Attila.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ, a lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szelecki Ádám lett a Duna ideiglenes csatorna igazgatója. Nyilvántartási hiba okozta a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek eltűnésének ügyét. Kopenhága a világ legboldogabb városa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, értesült a Telex több egymástól független forrásból. A kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A tévés szakember korábban több mint 10 éven át dolgozott a közmédiánál. Nyilvántartási és adminisztratív rendszerhiba okozta a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek eltűnésének ügyét, közölte Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A belső vizsgálat megállapította, hogy egy teljes MiG-29-es repülőt és több alkatrészt korábban jogszerűen értékesítettek, ám ezek között olyan tételek is voltak, amelyeket később tévesen eltűntként vagy ellopottként tartottak nyilván. A tárcavezető szerint nem történt lopás, a hibák miatt a felelős vezetőt eltávolították beosztásából, és tették a szükséges intézkedéseket. Ruszin Szendi Romulus felvetette, hogy az előző minisztériumi vezetés tudott a valós tényállásról, mégsem tájékoztatta a társadalmat, így fennmaradhatott egy téves narratíva. Az Antant Floral Europe nemzetközi zsűrije a hétvégén Egyeket és Kecskemétet értékelte az 51. Európai Környezetszépítő és Településfejlesztési Verseny keretében. A két település a Virágos Magyarország korábbi díjazottjai közül kapta lehetőséget a nemzetközi szereplésre. Egyeken a zsűri a sváb hagyományok megőrzését, a bor és szőlőkultúra ápolását, az épített örökség védelmét és a település karakteréhez illeszkedő fejlesztéseket emelte ki. Külön elismerést kapott a Magyar Kút, a Látogató Központ és a Ne Felejts Német Nemzetiségi Óvoda. Kecskeméten a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló fejlesztéseket, a belváros és a főtér zöld felületeit, a közösségi zöld terek minőségét és a tudatos város alakítást méltatták. Július 23-a és 26-a között ismét megtelik élettel a 15. kerületi Nemzedékek Parkja, ahol 4 estén át változatos szabadtéri kulturális programok várják a látogatókat. A palotai nyári játékok koncerttel, színházzal, zenés vígjátékkal és ismert slágerekkel kínál kellemes nyáresti kikapcsolódást, ráadásul minden program ingyenesen látogatható. Az idei programsorozatot a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának koncertje nyitja, ezután jön Csányi Sándor nagy sikerű egy személyes vígjátéka, Ahogyan értsük félre a nőket. Szombaton az Abba Show idézi meg a legendás együttes legismertebb dalait, míg vasárnap az Én és a Kisütém című zenés vígjáték zárja a 4 napos rendezvényt. Kopenhága a világ legboldogabb városa, és az egyik legdrágább is. A Happy City Index szerint a dán főváros kiemelkedően teljesítette a munka-magánélet egyensúlya, a fenntarthatóság, az egészségügyi ellátás, a mobilitás és az általános életminőség terén példátlan életminőséget kínál, de ennek ára van. Kopenhága ugyanis az egyik legdrágább város is, és ezt a mindennapi élet szinte minden területén érezni. A lakhatás, az élelmiszer, a szolgáltatások és a közlekedés egyaránt jóval többe kerül, mint Európa nagy részén. Egy átlagos 50-60 négyzetméteres lakás bérleti díja például 2000-2500 euró körül mozog, a mindennapi bevásárlás 30-40%-kal drágább, egy kávé 4-6 euró. A magas árakat részben ellensúlyozza, hogy Kopenhágában a fizetések is kiemelkedők, a város lakói átlagosan 61%-kal keresnek többet, mint a dániai átlag. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nákssy Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Mostantól hazánk az Európai Ügyészség tagja. Szombat reggel 3 Gripen vadászgép okozhat erős hanghatást Budapest felett is. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, így az ország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással az EPPO hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre, mivel immár csak a szerződéses mentességgel rendelkező Dánia és Írország maradt kívül, az Európai Ügyészségről szóló rendelet kikerül a megerősített együttműködés keretéből, és a jövőben új tagállamok számára kötelezővé válik a részvétel. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működésének feltételeit. Szombat reggel erőteljes hanghatásokra lehet számítani Budapest felett, mert a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászgépe díszrepülést hajt végre az altisztavatás miatt, közölte a Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár. A gépek nem csak a fővárosban, hanem Tökör és Kecskemét térségében is felbukkanhatnak. A Honvédség szerint 9 óra és 9 óra 45 perc között többször érintik a térséget, a lakott területek fölötti alacsonyabb átrepülések pedig szokatlan zajjal járnak. A műveletet a jogszabályok betartásával hajtják végre, és a lakosság türelmét kérik. A díszrepülés apropója az altisztavatás, amely a honvédségi pálya egyik fontos mérföldköve. Ekkor lépnek szolgálatba azok az altisztek, akik a következő években a katonai rendszer gerincét adják, a mindennapi kiképzést, a csapatok közvetlen irányítását végzik. Hétfőtől felújítják a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcai útátjárót, ezért több villamos közlekedése módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A július 27-ig tartó munkálatok miatt a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett 17-es jelzéssel pótlóbusz jár Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. A balatonfüredi kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullámzászló minősítési rendszer idei díjkiosztóján. A 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető vett részt. A helyszíni bejárásokon a parkolástól a vizes blokkok állapotán át a játszóterek, sportlehetőségek és vendéglátóhelyek minőségéig számos szempontot vizsgáltak. 5 csillagos minősítést 25, 4 csillagos 13, 3 csillagost 3 strand kapott. Több külön díj is gazdára talált. A családbarát, gasztro, innovatív, gyermekanimációs, okos és környezetvédelmi kategóriákban is díjaztak strandokat. A megyei versenyben Somogyban a Fonyódi Panoráma, Veszprémben az Alsóörsi községi, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Szombaton egésznapos zenei és családi fesztivált tartanak Balatonszabadiban. A balatonszabadifest.hu célja, hogy minden korosztály számára kínáljon programokat, és hogy hosszú távon a Balaton déli partjának meghatározó családi és könnyű zenei fesztiválja legyen. Szombaton a nagy színpad egész nap fellépésekkel várja a közönséget, a gyerekeknek külön koncertekkel készülnek. A több hektáros zöld parki területen óriás vidámpark, street food, quadpálya, beauty park, valamint élményzónák is helyet kapnak Balatonszabadiban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni rá. Bohus Esztert köszöntöm nagy szeretettel, akivel még itt az éterben nem találkoztunk, ezért is örülök neked. A Bohus Lugosi Alapítvány alapítójaként. És nagyon fontos a te missziód, mert kortárs üvegművészettel foglalkozol és foglalkoztok. Szóval jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen, szervusz András, jó estét kívánok a hallgatóknak.
1: És nagyon izgalmas a terület is, amivel foglalkozol. De hol tart már ennek a megítélése? Ezen gondolkodtam, amíg vártalak. Mennyire nyitottak az emberek? Képbe vannak egyáltalán?
2: Attól függ, hogy honnan tekintjük ezt. Alapvetően az üvegnek a művészete az egy évezredes tudás, hát igen, évezredes igen. Művészet. Ugye alapvetően elindult a használati üvegektől, de ma már nem csak a dizájn és a használati tárgyak területén, hanem a kortárs művészetnek is egy meghatározó alapanyaga lett. Egyre ismertebb. Mondhatni azt, hogy nagyon keresett és nagyon felkapott a kortárs üvegművészet, ezen belül pedig a kortárs magyar üvegművészet is most már évtizedek óta ott van a világ élvonalában. Mindig is volt egy kis fluktuáció, amikor egy kicsit jobban ismerték, jobban szerették, kevésbé, de hát ugye minden, ez mindennel így van. Én azt tapasztalom, azt érzem, azt látom, hogy most megint egy felfelő tendenciát mutat.
1: De ehhez azért te is, meg ti is kellettek.
2: Én nagyon bízom nem? benne, igen.
1: Hát mennyi mindent tettetek ezért a szép hivatásért?
2: Igen, itt elsősorban szüleim, Bohus Zoltán és Lugosi Mária, akiknek a nevével van fémjelezve az alapítvány. Uh-huh. Ők tettek nagyon sokat azért, hogy a kortárs magyar üvegművészetbe kerüljön világélvonalába, ahol azóta is jelen van. Nem csak nekik köszönhetően, hanem a tanítványaiknak, a tanítványok tehetségének és kitartásának köszönhetően. Hát ugye éppen idén van 60 éve, 1966-ban indult el Magyarországon a felsőoktatásban.
1: Igen.
2: Európában az elsők között az üvegművészeti oktatás Zégás György professzornak a vezénylete alatt. Ő maga mellett tartotta édesapámat, mint egy friss diplomás, ugye akkor még díszítő-festőszak volt, és akkor pont 66-ban, amikor ő utolsó diplomásként már mint a díszítő-festőszakon végzett, akkor maga mellett tartotta az Zégás György professzor, mert benne látta ezt a mindig uh-huh. tanulni, mindent megismerni akaró fiatalembert, amilyen szemléletre és attitűdre szükség volt egy új szaknak az elindításához, főleg egy üvegszak. És gyakorlatilag felszerelte a műhelyt megfelelő szükséges eszközökkel, gépekkel, kidolgozta a tantervet, a tantervi hálót, és tulajdonképpen 1966-tól friss diplomás korától 44 éven keresztül egészen 2010-es nyugdíjazásáig tanította a diákokat. Nem egyedül természetesen, hiszen ott volt mellette Horváth Márton, González uh-huh. Gábor, és még jó néhányan, de mégiscsak ő adta meg a gerincét a hideg üveggel való foglalatosságnak. Édesanyám Lugosi Mária pedig ugye ötvös szakon végzett, ő az ő házasságuk után kezdett el foglalkozni az üveggel, és édesapám a saját bevallása szerint még sokkal tehetségesebb volt, és valóban hát mind a ketten már oktattak is. Édesanyám itthon nem, ő kifejezetten Franciaországban, Amerikában, Japánban, Spanyolországban, tehát nemzetközi szinten édesapámmal együtt, ő pedig ugye a főiskolán, most már a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen oktatta a magyar diákokat. Úgyhogy ez egy
1: hát komoly felelősség, meg örökség, amit te viszel tovább.
2: Valóban így van, ez egy óriási felelősség, nagyon nagy kihívás is egyben. Az az életmű, amit ők létrehoztak, nem csak egy tárgyi hagyaték, hanem egy szellemi, egy oktatási, egy mentorálási hagyaték is.
1: Mert amit lehetett, elolvastam, megnéztem veletek kapcsolatban, és pont azon gondolkodtam, hogy Hátátok vagy áldás? Egy ilyen családba születni.
2: Mind a kettő. Mind a kettő. Áldás egyrésztről, mert egy hihetetlen különleges környezet felnőni egy olyan közegben, ahol a művészet, a kultúra, a szellemi tartalom, az a levegő. Tehát, hogy a mindennapi életnek a része. És ugye folyamatosan jelen voltak, jöttek a kollégák, jöttek a tanítványok, jöttek a műgyűjtők, mentünk a galériákba, mentünk a nemzetközi üvegművészeti workshopokba, ismertem meg a világ legrangosabb galeristáit és társalkotóit, vagy hát ennek a szakmának a jeles képviselőit nemzetközi szinten, tehát tényleg beleszülettem egy ilyen különleges millióbe. Ugyanakkor én például nem tudtam magamból kibontakoztatni a kreatív esztert.
1: De elvárták?
2: Nem várták el, de nyilván ott volt bennem, hogy láttam, hogy megy az alkotás, a rajzolás, a festés, a mintázás, az üveggel való foglalatoskodás, és úgy csinálgattam dolgokat, de vagy mindig bennem volt egy ilyen szorongás, meg ugye megjöttek a vendégek, megjöttek a műgyűjtők, sokszor jártak hozzánk meg a műterembe, és akkor így kérdezték, hogy na, és te is művész leszel? Biztos olyan nagy művész leszel, mint a szüleid, és hát akkor az ember ennek egy kicsit összeszorul a gyomra, hogy hát azért valószínűleg nem.
1: Rátették a terhet.
2: Kicsit rám tették a terhet, úgyhogy ezt igazából nem bontakoztattam ki, de maga ez az egész világ, ez egy csodálatos és különleges világ, és az, hogy mind a ketten a szüleim ebben éltek, és láttam kettőjük közt azt a csodálatra méltó, irillésre méltó dinamikát, hogy nem az, hogy nem volt versengés, mert egyébként sok művész házaspár között lehet látni, az egyik megpróbálja másikat ledominálni. Nézzük csak meg Rodent és Camille Claudelt, tehát hogy ott szinte vérre ment ugye, az elnyomása a nőnek. Hát itt nálunk pont fordítva volt. Tehát édesapa volt az, aki gyakorlatilag szó szerint adta a lovat édesanyám alá, és azt mondta, hogy hát drágám, olyan nincs, hogy lehetetlen, csak tehetetlen. Uh-huh. Tehát amikor édesanyám megtervezett ilyen hihetetlen méretű üvegszobrokat, és el is készítette őket, tehát mondjuk úgy kell elképzelni, hogy ezek sík üveglapokból kivágott, összeragasztott nagyobb objektek, azt tudni kell, hogy az üvegnek a fajsúly az egyenlő a betonéval. Aha. Tehát nem egy kifejezetten női műfaj. És ugye ezt meg is kell utána munkálni, meg kell csiszolni ilyen nagyon nagy sebességgel forgó vaskorongokon vízzel, szilíciumkarbiddal, és ott mozgatni, azt tartani kell. És azt mondta, hogy édesapa, hogy hát jó van, Marikám, hát hogyha ilyen nagy szobrot szeretnél, hát megoldjuk. És akkor édesapám a nagy mérnöki fejével, meg a kreativitásával kitalálta azokat a függesztéseket, és be a dűbelt a mennyezetbe, rátesszük azokat a nagy gumihevedereket, és akkor majd Marikánk nem kell tartani a 200 kilós szobrot a korongon, majd ezek a hevederek segítik tartani. Tehát ilyen elképesztő volt, és tényleg enélkül azt hiszem, hogy édesem nem is tudott volna talán ilyen magasságokba eljutni szobrászileg, hogy a Párizsi Louvre-tól kezdve Japánig, Tokióba, Szántori Múzeum és egyéb helyeken ott legyenek ezek a döbbenetes méretében is.
1: Igen, tehát a világ nyitott volt rájuk.
2: Igen, de, nagyon jó időben és jó helyen.
1: De tudtak proféták lenni? A saját hazájukban?
2: Nagyon izgalmas volt, ugye 1964-re van datálva, hogy elindult az amerikai stúdióüvegművészet, ami tulajdonképpen az anyaghasználatnak, tehát az üveget korábban funkcióra használták, ugye ablaküvegek, használati üvegek, stb. És ott 64-ben indult Amerikába az amerikai stúdióművészet, ami a 70-es években gyűrűzött be Európába, tehát ott is elindult már az, hogy autonóm szobrászati alkotásokat hozzanak létre ebből a csodálatos anyagból, és pont a szüleim már azelőtt elkezdték igazából az üvegnek a szobrászati megmunkálását, mielőtt egyáltalán tudták volna, hogy mi történik ott. És amikor a New York Corning Múzeum 1978-ban meghirdette, hogy 79-ben szeretnének elindítani egy nemzetközi üvegkiállítást, utazó kiállítást, ott nagyon sok kategóriába lehetett egyébként jelentkezni, gyáraknak is egyébként, meg dizájnereknek, tehát sok-sokféle kategória volt, akkor édesapám már bejelentkezett erre, és kiküldte a műtárgyát, és beválasztották gyakorlatilag így. a 10 legjobb nemzetközi alkotás közé, azt a műtárgyat meg is vásárolta a New York-i Corning Múzeum, és onnantól kezdve folyamatosan nyíltak meg az ajtók, és hívták őket nemzetközi kiállításokra, szimpoziumokra, galeristák felfigyeltek rájuk, és édesapa ugye vitte magával édesanyámat, amúgy meg kiterjesztették a tágabb kör és a legtehetségesebb diákoknak és a kollégáknak is a tárgyairól készült fotókat küldték ki. Tehát ők hozzásegítették a magyar üvegszakmát ahhoz, hogy kijusson a nemzetközi térre.
1: Na de mi volt itt Magyarországon a megítélésükkel?
2: Szerencsésen ők se nem voltak tiltottak, se nem voltak támogatottak. Ők igazából a 70-es évek elején krómacéllal dolgoztak, főleg meg plexivel. Tehát például édesanyja, amikor ő diplomázott ötvös szakon, akkor kapásból ilyen nagy óra szobor műveket kezdett el készíteni, és azonnal felkapta rá a fejét a művészettörténészi és a kurátori szakma, és már akkor a Frank Janó, a Kowalowski Márta, Kovács Péter, és még többen mondták, na, Marika, de lesz valaki, és beajánlották különböző pályázatokra. Ugye akkor volt egy nagy fellendülése annak, hogy állami megrendelésre különböző muráliákat, köztéri és egyéb alkotásokat rendeljen meg a magyar állam. És akkor édesanyám például kapott egy felkérést arra, hogy készítsen egy digitális forgóórát, Chrome-ból, meg ugye digitális óraművet a déli pályaudvarhoz. És akkor végül is az
1: nem... itt van mellettünk.
2: Így van, és végül is nem oda került, hanem a nyugati térre.
1: Aha.
2: Tehát az a digitális forgóra, ami például ma ott van a nyugati téren, amit mindenki ismer.
1: És akkor itt nincs is egyáltalán?
2: Nincs. Pedig ide lett egyébként eredetileg tervezve, és az érdekes egyébként, ez csak egy ilyen kulisszatitok, hogy azért átalakították valakik egy kicsit annak az órának a léptékét és az arányait, sokkal szebb lett volna, hogyha Lugosi Mária eredeti tervei alapján építik meg, és mondjuk az ő hozzájárulásával a nyugati téren, mert...
1: De vannak még így a városban ilyen ikonikus helyek, ami hozzájuk kötődik?
2: Például ez is egy nagyon kedves sztori, hogy a Nagymező utca és az Andrássy út sarkán volt régen a MÁV-nak a nemzetközi jegyirodája.
1: Igen.
2: És ennek az oldalában, hogyha szembeállunk, tehát a Nagymező utca felől nézzük ezt a sarki épületet, akkor van ugye a Radnóti Színház, és van balkész felől ez a sarok, most már egy bolt, és ott van egy krómacél globusz, amit ketté beszél simpár. Ezt édesapa készítette, és az volt itt mögötte a megrendelési szándék, hogy ez volt a legnagyobb forgalmat bonyolító, ugye nemzetközi MÁV jegyiroda. És ott volt a széf a falban, és attól féltek a káderek, hogy az éjszaka leple alatt egy 1002-es zsigulival egyszer csak valaki majd bekézi fékez, és egy csákánnyal kivágja a falból a sok nemzetközi valutát tartalmazó széfet, úgyhogy meg kell erősíteni a homlokzatát az épületnek. És ezért megrendeltek egy ilyen krómacél muráliát, egy homlokzati megerősítést, és ez a mai napig ott van például. De ezt a kis sztorit ezt kevesen tudják.
1: Óriási.
2: Illetve hát aminek éppen most idén is van aktualitása, 1996-ban Göncz Árpád megrendelt, illetve az ő kezdeményezésére indult el egy közadakozás, az 56-osok szövetsége, és Mécs Imre vállalt ebben nagy szerepet, hogy közadakozást végig vezényeljenek, és létrejöjjön egy 1956-os forradalom lángja emlékmű. És ezt édesanyám csinálta meg, az ő pályázata nyert, és ez 96. október 23-án felállításra, felavatásra került a parlamentnél, aztán ott ugye a Kossuth térnek a felújításakor sajnos ez onnan elkerült, és éppen idén indítványozzuk azt, hogy kerüljön vissza ez a forradalom lángja, mert jelenleg egy elég méltatlan és rossz helyen van a Nagy Imre téren, a pesti vagy a budai oldalon, ahogy gyakorlatilag a Gyorskocsi utca és a Fő utca sarkán áll, tehát így nem a szabadságharcot, hanem inkább az áldozatoknak
1: igen.
2: A hát hogy is mondjam,
1: emlékét.
2: Emlékét mutatja ez az emlékmű. Úgyhogy remélem,
1: tehát az alapítványotok az pont ezért is jött létre, hogy ilyeneket tudjon érteképviselni,
2: így
1: vagy
2: van.
1: Érvényesíteni?
2: Igen, igen, ezért is jöttünk létre, meg hát ugye maga ez az egész üvegművészeti szakma, de ez mindenhol így van a világban, tehát ha a hagyományos kézműves üvegfúvásnak a technikáját nézzük, vagy akár a hideg technikát, mindig is sok energia, tehát szó szerint villamos energia vagy gáz volt szükséges az üvegnek a megmunkálásához. És a különböző politikai rendszereknek a változása, a gazdaságpiaci változások mindig hatással voltak az üvegipar, az üveggyártásra. Most éppen 20 év alatt ugye 20 üveggyárat zártak be Magyarországon, nagyon sajnálatosan, például a Salgótarján, az Orosházit.
1: Az öblös üveggyárat mondod?
2: Is, igen. Úgyhogy, és mindig azért szükség volt ezekre a gyárakra ahhoz, hogy ez a szakma is élhessen és működjön. Tehát mindig is ki volt téve, és hát most is egy ilyen energiaválságban vagyunk, egyre drágább az alapanyag, egyre drágább az energia, és ez természetesen kihat a művészeti teljesítményre, vagy lehetőségekre is, és ez az egyik, ami szeretnénk nagyon támogatni, és nagyon remélem, hogy idén eljut odáig az alapítványunk, hogy a megfelelő mecenatúra, mecénási körnek a hatékony bevonásával létre tudunk hozni olyan programokat, hogy ilyen pályázati alapon alkotási pályázatokat tudjunk létrehozni, támogassuk az új generációs üvegművészeknek a nemzetközi jelenlétét, hogy ezeket a nehézségeket áthidaljuk, amikkel.
1: Látod, milyen jó, hogy erről beszélgetünk, most eszembe jut, volt a családban üvegfúvó, aki hozta haza mindig ezeket a csoda dolgokat, amiket ott fújogatott a hamutartóktól kezdve a egész jó dolgokat csinált. Na de hát ugye annak vége lett.
2: Igen.
1: És aztán kis tök mást kellett csinálni, pályát kellett módosítani, de hát akkor még nem volt az alapítvány. Most már honnan az alapítvány?
2: Nagyon remélem, hogy most, hogy így 6 éve működünk, hogy mi létrehoztunk egy új oktatási programot a Pannon Egyetemen Veszprémben. Sajnos az elmúlt pár évben nem tudtuk megszervezni azt anyagi szűkösség mentén, hogy létrehozzunk egy jól felszerelt műhelyt, ahol lehet gyakorlatban oktatni, kísérletezni, prototipizálni, és remélem, hogy ezt is sikerül megugranunk idén, vagy
1: legkésőbb
2: egy éven belül. Abszolút, nem adjuk fel, nem mondom, hogy könnyű, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt nagyon sokan nem tudják, hogy az üvegnek az anyaga az egy borzasztóan fontos anyag. De sosem, nem igazán gondolunk bele abba, hogy mennyi területét érinti az életünknek. Pont ezért hozta létre, vagy indítványozta a Nemzetközi Üvegszövetség még 2020-21-ben, hogy 2022 legyen az ENSZ által az üveg nemzetközi évévé nyilvánítva. És végül is ez sikerült elérni. Ebben is egyébként ugye kérte a Nemzetközi Üvegszövetség a különböző országoknak az üveg művészettel és üvegiparral foglalkozó érdekszervezeteit, hogy ők is lobbizzanak a saját kormányzatuknál, azért ő kapja meg a kormányzati támogatást, és ezt mi is megtettük. Mi a külgazdaság és külügyminisztert kértük meg, hogy segítsen abban, hogy Magyarország kormánya támogassa ezt a kezdeményezést, és meg is kaptuk rá a választ a volt külügyminisztertől, hogy hát nagyon köszönjük, figyelmébe hoztuk ezt a nagyon fontos témát, és hogy örömmel tájékoztat, hogy Magyarország nem csak támogatja, hanem társszerzőként csatlakozik ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez, és így lett az alapítványom, a Bohus Lugosi Alapítvány, az üveg nemzetközi évének a magyarországi programjának és kommunikációnak hivatalos szervező partnere, és egy éven keresztül benne voltunk a Nemzetközi Szervező és Felügyelőbizottságban, két heti szinten voltunk online meetingben, Kínától, Japánon át, Törökország, Olaszország, Amerika, Franciaország, tehát online meetingeken a különböző projektekkel, együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban, és egy elképesztő nemzetközi kapcsolatrendszert tudtunk létrehozni, amit szeretnénk kamatoztatni. A nemzetközi kiállításaink a Glass Art Now-val, úgy így csináltuk meg az első nemzetközi kiállításunkat Belgrádban, az Iparművészeti Múzeumban, pont az üveg nemzetközi éve regionális programjainak záró eseményeként. aminek olyan hatása volt, hogy a Bécsi Iparművészeti Múzeumnak az üveg és kerámia kurátora, Reinhard Franz is meglátogatta ezt a kiállítást, és ez alapján felkeresett minket, hogy menjünk ki hozzá Bécsbe, mert szeretne egy ilyen kaliberű kiállítást látni Bécsben, majd az Iparművészeti Múzeumba, de addig is nagyon örülnem, hogyha a Velencei Üvegfesztiválon a Venice Glass Weekend is képviselnénk Magyarországot, és ezt 2023-ban meg is tettük. Majd 2024-ben Isztambulban magyar-török kulturális évad keretében egy csodálatos kiállítást szerveztünk a Török és Iszlám Művészetek Múzeumában, ahol már kiterjesztettük, és nem csak üveget, hanem kerámiát és porcelán mutattunk be a 16. századtól a 21. századig egy gyönyörű palettát, ugye a magyar-török közös értékekről. Úgyhogy elég
1: ezek
2: széles.
1: Ezek nagy eredmények, igen. Ezek óriási eredmények.
2: Spektrumon gondolkodunk.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Bohus Eszternek még inkább örülök, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítójának, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a szép, de nem könnyű hivatás újra a régi fényében ragyogjon. Eddig tulajdonképpen ezeket soroltad, hogy mennyi előrelépés történt, és hol tart most egyébként ez a misszió?
2: Most ott tartunk, hogy az alapítványunkat teljesen újra szervezzük. Úgy éreztem, hogy az alapítvány kuratóriumát és elnökségét érdemes megfrissíteni így 5-6 év elteltével, és olyan még egyenlő neveket és szervezeteket, cégeket, vállalatokat nem szeretnék említeni, akikkel tárgyalásban vagyunk, de az elsődleges célunk most az, hogy megerősítsük az alapítványt, és valóban intézményesedni tudjunk, tehát legyen egy kiszámítható finanszírozási hátterünk, el tudjuk indítani ezeket az oktatási programokat, amihez, mint mondtam, szükségünk van egy jól felszerelt műhelyre, hogy elindíthassuk a Pannon Egyetemen azt a szakot, aminek a jogi kereteit már létrehoztuk, tehát megalapítottuk ezt a szakot. Szeretnénk ezeket az alkotói pályázatokat elindítani, biztosítani a nemzetközi jelenlétet a fiatal és az idősebb generáció számára is. Úgyhogy ott tartunk, hogy most megújulunk, és nagyon nagy bizalommal tekintünk a jövőben, mert nagyon, nagyon, nagyon azt látom, hogy tényleg van eredmény az elmúlt 6 év stratégiai építkező munkájának. Tehát azok a nemzetközi kapcsolatok és azok a hazai eredmények és láthatóság az most kezd igazából beérni. Ezt látom, ezt tapasztalom.
1: Volt egy fontos mondatod, hogy nem is sejtjük, hogy az életünk mennyi területét
2: igen, befolyásolja. Igen, ide akartam kifutni az üveg nemzetközi évével valóban, hogy gyakorlatilag ugye elindult onnan, hogy használati üvegek, amiben a bort, meg a vizet tárolták. Építészeti üveg, ablaküvegek, ólomablaküvegek. És ahogy elindult a technológiai fejlődés, a technológiai vívmányok, úgy lett az üveg alapanyaga az építészeten túl, az energetika szektor, a telekommunikáció, internetkábelek, a mindenféle távközlési eszközök, a mobiltelefonok, komputerek, a csillagászat, a különböző optikai üvegek, ugye a teleszkóp, makroszkóp, mikroszkóp, a gyógyszerészetben használt üvegcsék, az orvoslásban használt különböző endoszkópok, az autógyártás, a repülőgépgyártás, a szatellitgyártás, fel se lehet gyakorlatilag szinte sorolni mindazt a területet, üvegből készült protézisek, az, amit az emberi test nem dob ki. A legjobb minőségű, legnagyobb hatékonyságú vízszűrő rendszerek üvegből készülnek. És ugye az üvegnek azon tulajdonsága, hogy valójában cseppfolyós. Tehát, hogy szilárd, ahogy így látjuk az üveget, de mégis cseppfolyós, hogyha megnézzük a makroszerkezetét. Ezt például lehet látni egyébként régi katedrálisoknak a toronyaiban lévő üvegeken, hogy az évszázadok alatt megfolynak, felül elvékonyodik, alul megvastagszik, mozgásban van. És ez a tulajdonság az anyagnak, Ez az egyetlen ilyen anyag a világon, a természetes kristályokon és a természetben előforduló üvegeken kívül, hogy cseppfolyós mozgásban vannak a részecskék, és ezért képes azokat a minőségeket megvalósítani, és semmi más anyag a világon, hogy mindezen technológiai fejlesztéseknek az alapanyaga legyen, és lényegében a technológia fejlődésével az ipari innováció lehetősége az üvegben végtelenek. Szó szerint végtelenek, ráadásul nem érdemes elfelejteni, hogy 100%-ban újrahasznosítható. Tehát valóban az ünyegnek, az üvegnek az anyaga, az az emberiség fenntartható jövőjének a záloga, a benne rejlő innovációknak a lehetőség. És ezért gondoljuk azt, mivel Magyarország nagyon, nagyon erős anyagtudományos eredményeket, innovációkat, szabadalmakat tud maga mögött, így történetileg évtizedekre visszatekintve, hogy van egy nagyon erős tudásbázisunk a tudományos, tehát az anyagtudományos területen. De miután ugye a magyar üveggyárak tönkrementek, vagy beszántották, vagy hát melyikkel mi történt, maga az üveg tudományos oktatás, hát nincsen hova elhelyezkedni azoknak a diákoknak, akiket mondjuk ez érdekel. És ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt az abszolút célkitűzést, hogy együttműködve a kormányzattal, nem titok, én benne voltam a területfejlesztési minisztériumnak a tanácsadói testületében éveken keresztül, hogy ott Veszprém Várpalota a tengelyen megvalósuló, vagy hát megtervezett kreatív ipari és művészeti regionális központban, ott újra revitalizációra kerüljenek a szilikát művészetek, és ezzel együtt a szilikát ipari vállalkozásoknak is adjunk minél nagyobb teret, tehát hogy létre tudjunk hozni egy ökoszisztémát, és revitalizálni tudjuk a magyar üvegipart és gyártást, mert akkor lesz a tudományos kutatásnak is talaja, hogyha a gyártásban az oktatás, tehát a gyártásban lehet hasznosítani a kutatási eredményeket, igen, innovációkat. Igen. És ez egy igenis nagyon fontos és nagy gazdasági hatású terület. Tehát most itt, ahogy érzéked, elindultunk egy bohuslugos életműtől, okay. És eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag belátva a szemben mekkora potenciál van, hát próbáljuk mindig megugrani azt, hogy hallják meg a döntéshozók azt, hogy ez mennyire egy fontos terület.
3: Az ügy milyen fontos. Egyébként a szüleid, fura lesz a kérdés, de érts jól, látták viszont saját magukat diákokban, vagy utánpótlásilag fiatalokban? Tehát azt a szenvedély, tehetséget, ami bennük megvolt, azt felfedezték másban?
2: Igen, ezt most is lehet látni, a legtehetségesebb diákok most is ott vannak a világ élmezőnyében, és ugyanazon múzeumokban, és nemzetközi megmérettetésen érnek el gyönyörű eredményeket. Tehát például Lukácsi László, szobrászművész, Borkovics Péter, szobrászművész, Gáspár Gyuri, Varga Dóri, Sipos Balázs.
3: Mind ilyenek.
2: Igen. És hát ugye a szüleimnek az oktatás és mentorálási tevékenység az nemzetközi kitekintésben is számottevő. Pont Ferdinand Hamsonnal beszélgettem, és készítettem vele egy kis rövid interjút, ami a YouTube csatornánkon elérhető, amiben azt mondta, hogy pont most érzi azt, hogy most kezd igazán beérni Bohus Zoltánnak és Lugosi Máriának a nemzetközi jelentősége. Tehát most látható, mert hogy egyre nyerik a díjakat azok a művészek, akiknek az elindulásában és szemléletformálásában nagy része volt a szüleim.
3: Kiállítást tervezel?
2: Igen. Ugye most volt... 2025. novemberében nyitottunk egy nagyon szép bohuslugosi válogatást a hagyatékból. Ezt a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban mutattuk be fél éven keresztül, és most azon dolgozunk, hogy Bohus Zoltánnak és Lugosi Máriának külön-külön a teljes életművét bemutató könyvet hozzunk létre, magyar és angol nyelven nemzetközi terjesztésre. Még nem szeretném elmondani, hogy idén milyen kiállításunk lesz, mert lesz itt össze nagyon szép és izgalmas kiállításunk, de ami elsősorban fókuszban van az, hogy a két életműkönyvet most megvalósítsuk, és egy dupla életmű kiállítást hozzunk létre. Ez beletervezve 2027-re a műcsarnokban, de hát ugye most eléggé képlékeny a helyzet, úgyhogy... És a források sem olyan mértékben elérhetőek, ugye a kormányzati választások és a mindenféle kulturális támogatási pályázatok felülvizsgálata, átvizsgálata és hiánya nélkül, tehát nem könnyű most az idei évben a forrásokat előteremteni, amik ehhez kellnek, hogy biztosan azt mondhassam, hogy ezt 27-ben meg tudjuk valósítani, dolgozunk rajta. Ez most a legnagyobb...
3: Ez nem egy olcsó mulatság egy ilyen kiállítás.
2: Hát nem. Okay. Nem. Hihetetlen, az ember nem is gondolná, hogy mennyi munkát, odafigyelést és pénzügyi befektetést igényel, hogyha tisztességesen akarok megcsinálni.
3: Igen. Na, igen. Most van az a lélektani pont, Eszter, hogy mondd el, hogy hol érünk el benneteket minden pontos információért.
2: A weboldalunkat éppen újra készítjük, ez szeptemberig biztosan meg fog valósulni, ez a bohus-lugosi.hu és a .com-on, magyar és angol nyelven, szeptember 1-től biztosan elérhető. Van egy YouTube csatornánk, ahol az eddigi kiállításainkról készített videószállításokat mutatjuk meg, illetve az Instagram oldalunk és a Facebook oldalunk is működik, talán azt mondhatom, hogy a Facebook oldalunkon van a legtöbb információ és tartalom, és napra kész infót lehet velünk kapcsolatba lépni, hogyha valaki szeretne valamilyen
3: kérdést. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Eszterék beletesznek az ügybe, amit most már nagy betűkkel mondok, meg hangsúlyozok, azt a figyelmükkel viszonozzák, szerintem ez a legtöbb.
2: Ez csodálatos lenne, köszönöm szépen.
3: Érte. Sok csillogó szempárt kívánok mindenhol nektek. Akkor nagy baj nem
2: üveges
3: lesz.
2: Üveges szemek.
3: Oké, most nem akartam elmenni, de igen, mert hogy akkor a tiétek is csillogni fog, akkor nagy baj nem lesz.
2: Így van.
3: Sok kiállítás, meg hát azok a nemzetközi együttműködések, amelyek előlettek készítve meg, amire tárt karokkal várnak, azok sikerüljenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mindenképpen értesítő fogunk, és remélem, hogy el fogsz tudni jönni.
3: Mindenképp.
2: Programjainkra.
3: No, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm Esztertől
3: most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még én is vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá,

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bohus Eszternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felmentették a Nemzeti Filmintézet teljes igazgatóságát. A BKK folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását. A hazai piacon vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a biztonsági teszteken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Nagy Ervin arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a hazaszolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remetes-Szőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr jár őrtett esküt. Az ünnepség végén Tóth Gábor és Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság vezetője elismeréseket adott át a kiképzőközpont oktatóinak, illetve a 10 hónapos képzés során kimagaslóan teljesítő próbaidős tiszthelyetteseknek. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a TaxiTech alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papíralapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladatokat, adatot ellátó személyé minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel legutóbb most szerben. A vizsgált USB-töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, azaz 10-ből 8 nem biztonságos egy friss vizsgálat szerint. A leggyakoribb hibák a nem megfelelő szigeteléshez és a csatlakozó dugók kialakításához kapcsolódtak. A részletekről dr. Eman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársa nyilatkozott a Sláger reggelben.
3: Elsődlegesen az áramütés veszély, ami felmerülhet, és ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy minden ilyen töltő áramütést okoz, nincs olyan védelmi rendszerek kialakítva, ami megakadályozná, hogy biztos ne okozzon áramütést. Tehát ez itt bele az elsődleges probléma. Ne nagyon rendeljünk ilyet harmadik országból. Se online platformról, se webáruházról. Ne aluljáróba vegyük meg, mert olcsó. Ne ezt nézzük elsődlegesen, szerintem ebbe a körbe, és általában elektronikai cikkeknél mondhatjuk, hogy ne az ár legyen az elsődleges, természetesen tudom, fontos mindannyiunknak, de itt a biztonság az első.
2: A hatóság azt tanácsolja, hogy túlmelegedés vagy rendellenes működés esetén azonnal hagyják abba az eszköz használatát. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, mely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: másik után. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felmentették a Nemzeti Filmintézet teljes igazgatóságát. A BKK folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását. A hazai piacon vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a biztonsági teszteken. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy az NFI működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Nagy Ervin arról is írt, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A rendőri hivatás nem foglalkozás, hanem küldetés, amelynek középpontjában az ember, a közösség és a hazaszolgálata áll. Bátorságot, önfegyelmet, emberséget, szakmai felkészültséget és mindenek előtt példamutató erkölcsi tartást kíván, jelentette ki a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára. A rendőrségi oktatási és kiképző központban a Pest vármegyei Remeteszőlősön, ahol 263 frissen végzett rendőr jár őrtett esküt. Az ünnepség végén Tóth Gábor és Mecser Tamás, az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője elismeréseket adott át a kiképző központ oktatóinak, illetve a 10 hónapos képzés során kimagaslóan teljesítő próbaidős tiszthelyetteseknek. A Budapesti Közlekedési Központ idén is folytatja a személytaxi szolgáltatás felügyeleti rendszerének megújítását, hogy kiszorítsa a hiénákat és átláthatóbb, egyszerűbb adminisztrációt biztosítson. Július elején elindult a Taxitek alkalmazás, amely támogatja az adatszolgáltatási kötelezettséget, és a társaság összekapcsolta a taxisofőrök és járművek adatbázisát is. A helyszíni ellenőrzések szigorodnak, a papíralapú jegyzőkönyveket még idén digitális rendszer váltja fel. A szolgáltatás ellenőrök közfeladat adatot ellátó személyé minősítését és testkamera használatát is kezdeményezték. A BKK 14 alkalommal egyeztetett a taxis szervezetekkel legutóbb most szerben. A vizsgált USB töltők több mint 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi hatóság termékbiztonsági ellenőrzésén, azaz 10-ből 8 nem biztonságos egy friss vizsgálat szerint. A leggyakoribb hibák a nem megfelelő szigeteléshez és a csatlakozó dugók kialakításához kapcsolódtak. A részletekről dr. Emma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársa nyilatkozott a Sláger reggelben.
2: Elsődlegesen az áramütés veszély, ami felmerülhet, és ugye itt nem azt kell elképzelni, hogy minden ilyen töltő áramütést okoz, nincs olyan védelmi rendszerek kialakítva, ami megakadályozná, hogy biztos ne okozzon áramütést. Tehát ez itt bele az elsődleges probléma. Nem nagyon rendeljünk ilyet harmadik országból. Se online platformról, se webáruházról. Ne aluljáróba vegyük meg, mert olcsó. Ne ezt nézzük elsődlegesen, szerintem ebbe a körbe, és ezt általában elektronikai cikkeknél mondhatjuk, hogy ne az ár legyen az elsődleges, természetesen tudom, fontos mindannyiunknak, de itt a biztonság az első.
1: A hatóság azt tanácsolja, hogy túlmelegedés vagy rendellenes működés esetén azonnal hagyják abba az eszköz használatát. Jövő héten hulló csillagokban gyönyörködhetünk, ugyanis jön az év legszebb csillaghullása. A jelenségért az évről évre visszatérő Perszeidák meteorraja felelős, mely július 17-től augusztus 23-áig figyelhető meg, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A jelenség nem ismeretlen a nyári estéket kedvelők számára. Sokan kifejezetten erre az időszakra időzítik szabadtéri programjaikat, hogy megcsodálhassák a hulló csillagokat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa jóvá hagyta a magyar helyreállítási tervet. A Duna alacsony vízszintje nem okoz ellátási problémát Budapesten. Országos ítélkezési szünet kezdődik július 15-én. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Megvan a végső uniós döntés. A pénzügyminiszterek tanácsa is jóvá hagyta a magyar helyreállítási tervet. Így mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi elveszettnek itt uniós helyreállítási forrást, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Ezáltal gyakorlatilag minden akadály elhárult a 6,4 milliárd euró további befagyasztott kohéziós forrás felszabadítása előtt is, de az egy másik döntési folyamatban párhuzamosan történt. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a mai döntés a legkevésbé sem jelenti a munka végét, sokkal inkább a kezdetét. A tárcavezető szerint most úgy kell felhasználnunk ezt a csaknem 6000 milliárd forintot, hogy az valóban új lendületet adjon Magyarországnak, javuljanak a közszolgáltatások, beinduljon a gazdasági növekedés, vagyis valóban működőképesebb és emberségesebb legyen az ország. A Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzése szerint ez egy hosszabb távú éghajlati folyamat része. A tartósan alacsony szint üzemeltetési kihívást jelent, mert ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba. De a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, így az ellátás folyamatos és biztonságos. A víz minősége sem romlik, ezt a mérési adatok igazolják. A Duna alacsony vízállása tehát nem okoz ellátási problémát, csak speciális üzemeltetési helyzetet igényel. A kamarai hálózat által működtetett 8 békeltető testület az év első felében 6102 ügyet zárt le, ami 6%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, és az ügyek több mint harmada egyességgel zárult. A termékekkel kapcsolatos eljárásoknál a legtöbb beadvány lábbelik miatt érkezett, 816 esetben, míg a szolgáltatásoknál 571 alkalommal közlekedési ügyekben fordultak a testületekhez. A fogyasztók és KKV-k számára országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget, térségünkben a Pest vármegyei és a budapesti békéltető testület. Az eljárás minden fogyasztónak ingyenes, illetékmentes és gyors bíróságon kívüli megoldást kínál a vitás kérdések rendezésére. Július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz a bíróságokon. Ebben az időszakban nem tartanak tárgyalásokat, de soron kívüli ügyekben tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Büntető ügyekben ugyanakkor a határidők számítását nem befolyásolja a szünet. A bírósági ügyintézés folytatódik, de a tárgyalási rend átmenetileg szünetel. Módosítani kell a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. 1600 méterrel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíjon. A Magyar Vitorlás Szövetség döntésének célja, hogy a mélyebb erülésű klasszikus vitorlások is biztonságosan teljesíthessék a távot, így a 240 cm-es mélység garantált lesz. Jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, a rajték pedig akár 55 cm. Csökkenhet. A szövetség a Balatoni Limnológiai Intézettel együttműködve környezetbarát anyagok használatára kéri a hajósokat. A mezőny július 30-án rajtól Balatonfüredről, a verseny eseményei élőben követhetők. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mostantól hazánk az Európai Ügyészség tagja. Szombat reggel 3 Gripen vadászgép okozhat erős hanghatást Budapest felett is. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, így az ország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással az EPPO hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre, mivel immár csak a szerződéses mentességgel rendelkező Dánia és Írország marad kívül, az Európai Ügyészségről szóló rendelet kikerül a megerősített együttműködés keretéből, és a jövőben csatlakozó új tagállamok számára kötelezővé válik a részvétel. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működésének feltételeit. Szombat reggel erőteljes hanghatásokra lehet számítani Budapest felett, mert a Magyar Honvédség 3 Gripen vadászgépe díszrepülést hajt végre az altisztavatás miatt, közölte a Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár. A gépek nem csak a fővárosban, hanem Tökör és Kecskemét térségében is felbukkanhatnak. A honvédség szerint 9 óra és 9 óra 45 perc között többször érintik a térséget, a lakott területek fölötti alacsonyabb átrepülések pedig szokatlan zajjal járnak. A műveletet a jogszabályok betartásával hajtják végre, és a lakosság türelmét kérik. A díszrepülés apropója az altisztavatás, amely a honvédségi pálya egyik fontos mérföldköve. Ekkor lépnek szolgálatba azok az altisztek, akik a következő években a katonai rendszer gerincét adják, a mindennapi kiképzést, a csapatok közvetlen irányítását végzik. Hétfőtől felújítják a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcai útátjárót, ezért több villamos közlekedése módosul, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A július 27-ig tartó munkálatok miatt a 17-es, a 41-es, a 47-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es villamos helyett 17-es jelzéssel pótlóbusz jár Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. A balatonfüredi Kisfaludi strand kapta a Balaton legjobb strandja 2026 díjat, amelyet Fonyódon adott át a Balatoni Szövetség a kék hullámzászló minősítési rendszer